valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésről bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretetláng rózsafüzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és tölts be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetláng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szent Lélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.

0: Ez szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk.

0: nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egyisten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmez nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál éretünk Istennek, Szent Anya,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Szent Lélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
0: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei Atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
2: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban Szent Pál és a Pogány Irodalom műsora a végéhez érkezett ez a sorozatunk, kedves hallgatók. A következő műsorban egy újabb témának fogunk neki, azt majd a kedves hallgatókkal időben közöljük. Szent Pál mondja, amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tett. Vagy pozitív formában úgy bánj az emberekkel, ahogy akarod, hogy veled bánjanak. Szent Pál és Szeneka idejében ez az etikai alapelv a zsidóknál, a görögöknél és a rómaiaknál is létezett. Írott formában az Ószövetség és az Újszövetség is tartalmazza. Máté evangéliumában, Lukács evangéliumában, Tóbiás könyvében, valamint a rabbinikus mondások, a zsidó hellén íratok és a görög-római filozófusok is használják. A 18. századtól aranyszabálynak vagy a pozitív kölcsönösség elvének nevezik. Használja Pál és Szeneka is, mindkettő a saját világ szemléletében. Szeneka a De Beneficiis 2. fejezet 1. versében már említettük ugye Szeneka alapelvét, úgy adjunk, ahogy kapni szeretnénk. Ajánlja, hogy vegyük észre fele barátaink szükségleteit, mielőtt azok kérni kényszerülnek. Kellemetlen és nehéz kimondani lesütött szemekkel, kérem. Barátodat, vagy akit segítségeddel azzá szeretnél tenni, kíméld meg ettől. Még ha valaki készségesen is adott, de a kérés elhangzása után jó téteménye már elkésett. Ezért ki kell találnunk a szükséget szenvedő kérését, és amikor azt felismerjük, meg kell kímélnünk őt a kérés kimondásától. Tudd, hogy az emberek kellemesen emlékeznek azokra a jó téteményekre, amelyek személyes indítatásra jutnak kifejezésre. Amennyiben mégsem sikerül őt megakadályozni a kérés kimondásában, folytsuk bele, hogy ne sokat tudjon mondani. Idéztem Szenekát. Továbbá hangsúlyozza, hogy a leghálátlanabb az, aki elfeledi, hogy jó téteményben részesült. Mivel a jó téteményeket egy adott formában kapjuk, ám más formában adjuk, így nehéz megállapítani azok azonosságát. Gyakran a legnagyobb jó téteménynek sincsen látható bizonyítéka, mert többségében a két fél csendes lelkiismerete rejtve tartja. Kiemeli, hogy a rabszolgák is tehetnek jót gazdáikkal, és kérdi, ki lehet annyira nagy, hogy a sors ne kényszeríteni a legalacsonyabb rendűtől segítséget kérni. Hangsúlyozza, hogy az uralkodó a polgárokkal olyan kell, hogy legyen, mint amilyennek szeretni, ha az istenek lennének vele. Az irgalmasságot gyakorló uralkodó tud a legjobban védekezni az összeesküvések és a csapdák ellen, mert a polgárok szeretete bevehetetlen vár. De Irában a gyűlölettől való megszabadulásra többek között ez a tanács is áll, helyezzük magunkat annak a helyzetébe, akit gyűlölünk, mert ezáltal önmagunkban ráébredünk gyűlöletünk igazságtalan voltára, és nem fogunk attól szenvedni, amit megtettünk volna gyűlöletünkben. A filozófus kölcsönös tiszteletet ajánl. Mindannyian meggondolatlanok és megfontolatlanok, elégedetlenek, kötekedők, becsvágyók vagyunk. Miért enyíteném szavakkal e nyilvános fekélyt? Mondja Szeneka, mindannyian rossz indulatok vagyunk. Mindaz, aki valami máson becsmérel, magán fedezi fel azt. Miért mutogatsz más sápadságára és más soványságára? Ez járvány. Azért legyünk egymással jóságosak, mivel rosszak vagyunk és a rosszak között élünk. Csak egy dolog nyugtathat meg bennünket, a kölcsönös udvariasság szövetsége. Ő nekem már ártott, de én még neki nem. Ugyanakkor te is valakinek ártottál, vagy ártani fogsz. Ne ezt az órát vagy napot nézd, hanem kérdezd meg a lelkiismeretedet. Mert ha nem, is tettél rosszat, még tehetsz. És mint az erkölcsi előrehaladás eszközét, a napi lelkiismeret vizsgálatot ajánlja. Minden érzékszervünket bűnbánatra kell indítani. Ők természetünknél fogva bűnbánóak, ha nem rontja meg őket az a lélek,
melyet naponta elszámolásra kérünk, hogy milyen álom fog következni önvizsgálatunk után, milyen nyugodt, milyen mély és szabad, az attól függ, hogy a lélek dicsér vagy elmarasztal, amikor van egy ellenőrünk, aki titkos vizsgáztatója cselekedeteinknek. Továbbá dicsérettel illeti barátját Luciliuszt, aki emberségesen bánik rabszolgáival, és ebben a levélben nagyon világos megfogalmazást hoz a pozitív kölcsönösség elvéről. Alattvalóddal viselkedj úgy, ahogy szeretnéd, hogy felettesed veled viselkedjen. Szent Pál leveleinek tanulmányozásából tudjuk, hogy a cím és az üdvözlés után hálát ad Istennek a címzettekért. A háladás ilyen formája a Tesszalonikiakhoz írt első levélben a leghosszabb, az első, második és a harmadik és tízes versorai, mert az apostol hálát adva Istennek és dicséretet mondva a megtérteknek, kitartó és példaadó hitükért el van tőlük ragadtatva, mert tőle és munkatársaitól Isten igéjét nem emberi tanításként fogadtátok, hanem amint valóban az Isten igéjeként, amely bennetek hívőben munkálkodik. Pál a keresztény erényt összekapcsolja Krisztus második eljövetelével, annak reményében, hogy a hívők lesznek az ő öröme és koronája Jézus Krisztus eljövetelekor. Isten ítélete előtt, amit biztosan eljön, minden hívő és ember meg fog jelenni. És az két említett rész a Tesszalonikiakhoz írt levélben szorosan kötődik Krisztus eljövetele előtti morális éberséghez. Már említettük, hogy az apostol megdicséri a tesszaloniki megkeresztelteket, hogy testvéri szeretettel viseltetnek saját közösségük tagjai és a Makedóniában lévők felé, majd ösztönzi őket. Igyekezzetek békében élni, törődjetek a magatok dolgával, dolgozzatok saját kezetekkel, amint meghagytuk nektek. Viselkedjetek tisztességesen a kívülállókkal szemben, és ne szoruljatok rá senkire. Emlékeztet a hellén zsidók erkölcsi útmutatására, amelyeket a pogány többségben is be kell tartani és gyakorolni kell. A feladatot, hogy önmagát saját keze munkája által tartsa fenn, Pál a tesszaloniki közösségben is betartotta, hogy szabadabban hirdethesse az evangéliumot. A görög mentalitású megkereszteltektől kéri, hogy ebben kövessék példáját, nem a pogán szomszédokkal való kapcsolat megszakítása miatt, hanem hogy ezáltal is képesek legyenek segíteni a keresztényeknek és másoknak. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, már említést tettünk arról, hogy a Galata levél párhuzamos részében az apostol arra ösztönzi a híveket, hogy egymás terhét hordozzák, tegyenek jót mindenkivel, különösen a hit testvéreikkel. Olvashatjuk a 6. fejezet 2. és 10. vers soraiban. Hasonló a római levél párhuzamos részében, hasonlóan ugyanezt kéri, hogy rosszért rosszal senkinek se fizessetek, törekedjetek a jóra, nem csak Isten, hanem az emberek előtt is. Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben. Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Jeromos és Szent Ágoston Szenekát olvasva, őt titkos kereszténynek tartották. Tehát Szent Jeromos és Szent Ágoston Szenekát titkos kereszténynek tartották, és a latin teológia nagy öregjei is értékelték. A középkorban elterjedtek azok az apokrif levelek, melyeket Pál és Szeneka írtak egymásnak, amelyekben vitát folytattak a nyelvről és stílusról. Ma már biztos, hogy ezek a levelek a 4. században keletkeztek, a névtelen szerző azon szándékával, hogy a keresztények a Krisztusról szóló tanítást jobb irodalmi formában kaphassák. A filozófiai enciklopédiákban és az itt elhangzott Szeneka művekből történő idézetekre utalások jelzik, hogy Szeneka, mint sztoikus filozófus, ma is vonzó. Valóban, ő a felelősség teljes etikai viselkedés ajánlásakor az értelmes emberi természetre és minden ember egységére támaszkodik. Pál az erkölcsi viselkedésben és tanításban a damaszkuszi úton történt feltámadt Krisztussal való találkozására támaszkodik, és Isten szeretetére, amely minden ember felé kinyilatkoztatott Krisztusban a lélek ereje által. Mivel kortársak voltak, Pál és Szeneka a szabadság felelősség teljes alkalmazásában találkoztak, mivel a közösséget, mint egy egykölcsi testet szemlélik, a szabadoknak azt ajánlják, hogy emberségesen viselkedjenek a rabszolgákkal, mivel azok is emberek, alkalmazzák a ma is elterjedt pozitív kölcsönösség elvét. Mindannyian úgy kell, hogy viselkedjünk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy azok viselkedjenek velünk, és ez az irány elv, amit ma is elfogadnak a plurális társadalomban, az egységes etika keresői és támogatói. Kedves Mária Rádió hallgatók, ebben a rövid sorozatban, a Szent Pál és a Pagány Irodalom című műsoromban ugye tudjuk, hogy a kereszténység alapítója, és a mi megváltónk Jézus Krisztus, és azért hoztam ezt a sorozatot, így befejezőképpen is, hogy mondjam el még egyszer, hogy a jézusi tanítás elterjesztője a pogány hellenista világban az Pál apostol volt. Egyedülálló lelkipásztori tevékenységének köszönhetően Krisztus után 34 és 59-ig, tehát 25 év alatt a meggyőződéses farizeusból Jézus tanítványá változott Pál 10 milliós nagyságrendű hívet számláló közösséget hagyott maga után. És ez a csoport kilépve a zsidó vallási kultúra keretéből egyedülálló kapcsolatot létesített a pogány kultúrával, és Pál kapcsolata a pogány kultúrával és a sztoikus erkölcs filozófiával és erénytannal egészen más, mint közeli kortársa, alexandriai Filoné, aki megmaradt a zsidó vallás keretein belül. Jézus tanítása Pál misszióján keresztül lép ki az eredeti kulturális közegből, és Pál pogányok felé irányuló missziójának elfogadása alapvető változást hozott a keresztény egyház későbbi magatartásában, a különböző kultúrákkal kialakított viszonyában. Azt kell mondanunk, hogy a szószoros értelmében vett keresztény teológia Pál munkássága eredményeként született meg. Pál nem annyira Jézus életének egyes eseményeit ismételte el, mint inkább Jézus jelentőségét méltatja filozófiai, teológiai nyelven. Pál munkássága egyrészt igen jól dokumentált leveleink keresztül, másrészt számos ponton inkább csak a pogány hellenista kultúrával való kapcsolatteremtés problémáit rögzítik a levelek. Konferenciánk azért is vizsgálja ezt az egyedülálló missziós és kulturális integritást elősegítő folyamatot, mert Jézus tanítása Pál misszióján keresztül nyerte el a városi misszió számára alkalmas formát. Másrészt Pál misszió szervező ereje, lelkipásztori ténykedése minden keresztény pap és közösségvezető számára követendő példa maradt, mint a mai napig. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, egy újabb sorozattal fogok majd a következő műsorban jelentkezni. Addig is maradjanak velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Szent Pál és a pogány irodalom. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, imára hívjuk Önöket. A következő közel egy órában a szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma este is együtt.

0: Áldunk és magasztalunk, jóságos Jézusunk. Köszönjük, hogy itt jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy hódoljunk neked. Hogy hálát adjunk az életünkért. Hálát adjunk azért, hogy meghallottuk a te hangodat. Hálát adjunk, Urunk, mindazért, amire nap mint nap tanítasz minket. És köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy te megígérted, hogy velünk maradsz a világ végéig. És köszönjük a sok lehetőséget, amikor megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a te igédből táplálkozhatunk. És köszönjük, Urunk Jézusunk, papjainkat, akik nap mint nap hirdetik nekünk az evangéliumot, és szent lelked vezetése által megérthetjük mindazt, amit egyen-egyenként általa üzensz nekünk. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes papért, akik ezt a hivatást választották. Köszönöm, Uram, hogy először is meghallották a te hívásodat, és döntöttek te melletted, lemondva olyan dolgokról, amikre lehet, hogy azelőtt vágytak. Te melletted döntöttek. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes alkalomért, amikor kiszolgáltatják nekünk a szentségeket. És Uram Jézusom, bocsásd meg nekünk, hogy mégis olyan sokszor közömbösek vagyunk, hogy mégis olyan sokszor a magunk bajáért fordulunk hozzád, és megfeledkezünk papjainkért imádkozni. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy nem vállalunk elég felelősséget, hogy imádkozzunk őértük. Bocsáss meg, hogy egyre jobban fogynak azok, akik válasszák ezt a hivatást. Adj nekünk kellő éberséget, Uram, hogy ne csak magunkért és a közelünkben levőkért forduljunk hozzád, hanem papjainkért is nap mint nap kérjünk, hogy egyre többen meghallják a te hangodat, és hogy általuk tudj szólni hozzánk. Áldunk és dicsőítünk téged, Urunk Jézusunk, és hálát adunk neked minden kegyelemért, amelyet papjaink által adsz nekünk. Áldott legyen, Uram, a te szent neved, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért. Hálát adok a felszentelt szolgáidért, akik által nap mint nap megújítod az áldozatodat itt az oltáron. Köszönöm, Uram, hogy a kenyér és bor átváltoztatásának ereje mellett megadtad nekük azt az erőt is, hogy az emberi szíveket, az emberi életeket átváltoztassák. Köszönöm, Uram, a bátorságukat, hogy meghallották és elfogadták a te hívásodat, hogy jöjj és kövess engem. Köszönöm azt a bátorságot, hogy az életüket adták, hogy használd őket, és cselekedj általuk. És mégis kérem, hogy újítsd meg ezt a bátorságot, hogy erővel is, hatalommal hirdessék az evangéliumot, hogy örömhíré váljanak, hogy megelevenedjen általuk a te szavad és ígéreted, hogy mindazok, akik hisznek benned, ugyanazokat a dolgokat cselekszik, amit te tettél, sőt, még nagyobbakot is azoknál. Köszönöm, Uram, hogy a kor kihívásai, nehézségei, feladatai, viharai közepette is szólsz a te szolgáidhoz, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. És hálát adok, Uram, hogy velük vagy, velük maradsz, és megerősíted őket. Amen. Amen.

0: Áldott légy Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatárt szívvel borulunk le elődbe, és hálátunk elsősorban a te szent jelenlétedért. Hálát Jézusom azért, hogy egy szívvel, egy lélekkel hozhassuk elődbe papjainkat, felszentelt szolgáidat, akik igen tudtak mondani a te hívásodnak, akik meghallották a te hangodat, és megérezték azt a meghivatást, amire meghívtad őket, hogy az élet szentségére igen tudtak mondani. És ezért van most hála a szívünkben, hisz azt is mondod, Jézusom, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjen munkásokat aratásában. Szükségünk van, Uram, papokra, szükségünk van, Uram, arra, hogy a fiatalok is meghallják a te hívó hangodat, hogy az a sok fiatal, akit meg akarsz szólítani, akiket meg akarsz hívni, igen tudjanak mondani a te hívásodnak, hogy rád figyeljenek, hogy bátorságot kapjanak, hogy hitet kapjanak tőled, hogy saját erejükből nem tudják ezt megtenni, csak veled, benned és általad, Uram, tudják megtenni ezt a hivatást. Segítsd, Uram, a döntéseikben, hogy a döntésük igazi legyen melletted, hogy nap mint nap megújuljanak te benned, és valóban a te akaratod szerint tudjanak dönteni. De hálás szívvel köszönöm meg, Jézusom, mindazokat a felszentelt szolgáidat, akik hűségesek hozzád. Kérjük a kitartás kegyelmét, hogy áld meg őket, hogy valóban hűségesek legyenek hozzád, hogy mindig téged tudjanak hirdetni, a te dicsőségedet. Áld meg, Istenem, hogy arcuk sugározza te fényedet, hogy mindannyian észrevegyük, hogy a szolgáid által üzensz hozzánk. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy meghallod a mi hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitottad a mi szívünket, hogy igent mondjunk erre a hívásra, nem csak a mai estén, hanem akkor, amikor először hallottuk meg is, engedtük be a te hívásodat a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz mindannyiunknak kitartást, hűséget és vágyat a mi szívünkbe, hogy vágyjunk a te jelenlétedbe jönni. Uram Jézusom, én is csatlakozom a testvéreim hálájához, a papjainkért, a te szolgáidért. Kérlek, bocsásd meg nekünk minden ítélkezésünket fölöttük, minden elvárásunkat irányunkba. Légy irgalmas, Uram, fölöttünk, hogyha nem áldásban hordozunk őket. És kérlek, Uram, minden jelenlevővel és hallgatóval, hogy küldd el a te szent lelked bölcsességét nekük, hogy dönteni tudjanak minden helyzetben, szolgálatukban, az Atya igazsága és akarata mellett, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, és dönteni, Uram, a jó mellett. És kérünk, Urunk, hogy áld meg fiataljainkat, akiket meghívtál erre a hivatásra, hogy ők is dönteni tudjanak az Atya igazsága és hívása mellett, hogy semmilyen világi és múlandó dolog ne tudja elterelni a figyelmüket arról, ami a te utad, és ami a te hivatásod. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy jelen vagy köztünk. Amen.

Köszöntelek, élő Úr Jézus Krisztus! Hála van a szívemben, hogy élő Isten vagy, és itt vagy velünk. Szükségünk van rád. Rád van leginkább szükségünk, a te jelenlétedre. Te itt vagy velünk, és kérlek, tisztíts meg minket, hogy mi is veled legyünk. Hálásan köszönöm, Uram, hogy papokat adsz nekünk, és adtál, és hogy elhívod a fiatalokat, hogy szolgáljanak téged. Kérlek, tisztítsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy elfogadják ezt a meghívást, hogy a tiéd legyenek, Uram, a szolgálatban. Hálát adok neked, Úr Jézus, hogy te választod ki a papokat, te kiválasztod és elhívod őket, hogy neked szolgáljanak a mi javunkra, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te minden szükségest megadsz nekik, hogy te adsz hitet nekik. Az egyetlen dolgot, amit nem lehet tanulni, csak hit, csak kegyelmi ajándékként elfogadni tőled, Uram. És te adod, adod bőségesen. Kérlek, Uram, segítsd meg őket, hogy megmaradjanak a hitbe, hogy éljenek ebbe a hitbe, amit tőled kaptak. Látod, milyen sok a támadás a világ részéről, hogy megpróbálja meggyengíteni a papjaink hitét, mert akkor kiüresedik a liturgia. De te, Uram, te megerősíted őket a hitben, te adsz nekik erőt, hogy szolgáljanak neked, hogy a te dicsőségedre álljanak az oltár mellett, és a mi javunkra, Uram. Kérlek, tisztítsd meg az ő hitüket, hogy az így megtisztulva megsegítse őket, hogy befogadják a te szent lelked fényét, hogy a szent lélek fényével a szívükbe, lelkükbe tudjanak szolgálni, kiszolgáltatni számunkra a szentségeket, amire olyan nagy szükségünk van. Hála neked, Úr Jézus, hogy bőségesen árasztod a hitet, megerősíted és fenntartod papjaink hitét. Te benned, a te megváltásod

Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, az élő valóság, mert te megígérted, hogy velünk maradsz életünk minden napjáig. Köszönöm, hogy te vagy az élő vízforrás, ahova elvezetnek bennünket a te felszentelt szolgáid, akik által részesülünk ebből az élet forrásából, amelyet felkínálsz nap mint nap a mi számunkra, egyházad javára, felszentelt szolgáid javára. Erőt és hatalmat adsz nekik, hogy ezt megtehessék, kiszolgáltassák, részesítsenek bennünket. Szelid és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint, de legfőképp az újabb papír szerzetesi hivatásra jelentkezőkét, Istenem. Tedd őket alázatosá, szelidé, formáld őket a te képmásodra, Istenem, a te követésedre, a te igénynek, Istenem, folytatására, továbbadására, megélésére. Köszönjük, Istenem, hogy ebben a megpróbáltatott világban, amikor azt érezzük, hogy egyházunk üldözés alatt van, erőt adsz és bátorságot az újabb papi hivatásra jelentkezőknek, hogy ne meglettenjenek, mert ne elcsüggedjenek, hanem rólad példát vedve állhatatosan kitartsanak a te igazságod mellett, a te alázatosságod mellett. És ez élő valóságá váljon továbbra is, hogy ég és föld elmúlik, de az én igém el nem múlik. Elrekent fel őket. Amen. Amen.

Valóban nagy vagy, Urunk Istenünk, és valóban hála tölti be a szívemet. Nem csak a teremtett világ csodájáért, hanem egyházadért, Uram, amit rendeltél számunkra. A te jelenlétedért, a te bölcsességedért, hogy felszentelt szolgáidat hagytad hátra, akik népednek kiszolgáltatják a szentségeket, amiket te alapítottál, ahonnan erőt kapunk, békét kapunk, amelyekkel formálódunk. Áldott légy, Uram, és hála legyen minden felszentelt szolgádért, és személyesen is hálát adok, Uram, azokért, akiket utamba rendeltél, akik a tékozló fiút tárt korokkal fogadták, akik irgalmat gyakoroltak, a te irgalmadat gyakorolták fölöttem, hogy elfogadható és befogadható vagyok. Hála legyen, Uram, a te felszentelt szolgáidért, hála legyen áldozatos életükért, hála legyen minden szemmiséért, amelyet itt ebben a templomban és az egész világon bemutatnak. Hála és dicsőség legyen neked, Uram, és csodálom és áldom a te bölcsességed, a te gondviselésedet, hogy nem hagyod, hogy szanaszét menjünk a világba saját fejünk után, hanem egyházad és felszentelt szolgáid által tanítasz minket, édesgetsz minket, hívsz minket, összegyűjtesz minket. Uram, áraszd ki egyházadra és felszentelt szolgáidra a te szent lelked bőségét, és töltsd be, Uram, örömmel és hálaadással és dicsőítéssel és köszönettel szíveinket, hogy minden nap megköszönjük a te felszentelt szolgáidat, akikkel megajándékoztál minket. Köszönöm, Uram, hála és dicsőség nevedért, nevednek most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszöntelek Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy a szívünkbe ültetted a vágyat, hogy téged keressünk. Köszönöm Jézusom, hogy te elhozod nekünk azt a békét, azt az örömet, amire oly nagyon vágyunk és oly nagy szükségünk van. Ez a béke és öröm, ez nem az, amit a világ ad. Ez maradandó és örök. De bocsáss meg nekünk, Uram,

szolgáidat, Uram, hogy a mullandóság, a csillogás, a villogás ne befolyásolja őket, bármivel is kecsegteti, sem hatalomra törekvés, sem irigység, sem gazdagság utáni sóvárgás ne tudja őket befolyásolni és meginoktatni az ő igenükben, amit neked kimondtak. És erősíts meg szent lelked által szolgáidat, hogy az a vágy, ami a szívükben előtör a család után, vagy saját gyerek után, mindezt megtalálják a közösségükben, megtalálják általunk, a mi szeretetünkben, a mi elfogadásunkban és törődésünkben. És köszönöm, Uram, hogy megáldod mindezt beteljesülésre. Amen. Amen.

Köszöntelek, drága Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. És hálát adok neked, Uram, hogy itt lehetünk. Éme itt térdelek előtted is, mindnyájan közösen itt felszentelt szolgáidat hozzuk elédbe, Uram. Hálát adva neked, értük. Köszönjük, Urunk, hogy vannak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy mutassák az utat feléd. Ezért kérünk téged közös kérésünkkel, hogy áld meg őket. Oly nagy szükség van arra, Uram, hogy

téged tükrözzenek. Ezért te oltalmazd őket, te vezesd őket. Kérünk, Urunk, hogy te formáld őket, az ő életüket, az ő gondolataikat, szavaikat és tetteiket, Uram, hogy mindez általad nyilvánuljanak meg mindig minden helyzetben. Köszönjük, Urunk, a szent miséket és a szentségeket, amelyeket kiszolgáltatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vigyázol ránk, hogy pásztorokat küldtél nekünk általuk, és add, Uram, hogy legeltessék a te nyájadat, a te dicsőségedre, a mi örömünkre. Áldott légy ezért, Urunk, Jézus Krisztus, most és mindörökké. Amen.

Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben, kint szenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki él

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában szentségimádást közvetítettünk. Ha tehetik, tartsanak velünk. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: áldjanak irgalmadra.
1: Első titok, Jézus, akit te szentszűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mi

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatva méhedben hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, a te méhednek Szent Szűz a templomban bemutattál. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézus,
0: bocsáss meg bűneinket.

0: nyilvánosra.
1: Ötödik titok. Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve ki.

0: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedjem el soha te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetért lop bennem, a te tisztaságot költözzék belém.
1: A te test legyen a szemem előtt, ha nem a lélek, ne jelen,
0: hanem az örök élet, nem csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell kettőnk között, Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
2: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Béke királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Fény királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak.

0: Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-tól 21-éig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Mogzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görög katolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél vége láthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andrii Jurász, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchia beli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban, Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakéta támadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mogzsicki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a város katolikus egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gurdzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élő támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gurdzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Szviatoszláv Sevcsuk, kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldász Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Szent-Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréséért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leópápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
1: A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Rouget püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás, a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak? Kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és két alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanterre püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei A törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanter püspöke. Két hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szent Atya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. És hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szent Cég 2020-as Samaritanus Bonus nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanter püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanter püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Csucsi atya, az intézmény kancellárja, rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, akik velünk vannak a Mirjam Rádióban. A Felvidéki Beszélgetések című műsorunkat hallgatják. A mai vendégem Vadkerti Imre, előadó művész, színész és énekes, akit a szakmájáról szeretnék kérdezni ez alkalommal, és arról, hogy ebben milyen támogatást és bátorítást jelentett számára az, hogy Isten egyengeti az ő útjait, hogy az ember nem csak önmagába van a világba vetve, hanem hogy vannak emberek, akik segítségére jönnek és alakítják az életünket. Még egyszer szeretettel üdvözlöm Vadkerti Imrét.
1: Hát elsősorban én is szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit, és megtisztelő, hogy itt lehetek, köszönöm szépen. És hát a kérdésre ugye válaszolva, hogy a gondolatokra, már kezdeném egyből azzal, hogy biztosan fogja valaki az ember kezét az útján. Velem is, ugye, ami történt az elmúlt 10 év alatt, vagy akár a 20 év alatt, hogy valaki hangot adott a torkomba, és erre a pályára irányított, és erre segített rá, erre az útra mutatott rá, és ez az utam. Bizony van, aki fogja az ember kezét.
0: Lehet, hogy néha csak utólag jövünk ugye erre rá, de azért izgalmas ezekbe az élethelyzetekbe belegondolni, vagy visszatekinteni rájuk. Az előadó művészi életednek tulajdonképpen egy fontos indítója, vagy egy ilyen ugródeszkáját jelentette, ugye az első szereped, ami, ha jól tudom, ugye itt a szülővárosodban, a Jókai Színházban volt. Hogy élted meg ezt? Mesélnél erről a karakterről, akit ekkor alakítottál?
1: Igazából 94-ben történt ez. Derzsi Gyuri barátom szólt, hogy van egy nagyon, annyit kell tudni, Gábriel Arkangyal szerepét játszottam Mária Evangélium című Tolcsvai féle rockoperába itt a Jókai Színházban. És annyira magas hangot kell énekelni ott a szereplőnek, hogy nem volt a színházban, aki olyan magasat énekel, viszont Derzsi Gyuri barátom, ő szólt, aki már akkor megnyerte Jézus szerepét, elnyerte Jézus szerepét a darabban, ugye? És akkor ő szólt, hogy lenne egy lehetőség, egy meghallgatás. És akkor így keveredtem én ide a Jókai Színházba, és hát óriási dolog volt részt venni ebben a darabban. Maga a légkör a színház világa bent. Olyan legendák, mint Dráfi Matyi bácsi, ugye, Holocsi Pista, szóval olyan Mokos Attila, Tóth Tibi. Tóth Tibor az igazgató úr, ugye, ő akkor volt, mint főiskolás hallgató. Sokan főiskolás hallgatók lettek, például Caca, ugye, Cajlik József, így van igazgató a Kassa Itália Színházba. Szóval olyan millióbe került az ember, hogy csak ámult-bámult, ugye, és hát azért nem csak a darabban lévő szereplőkkel találkozott, ugye a színházi világban úgy van, hogy szinte ha kell, hanem bent van az ember a színházban, ugye az a, igazából az a élete, úgyhogy akkori nagy előadókkal szinte mindenkivel találkoztam. Szóval olyan érzés volt, hogy elképesztő. És hát ugye maga a darab, az pedig egy csoda. Ez biztos, és hát igazából itt, hát ezt úgy mondják színházi berkek, hogy itt fertőződtem meg jó értelemben a színház világgal, úgyhogy itt lett az, hogy nekem ezen a téren is valami dolgom lesz. Szóval annyira szerettem, és annyira éreztem, hogy az enyém.
0: Óhatatlanul is úgy éreztem indítatást, hogy így kérdezzelek, hogy itt vagy ugye a Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádióban, és az első alkalom, amikor színpad deszkáin nagyobb közönség előtt szerepeltél, az a Mária Evangéliuma című rockopera volt. Hát, hogy ebben némi összefüggést látsz-e, vagy milyen jelentősége volt annak, hogy a szűzanya kegyelme az, ami meghozza azt, hogy egy olyan dologban teljesedj ki, amire lehet, hogy fiatalként csupán vágytál addig.
1: Igen.
0: És
1: értem,
0: egy
1: értem.
0: Változást hozott.
1: Igen, őszinte leszek, akkor nekem erről fogalmam sem volt. Akkor én élveztem ezt a milliót, ezt a jó hangzást, csodás darabot. Majd utólag évek teltek el, és akkor kezdtem ezen gondolkodni, hogy úristen, mekkora dolog történt, hogy tényleg milyen segítséget kaptam, és milyen irányt kaptam. Mert annak előtte én azt is nagyon szeretem hozzáteszem, mert mai napig űzöm. Én a rockzenekarban énekeltem, az Alfa Rock zenekarban, Gútán, szülővárosomban, és ott igazából én színházi világban nem nagyon akartam. Lehet, nem is tartottam magam annyira, hogy odáig jusson a dolog. Engem igazából kielégítette a maga az, hogy énekelhettem.
0: És mi adott bátorságot ahhoz, hogy mégis elvállald azt a szerepet, vagy hogy az éneklés felé fordulj?
1: Itt jócskán az égiek keze benne volt szerintem, ebben biztos vagyok. Meg hát az, hogy egy óriási dolog volt olyan kollégák, hát akkor még nem mondhattam azt, hogy kollégák, ugye, de végül is ugye egyszínpadon álltunk, azt megtartani, hogy ott lehessek köztük. Szerintem ez volt ez a két dolog, az égiek, meg az, hogy ők ott voltak, ezek a nagy színész óriások.
0: Ugye a továbbiakban is, hogyha végig tekintünk azokon a szerepeken, amelyeket alakítottál, vagy azokon az énekeken, amelyeket a közönség elé hoztál, akkor gyakran szembetűnik a rock műfaja, vagy hát emlegettél itt már egy zenekart is. Mi az, ami téged úgy megbűvölt és a rock zenéhez fűz?
1: Igen. Napig. Lehet, hogy sokan meg fognak kövezni most ezért a gondolatért, vagy ezért a mondatért, amit most el fogom hagyni a számad, de én úgy gondolom, hogy a rock zene az, ami egyik legőszintebb műfaj. Ami bár taszító is egy picit sokak számára, mert ott van az a irdatlan hangzás, ugye ez a rock gitár, meg a hangos zene, ugye mindig azt mondják, hogy rock hangos. Igazából mindegyik zene hangos, szóval mindegyiknek ott van a hangere. Én azt mondom, hogy a legőszintébb, a blues, a rock az a műfaj, ami igazából az életről és az őszinteségről szól. Csak egy példa, egy szövegidézet, a Hol van a szó című dal. Szeretnék álmodni egy szebb holnapot. Olyan dolgokról énekelnek a rock előadók, és olyan szövegek, olyan mély szövegek vannak. Tényleg az életből merítik.
0: Tehát mondhatni, hogy a téma és az az érzésvilág, amit te ennek a műfajnak a nyelvén tudsz kifejezni.
1: Igen, meg hát nyilván ugye a műfajt is szeretem magát. Persze vannak nálam is határok, szóval az a rock igazából kimerül egy ilyen picit keményebb heavy metalnál. Aztán vannak ilyen mindenféle műfajok a rockon belül is, ugye stílusok, van, ami már annyira azért nem jön be. De egyébként hozzáteszem azt, hogy minden zenét szeretek, ami értékes. Szóval teljesen mindenevő vagyok, de a rock áll a legközelebb hozzám.
0: Hogyha az előadásaid mentén gondolkodunk erről, akkor esetleg tudnál-e kiragadni olyan szerepeket, amelyeket kifejezetten szerettél és élveztél, hogy most annak az adott személynek a bőrébe bújhatsz?
1: Igen. Kezdeném, ami most furán fog hangzani a számból, az István a királyban játszottam koppány szerepét. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon szerettem is mindig igazából a rockoperát is, meg a dalokat, meg az üzenetét, a mondani valóját. Hát közel 120-szor játszottam Kaposvárot, bejártuk Magyarországot, voltunk Erdélybe, Kolozsvárot kint, szóval nagyon-nagyon sokat játszottam. Ez ugye az István a király, aminek igazából köszönhetem is azt, hogy egy picit népszerűbb lettem, vagy megismert egy tágabb réteg, tágabb közönség. Erről egy nagyon érdekes történetet elmondanék, hogy mikor is találkoztam igazából azzal, hogy már így megismernek. Kormorán zenekarra voltam kint 2011-ben, Csíkszeredán, 12-ben, bocsánat. És akkor ott az utcán sétálok, és nagyon-nagyon óriási döbbenet volt az, hogy 1000 kilométerre közel a hazámtól megyek az utcán, és szólnak, hogy Vadkert Imre, és akkor mondják, hogy a társulatból emlékeznek rám az István a király válogatóról, és úgy maga az István a királyból. Szóval nagyon-nagyon sokat köszönhetek a darabnak, de még ezt majd kifejtem esetleg. A következő, ami nagyon-nagyon a kedvemre való, és nagyon-nagyon élveztem, az a Honfoglalás című rockopera, ott Árpád vezért játszhattam, ami hát csodás dalok, csodás mondanivalónk, a keletkezésünk, a magyarságról szól az egész, ugye, hogy bejöttünk a honfoglalás, vagy hazajöttünk, visszajöttünk, ugye ezt nevezzük úgy, ahogy mindenkinek más erről a véleménye. Én nagyon-nagyon kedvelem, most nagyon-nagyon fura lesz, daljátékokat is nagyon-nagyon szeretem. De János Vitézben játszottam Bagót, vagy Don Boscót játszottam a Magyarok Dalszínházában. És hát akkor ilyen csodás dolgok, mint a Hősök terén játszottam az Ítélnet halott kell rockoperában, vagy a Trianon rockoperában, ami témában nagyon-nagyon közel áll hozzám. Egy teljes történelmi utazás, honfoglalástól a rendszerváltásig. A Trianon az meg ugye...
0: Ez az év a centenáriumát is.
1: Igen. Egy fájó múlt, de bízunk abban, hogy ez majd szépé, valahogy majd egyszer szépé alakul. Na, visszatérhetek a rockoperákhoz, még nagyon-nagyon óriási érzés volt az, amikor csak egy példát mondok, mentem be az Ítélet halott kell bemutatója előtt, mentem be a ruhapróbára, a Ma filmbe, a Róna utcába, és megkaptam egy kaftánt, egy ilyen lilás kaftánt, és hogy ezt próbáljam fel.
0: Ez egy felöltőszerű.
1: Igen, ez a jelmez. Igen? Álmos vezér voltam ott, a Nyitány volt, Vikidál Gyula volt a táltos, én meg az álmos vezér, ugye? És akkor fogom a kezembe a kaftán, nézem, és benne van egy, most is ráz a hideg, benne van Sinkovics Imre neve. Hát ez olyan érzés volt, hogy egyszerűen majdnem elájultam, hogy úristen, hogy mi ez. És itt is az égiek keze biztos, hogy benne van. Kérdezem, hogy ez valami vicc? Kérdeztem ott Balazs Zsuzsikától egyébként. Kérdeztem, mondom, ez vicc? Nem, azt mondja, a Sinkovics a Honfoglalás című filmben ez volt rajta. Ez volt a jelmez a Sinkovicsnak. És az volt az érdekes, hogy felvettem a kaftánt, és pont jó volt az új hossz, az egész, a magasság is minden passzolt. Akkor még jött a következő hidegrázás, de jó értelemben kaptam egy süveget. ugye, amit hordtak a vezérek. És...
0: hát egy ilyen sapkaszerű
1: igen. Viselet. És akkor ilyen lazán azt mondják, ja, ez a Franco Nero fején volt. Ugye, Hopulás című filmben. Szóval olyan élmény volt. Egyébként ez fönt is van, ez a fotó, vannak fotók erről az előadás. Ugye a Sinkovics Imre, nyugodjon békében természetesen, Sinkovics Imre kaftányában és a Franco Nero üvegében vagyok álmos vezér.
0: Akkor ezek a megtiszteltetések valahol úgy meg is erősítettek téged abban, hogy ez az elinduló dolog, hogy ez tényleg a te utad lesz, hogy ez a hivatás és ez.
1: Igen, és hát ezek olyan ajándékok, és tényleg ezek olyan dolgok, hogy az ember csak így kapkodja a fejét, hogy... Vagy például olyan, hogyha annak idején hallgattam Varga Mikit, Vikidál Gyulát, Deák Bill Gyulát, és sorol Kalapács Józsit, Rudán Zsót, ugye a nagy legendákat, és elterik 20 év, és akkor azt veszi az ember észre, hogy ott vannak melletted a színpadon, és velük énekel. Szóval olyan érzés, hogy olyan ajándék, és ebben biztos, hogy az ég érkeze benne van, hogy ilyen ajándékot kap az ember. Szóval csak köszönni tudom.
0: Nagyon érezhető, megragadható ez a hálatelt szív, amivel most szólsz ezekről a példaképeidről. Ez az egész úgy érzem, hogy egy nagy szabadságot is ajándékozott neked.

0: Ezt a szabadságérzetet miként tudod megélni a hivatásodban? Mert hogy ebben van egyfajta ilyen művészetköziség is, a színházvilág, az ének, a költészet, talán ezt még nem is annyira említettük, hogy a lírai vonal is megmutatkozik az előadásaidban.
1: Az én hangszínem így hívják, nem egy tipikus rocktorok, az a karcos, az a, mint például egy Rudán Joey, ugye, tényleg egy igazi rocktorok. Hála jó Istennek olyan hangot kaptam, hogy nem mondom, hogy mindent, de tudok lágyabban is énekelni, akár egy picit karcosabban. Szóval ezért is tudtam magam kipróbálni az operett világában, a musical, lágyabb musical világában, ugye a rock opera, vagy akár egy picit keményebb rock műfajban is, mert hála jó Istennek ilyen hangot kaptam, ami talán picit besorolható mindenhova, egy picit. Mindebből kaptam egy kicsit.
0: És örülünk, hogy próbálod is megmutatni nekünk.
1: Igen.
0: És akár ugye a megzenésített verseket is hallhatunk tőled.
1: Igen, ennek a történetét elmondhatom, ugyanis nagyon megérdemli az, aki annak idején gondolt rám, ő nem más, mint Zsapka Attila. 2014-ben felhívott, hogy mennyire vagyok elfoglalt. Mondom, Atikám, én eléggé elfoglalt vagyok, hétvégén általában, hétköznapjaim azért, ha nincs főpróba esetleg, vagy színházi elfoglaltság, akkor szabadok. Hogy lenne kedvem, nem gyakran, de két havi alkalommal egy hétre elmenni esetleg Gömörbe, vagy Vodrok közbe, vagy itt Csalló közben, vagy ugye így a magyar lakta vidékeken, iskolákba megzenésített verseket énekelni, zenés irodalmi órát adni a gyerekeknek. És hát mondom, Atikám, jó, de mondom, gitározni is kell, hogy azért egy-két akkordot tudsz, és akkor mondtam, hogy hát annyira már nem, mert ugye nem nagyon játszottam pár dalt, játszottam párhuzamosan a Kormoránba, ugye, pár dalt, amit megtanultam, valamikor úgy bontogattam a szárnyaimat gitáron is, úgyhogy így nekiültünk, és akkor elkezdtünk próbálni az Attillával, és akkor így elindultunk, összeállítottunk egy 45 perces műsort, először versekből, ugye József Attila, Petőfi Sándor, Böröcki Mihály, nagy kedvencünk, kortárs költő, Szombathelyi, hála jó Istennek még él. Úgyhogy elkezdtünk verseket játszani, és emellé bevettünk egy-két olyan slágert is, ami majdnem feledőben ment. Szóval azt is, hogy az gyerekek az iskolában nem egy pop slágerre gondolok, hanem egy, tegyük fel, egy fonográf dal, vagy az István a királyból részletet énekeltünk emellett, hogy verseket is.
0: Értékörökítő tevékenység is.
1: Így van, igen. És nagyon-nagyon boldogan, és nagyon-nagyon köszönöm Attilának ezt, hogy gondolt rám akkor. Bár akkor még nem gondoltuk azt, hogy ez ilyen hosszan fog tartani. Most már ez az akusztikus triónk lett végül is, mert Sipos Dávid személyében bővült, zseniális szakszofonos, biztosan, hogy hallottátok már, vagy hallotta olyan nagy érdemű őt, ebben biztos vagyok. Vele bővült igazából 2014 karácsonyakor, akkor Attilával arról beszélgettünk, ugye, hogy hát valamivel diszítsük már, vagy egy zongorista, vagy hogy vele. És akkor így most már ugye 6 éve járjuk. Mondhatni azt, hogy a Kárpát-medencét, mert tényleg Kárpátalja Magyarország rengeteg pontján, Felvidéket bejártuk, Erdély, ritkán mondható el, még Bukarestben is játszottunk. Ott nem sokan játszottak, talán az Omega, meg talán Kalapács Józsi volt ott a magyarok közül. Egyébként egy iskolában, Ápril Lajos líceumában ott koncerteztünk. Köszönöm Attilának még egyszer, hogy gondolt rám, mert megmondom őszintén, nem vagyok, vagy voltam egy nagyon olvasott és nagyon ilyen versfaló ember. Mindig azt tanultam meg, amit lehetett énekelni, de egyébként tényleg így van, és nekem az könnyíti meg általában a tanulásra, énekelhetem a szöveget, ugye nem mindig van próza.
0: Most óhatatlanul eszembe jut ismét egy dolog, mégpedig, hogy akkor az ember azt feltételezné, hogy neked az elsődleges nyelve az imádságodnak az ének?
1: Abszolút. Én itt tudok fohászkodni, itt tudok segítséget kérni másoknak, vagy közvetítve egy lelki erőt adni más embereknek, és próbálni segíteni, ahol tudunk, mert szoktunk sokat. Mert amit kapunk, azt tovább kell adni, én úgy gondolom.
0: A munkásságodban tükröződik ez a fajta elhivatottság. A Külhóni Magyarságért díj is ezt próbálja elismerni, 2017-ben ítélték ezt oda számodra. Arra gondolok, hogy ez a fajta szabadság, ahonnan elindítottuk az egészet, talán kell is, hogy össze tudja fogni, vagy ez a nagy földrajzi térség, amit mondtál, hogy bejársz, hogy keresitek a magyar lakta területeket. A szabadságérzet valahol úgy ebben is megmutatkozik.
1: Igen, előbb a kérdésre én egyébként teljesen máshogy kezdtem volna válaszolni. A szabadságérzet általában nekem a hétköznapokban van a problémám ezzel, hogy túl szabad a lelkem és a gondolkodásom, bár minden ember lelke szabad, de én ezt vallom, bármi is legyen, az emberi lélek az szabad. Becsukhatnak minket, bármit csinálhatnak, de a lelke az embernek szárnyal és szabad, és jogába áll az embernek. Ez
0: összefügghet az, hogy az első albumodnak a neve is.
1: Sólyom szárnyal, igen, igen.
0: Vagy a zenekarod ugye a Kormorán, mesélnél róluk?
1: Igen, biztosan közre játszik a... Ugyanis hozzáteszem azt, hogy van a Kell még egy szó című dala, ugye? Koltai Gergely és Szűcs István szerzeménye. És sokan honfoglalásként ismerik a dalt, sokan kell még egy szó. Tájszájsoljom szárnyán címe is van, ugye címet adnak az emberek. De igazából nem ez volt a mérvadó, nem a dal adta azt, hogy ennek az legyen a címe. Ez is érdekes, mert nem tudom megmagyarázni. A szabadságérzet mindenképp, a madár, a szárny, az, hogy repül és száll, ez biztos, hogy benne van. Az, hogy nem volt kérdés. Igazából nem gondolkodtam sokat azon, hogy mi legyen az album címe. Annyira gyorsan jött ez a sólyom szárnyán, bár hozzáteszem, a dal végigkíséri az életemet szinte. Mert ez most már 20 éve, ahogy megíródott, én azóta szinte énekelem. Mi alapítottunk Gútán, Szülővárosomban egy rockszínházat, a Kisdunamenti rockszínházat, és az első dal ott ez volt, amit énekeltem egy Szent István napon. Én végül is már 2000...
0: Egy magyar szentünk így... hozta ezt a különleges alkalmat
1: így van,
0: is.
1: Igen. Így van, úgyhogy én már akkor ott énekeltem a dalt, és ez a dal, ez végigkíséri az életemet. Viszont nem ez volt a mérvadó, hogy az albumnak a címe ez legyen. Végül is az album, milyen dalokat tartalmaz a Sólyom szárnyán című album, az egy válogatás, egy leltár az életemből igazából. Így szoktam, így is fogalmazódott, meg így is van. Ez idáigi rockoperák, műzikelek, amiben játszottam, abból mindegyikből van benne egy vagy két dal. Plusz egy-két kormorándal. Ezzel egészül ki a lemez. Összeraktam a dalokat, amik közel állnak hozzám, ami picit már az enyém is, úgy érzem. Hiszen, hogy honnét tudja az ember, hogy az övé ugye a dal, vagy nem, hogy az övé, de az enyém is.
0: Azonosulni.
1: Koncerteken volt olyan koncert, amikor ugye raktuk össze a dalrendet, és akkor mondtam a fiúknak, hogy hát fiúk, szerintem most annyit énekeltük ma ezt a dalt, tegyünk be helyette más, például egy kis szívét osztja szét, vagy egy kell még egy szó, ugye, hogy most azokat ne énekeljük, hanem énekeljünk helyette mást. És folyamatosan problémával ütköztem, kedves problémával természetesen, hogy a közönség volt, hogy bekiabálta, hogy kis szívét osztja szét, vagy kell még egy szó. És akkor igazából ott döbbent az emberre arra, hogy ebben a dalban belőlem is van egy darab, vagy bennem is ebből a dalból. Szóval nagyon érdekes, hogy így megtalálja az ember a dal is, meg azt, hogy részese lesz a dalnak, és a dal is részese az embernek.
0: És ugye a harmadik, ami még fontos elem, az a közönség. Egy kicsit a közönségedről kérdeznélek, hogy mi az, amit meríteni tudsz a fellépéseid alkalmán? Legyen az, ugye a külhoni díjnál itt érdekes ez is, hogy most hol van a... Mi az, ami külhon, hol az otthonunk,
1: igen,
0: ugye egy kicsit. De hogy te vendégszereplő vagy nagyon sok helyen, nem csak Szlovákia területén, vagy ugye Magyarország, anyaország, említetted a Kárpát-medencét,
1: igen,
0: hogy esetleg ezekből az élményeikből, ha megragadnál pár gondolatot, hogy mit jelent neked, akkor mondjuk így, hogy a felvidéken kívül az emberekhez szólni.
1: Én ott kezdeném az egyből, hogy nekem igazából természetesen az otthonom Felvidék. Itt is élek. Nem is gondolkodom azon, hogy elmegyek Felvidékről. Ez egyértelmű. Viszont én ahol magyar szót hallok, vagy ahol magyar hangot hallok, én ott már abban a pillanatban otthon érzem magam. Az legyen bárhol a világ bármelyik pontján. Én elmegyek Erdélybe, vagy Kárpátaljára, vagy Magyarország, vagy menjünk bárhová, európai városokba, vagy tengeren túlon, Kanada, Egyesült Államok. Soha nem indultam félve. Soha nem volt bennem az, hogy úristen, hogy milyen messze leszünk. Jó, nyilván azért őszinte leszek, vannak olykor kételjeim, hogy hosszú az út, Isten segítségét kérjük, hogy vigyázzon ránk az úton, ne történjen, rengeteg baleset történik az út, ettől mindig félek.
0: Ez egy egészséges
1: ember. Igen, de nem betegesen úgy indulok el, hogy jaj, úristen.
0: Jó,
1: megy 1000 kilométerre például.
0: Kérünk,
1: így van. Szóval visszatérve, soha nem félek külföldön, külhonban, tengeren túlon akár, ami nincs közel, ugye, vagy Erdélybe, hogyha egész lemegyünk Brassóig, hogy soha nincs bennem, de tényleg ahol magyar szót hallok, ott már abban a pillanatban otthon érzem magam tényleg annyira jó, és hát a közönség az meg, az egy óriási dolog. Én mindig mondom, és tényleg az elköszönő koncert utolsó pár mondatában mindig benne van az, hogy vigyázzanak egymásra, magukra, és őrizzék ezt a jó magyar lángot, és higgyék el, hogy önök nélkül ez tényleg semmit sem érne, hogyha önök nem lennének, de tényleg a közönség, ha nem lenne, ez az egész semmit nem érne. Sajnos most volt módunkban kipróbálni egy olyan, hát érdekes, nem túl kellemes dolgok ezek. Beültünk egy stúdióba, és akkor rend koncerteztünk magunknak igazából. Jó, oké, volt ez a élő közvetítés, ugye ez a livestream, az éppen magyarul, ahogy mondják, és hát annyira nem volt jó az, hogy nem volt ott a közönség, a hangulata az egésznek olyan túl steril volt, mű. Én egyébként sem szeretem a mű dolgokat, semmiben. Mindig az élő húsvér dolgokat szeretem, a közvetlenséget, a közönség közelségét. Szóval annyira nem volt jó ez a, nem jók ezek a stúdiókoncertek, meg ezek a közvetített koncertek.
0: Fontos számodra a közönség visszajelzés?
1: Abszolút. És nem csak nekem, az előadók 90%-ának, hogy lássuk azt, hogy mi van a szemében, a nézőnek, a hallgatóságnak. hogyan hat egy, és ez nem hatásvadászat, ne tessenek majd a hallgatók félreérteni, az, hogy az emberek szemében látni azt a, hogy az arcán a mosolyt, vagy azt a kis könycseppet, vagy az picit, mikor így tényleg a dal. Szóval egy legyen az egész. Ezért mondom azt, hogy a közönség nélkül ez az egész szakma semmit nem ér.
0: Mit jelent számodra az, hogy a felvidéki magyarságért is énekelsz? Milyen célja van ennek? Vagy összeállt ez így benned, ez a gondolat, hogy amikor járod a falvakat, vagy a városokat is itthon, hogy ennek van egy közösség összetartó szerepe?
1: Abszolút, abszolút. Én az összmagyarságért énekelek mindig. Azért fohászkodom. Ez nem azt jelenti, hogy a felvidékiekért, nem. Minden magyarért. Hogy éljünk, létezzünk, legyünk, éljen a nemzet. Hogy tényleg alkosson tovább, hiszen csodás alkotásai van ennek a nemzetnek. Sok elfeledett, vagy majdnem elfeledett dolgokról énekelni nekik, hogy azt tartani az emberek.
0: Megismerni a hagyományokat, meg a
1: hagyományokat megismerni, így van, és nem akarok belemenni dolgokon, nem az én tisztem. Nyilván az oktatásba se fér sok minden bele a mai világba, és hát sok mindent nem tudnak tanulni a gyerekek, amiről azért kéne, hogy tudjanak.
0: Fontosak a kiegészítő
1: lehetőségek. Igen, fontosak, hogy tudják meg azt, hogy honfoglalást tudják meg azt, legalább az alapvető dolgokat ott tudják, és hát a költők, a versek, ugye, inkább így fogalmaznám meg, hogy folyamatosan a tüzet, picit ilyen, folyamatosan ilyen tartani a lángot. Folyamatosan rakni azt a tüzet, hogy csak egy picit lobogjon, de lobogjon. Szóval legyen, lobogjon a tűz. És ezt folyamatosan táplálni, és ezt így lehet a mi szakmában, hogy az ember elmegy, és akkor viszi, és akkor adja, nyújtja az embereknek. Akár dalokban, akár versekben,

0: persze itthon énekelni a legjobb dolog, mikor az ember, és mindig ettől félek egyébként a legjobban. Ez legutóbb, most nyáron volt szerencsénk pár kormorán koncertet lejátszani itt Felvidéken, és mindig mondom Koltai Gergőnek, mondom, Gergő, én annyira izgulok itthon, hogyha itthon énekelek, hogy nyilván ugye sok az ismerős is, ugye, aki...
1: Itthon másképp ismernek.
0: Így van, igen, és ez mindig, de hát nagyon-nagyon szeretek.
1: Belsőséges élni.
0: Igen, és hát sokszor az emberek a könnyei is kijönnek, pedig hát meglett ember vagyok, meg annyira nem vagyok meghatódós, de azért megtudok. Óriási dolog, és visszatérve, hogy azért mi a magyarságnak és a magyarságért küzdünk folyamatosan.
1: Mit jelent ebben a mindennapi hitvallásodban vagy hivatásodban is, hogy milyen szerepet tölt be a családod és a barátaid?
0: Hát a családom, ez tőlük óriási támogatást kapok. Ezt nem is tudom, mikor fogom tudni meghálálni, vagy hogyan tudom meghálálni majd nekik. Hát bízom benne, hogy folyamatosan azért kis adagokba hálálom. De tényleg az feleségem, Zsuzsa, aki Zsuzsi, nem szereti, hogy a Zsuzsának, inkább Zsuzsinak, ő rengeteget segített ebbe az elejétől kezdve. Soha nem gátolt benne. Soha nem mondta azt, hogy ne, mert most ez a dolog, az a dolog, hanem tényleg mindig engedte. Hát nem is, hogy engedte. Tényleg mindig támogatott abban, hogy csináljam. Nyilván látta bennem azt, vagy látta ebben az egészben azt, hogy ez tart engem életben, vagy ez a lételemem, a zene magam, meg az előadás. Szóval mindig támogatott benne. Akkor elmentem erre a válogatóra, az István a királyba, én munkahelyemet hagytam ott igazából. Erre is 3 gyermekem volt, úgyhogy ő mondta, hogy menj, próbáld meg. És ha nem sikerül, akkor mi lesz? Kell, hogy sikerüljön. Úgyhogy így mentem el, és hát nekik köszönhetően ugye a támogatást, ugye a gyerekek is, hát rengeteget vannak nélkülem. Jó, most már nem kicsik, de hát igazából aktív időszak volt, amikor csengelányom született, akkor indult igazából az egész István a király. És akkor hát én igazából 2 évig szinte alig voltam otthon. Én folyamatosan Pesten voltam, Kaposvárat játszottam a Csiky Gergely Színházba, ugye Pécset játszottam lent a Nemzeti Színházba. Úgyhogy én ingáztam, akkor mindenféle tévéműsorok voltak, ugye köztelevíziónál, és akkor így ilyen háromszögben ingáztam, hogy nem tudom milyen formában, Pécs, Kaposvár, Gúta, Pest. Ezt így jártam 2 évig szinte. Nagyon-nagyon keveset voltam otthon, és hát ezt hívják támogatásnak.
1: Mesélnél a Kormoránban folytatott szólóénekesi szerepedről?
0: Igen. 2010 tavaszán Koltai Gergő megkeresett, és mondta, hogy mikor tudnánk találkozni. És akkor én nagyon örültem, gondoltam, hogy új rockopera születik, vagy valami, és akkor, hogy valami szerepet szán nekem, és hát elmentem Budára, el nem felejtem, a Mag 7-es étterembe, ott találkoztunk egy ilyen megbeszélésen. És akkor ott mondja Gergő, hogy lenne kedvem énekelni a Kormoránnal. Mondom, persze, hát óriási dolog, és mondtam, hogy egy szezont, vagy a turné, hogy nem, hogy stabil, mint stabil énekes, állandó énekes, úristen, de akkor egy pici ilyen félsz is bennem volt, hogy én nagyon-nagyon szerettem a Kormoránt. Szerettem a régi tagokkal, ugye, hát nem.
1: És hát egy majd... új arculatot is jelent, meg...
0: Igen. Egyik szemem sírt, másik nevetett, ugye, meg hát féltem is az egésztől, és hát mondta neki, hogy Gergő, tudsz pici gondolkodást, időt adni? Hát ezt tud, de nincs sok idő, mert hát ő... Megvan írva az új album, anyaga, a zene is, megvan a szöveg is, úgyhogy már velünk kéne az új énekesekkel. Ugye kerestek egy lánt is közben, egy új énekes, szóval egy új albumot készítenénk. Nem vártam utána napokat, hanem még ott a beszélgetés során mondta neki, hogy én örömmel. Persze nyilván ki nem vállalta volna el, hogy egy Koltai Gergellyel dolgozhasson. És akkor így kezdődött a Kormoránban az életem. 2010-ben, most 2020-at írunk, 10 éve vagyok a Kormorán együttes énekese. Sok a körömére, bánatára, de hát ettől ez mindig ilyen, ha vált.
1: Mi szeretjük és gratulálunk hozzá, köszönöm, hogy számodra ez egy szép évforduló.
0: Köszönöm szépen, és hát annyi mindent köszönhetek Gergőnek és Szűcs Pistinek, ugye a zeneszerzőnek. Rengeteg mindenbe, ja, megfeszítettbe játszottam például a rockoperába, ugye, amit Gergő írt. Ugye az ítélet, halnod kell, honfoglalás, Trójában, igaz, ott mint beugró voltam, de játszottam a Trója rockoperában is. Úgyhogy rengeteget köszönhetek. Hát közel 12 album megjelent azóta, már velünk a Kormoránban 10 év alatt. Vannak válogatások, vannak filmes, zenés film, az is megjelent. Forgattunk a Pilisben, a Skanzenban, Szentendrén, úgyhogy rengeteg mindent. És hát utána köszönhetem azt ugye a bátyjának, a híres legendának szintén, Koltai Gábornak, aki az István a királyt rendezte 83-ban, hogy 2011-ben kijuthattam Kanadába például. Vele voltam először tengeren túlon. És olyan szerencsém volt, hogy október 23-ai megemlékezésre mentünk, és ilyenkor általában egyben van a magyarságként, szóval sokan vannak a megemlékezéseken, ugye, és akkor ott rengeteg mindenkit megismertem, és hát azóta is járok szinte minden évbe ki a magyarok közé. Intélium Egyesült

0: nálunk is Kanada. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik. Úgy, ahogy nagyon sokat köszönhetek Szörényi Leventének és Bródi Jánosnak, akik bíztak bennem akkor, mikor ez az István a király a 25 éves jubileumira beválogattak, és adtak egy lehetőséget, hogy bizonyíthassak. Ezért is köszönettel tartozok. Kormorán maga a zenéje, a szövegvilága, abszolút a hit, a szeretet és a remény, a magyarság, a nemzet. A Kormoránban megkaptam mindazt, amit máshol ezen a téren nem kaptam meg.
1: Számodra anyanyelven a keresztény értékeknek a megfogalmazása, megtestesülése az ének formájában. Hallgatván ezeket az emlékeket, illetve ezeket az élményeket a munkád során, talán azt is megkérdezném, hogy mennyire tekintesz barátként a munkatársaidra. Mert hálás szívvel beszélsz róluk, és érződik ez a személyes kapcsolat is.
0: Igen, benne. Hála jó Isten, megint ezt mondom, ugye hála jó Istennek, hogy nem gyárba dolgozom. Már van a művész világban is, művész ipar, ugye, nem azon az oldalon dolgozok, vagy tevékenykedek, ami igazából egy show business, vagy egy gyár, egy színház, ami folyamatosan mondja magával a darabokat, szóval nem, hanem inkább ilyen, azt mondom, hogy én nem dolgozom és nem munkába járok, bár nem könnyű szakma, ezt hozzáteszem, én tényleg barátokkal zenélhetek. Ez is egy kiváltságos helyzet, hogy tényleg nem az van bennem, hogy gyomrideggel megyek, hogy most megint majd reggel 10-től délután 2-ig próba, úristen, hogy fog viselkedni, az fog viselkedni, az, amaz, ugye, mi fog történni megint, meg jó, persze, nem stresszmentes, hozzáteszem, hogy azért itt is azért csomó ideg.
1: De feszültség nem köztetek van.
0: De feszültség
1: van,
0: nem köztünk, hanem a helyzetek hozza. Így van, a feladat és a helyzet hozza mindig. És itt is a sors keze van, hogy nagyon kegyes hozzám, hogy ilyen emberek mellé vitt, mert tényleg barátként tekintenek ők is rám. Kormoránban családtagként vagyok. Ez a nagy család a Kormorán. Ezt mindig Gergő annak idején is mondta, hogy egy nagy család az egész. Ez óriási, óriási ajándék nekem, hogy sok mindenre megtanít. Hozzáteszem, rengeteg mindenre tanított meg. Ne vigyen el az a sok, az a pompa, meg az a csillivilli, ami ebbe az egész szakmában van, hanem tényleg arra törekedjünk, hogy valami értékeset hagyjunk magunk után, és hogy értékeset közvetítsünk. Amellett, hogy az emberek kapnak egy koncertet például, amellett annál többet kapjanak.
1: Hívő előadó művészként mik azok a fő értékek, amik vezetnek téged?
0: Hát a Jóisten. Nem tudom, jó Isten.
1: Ő hozza az adott helyzeteket,
0: van,
1: és abban mindig tanulsz egy
0: igen.
1: új értéket, vagy,
0: igen.
1: tudod kamatoztatni, hogy vezet a lelkiismereted, és ennek a szava.
0: Ezen ennyire komplikáltan nem szoktam gondolkodni. Egyszerűen jó, amit csinálok. Jól esik, ami... Szóval,
1: jó szándék vezet, és
0: jó szándék, így van, jó szándék, abszolút, meg tényleg ez minden benne van. A éneklés maga. Engem nem csak lelkileg, engem fizikálisan is kielégít olyan értelemben a zene, hogy mint egy sportolót, mikor lefut, kifussa magából, vagy egy küzdősportban kiüti magából. Annyira nekem az ének nem csak az, hogy a hang fizikálisan is helyre tesz. Szóval annyira jól érzem magam, hogy egy 2 órás koncert után, bár fárad ugye az embernek a torka azért 2 órát leénekelni, de utána olyan megkönnyebbülés van bennem, fizikálisan földobódok. Nem tudom elmagyarázni, hogy mitől van ez. Nyilván adrenalin magyarázható sok mindenne, de
1: meg
0: ott...
1: hogy ilyen mély érzésű, tehát már a rocknál is mondtad, hogy mennyire
0: igen.
1: fontos, aztán ugye a közönség, meg hogy barátokkal együtt,
0: igen,
1: és hogy
0: igen,
1: ennek
0: igen,
1: milyen
0: igen,
1: szerepe
0: igen.
1: van.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez így együtt tényleg áldásos.
0: Hát, abszolút, abszolút. Én mondom, ilyen hozzá nagyon kegyes a sors, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm az égieknek, hogy segítenek ebbe. És hát, hogy idáig, és ide vezettek, ide vittek.
1: Mi volt a legnagyobb ráhagyatkozásod Istenre, amikor úgy érezted, hogy ez a késéle, vagy hogy a kocka most itt hogy el van vetve, és itt valami történni fog, és akkor ehhez szükséged van azért, hogy a család és a barátok támogatásán túl az ő segítségét is kért?
0: Hát nekem folyamatosan jó Istenem segíts, Istenkém segíts, meg ez folyamatosan az emberbe pörög, ugye? De volt egy ominózus István a király, ez Kolozsvárott volt. 2013-ban 55 ezer ember volt kint a téren Kolozsvárott. És azért, mint koppány, mint főszerep, óriási felelősség. Ráadásul olyan főszerep, ami Vikidál Gyula után, ugye, képzeleti hallgatóság, hogy az ember, bocsánat, be van tojva azért.
1: A felelősség is nyilván.
0: Hát óriási felelőség. És akkor mondtam, jó Istenem, segíts meg, hogy ez most ennek akkor nagyot kell szólni, ennek óriásit kell. És hát megsegített. Akkora sikere lett a darabnak ott, hogy hihetetlen volt. És a végén, ugye, amikor lement a darab maga, és elhangzott a nemzeti imánk, majd a székely himnusz, hát az egyszerűen képtelen voltam. Megkértek, hogy kezdjem el a székely himnuszt énekelni, beadták a portomat, ugye a mikrofonomat, és hát az első sort bírtam, összecsuklott a hangom, szóval teljes. Igazából az én hangomat nem is lehetett volna hallani, úgy énekelte a közönség. Úgyhogy óriási érzés volt. Úgyhogy ez volt. Meg hát amikor új dal születik Kormoránnal, és megyek stúdióba, és akkor úristen, mondom, segít, ez a dal szülessen, meg ez a dal jó legyen. Mert hát ilyen szövegíró, mint Koltai Gergő, azért nem egy hétköznapi szövegíró, szóval azért legenda, ugye, legendás dolgokat írt. De egyébként mindig ott van a fohász, a jó Istenhez. Este például, mielőtt elalszom, elmondok egy imát, reggel megköszönöm, és napközben is az ember megköszöni számtalanszor ezt, hogy tényleg ennyi mindent kap. Mert tényleg az én életem, ez tényleg egy ilyen mesébe illő, mert igazából csak most egy picit visszaugrok a kezdetek kezdetére, amikor 87-ben a helyi úttörőház akkor még ugye volt egy ilyen, hogy zenekart lehet alapítani az iskolából, fiataloknak tehetsége van, akkor így elmentünk, és akkor összeraktuk ezt az Alfa Rock zenekart. Vasárnaponként próbált a zenekar, akkor kezdtük, ott öngedgettek, meg én is énekelgettem, és én minden délelőtt úgy lerekedtem, hogy én mondtam, hogy hát jó, most ez fog tartani egy évig, aztán végül is szórakozás, nem rosszat csinál, nem rosszalkodunk az utcán, hanem ezt így fogtam föl. Ott abban a helyzetben, 87-ben. Mindig lerekedtem. Hangom nem ment, de mindig ilyen rekedt voltam. Hát mondom, ez nem fogok én bírni énekelni, de hát ameddig tart, jól érzem magam, és akkor énekelek. És aztán így érdekes, de nyilván ugye mutáltam, úgyhogy ezért volt az, hogy változott a orgánum, meg minden, és akkor ugye azért volt ez.
1: És akkor kellett egy átsegítése az úrnak, hogy ez ne vegye el a szegélykedvedet, és hogy
0: biztos vagyok benne, így van. Nekem ebben van dolgom, és ez a dolgom, ezt kell csinálnom, ez a küldetésem, és ebben hiszek is egyébként.
1: Erre adja továbbra is jó Isten az áldását, és kísérjen szűzanya is utait során, hogy valóban tudd ezt a lángot mindenek előtt ugye a saját lelkedben szíteni és táplálni, ugye Szentlélek mindig gondoskodjon erről, és akár meggyújtani, vagy tényleg másoknak is szétosztani. Kívánjuk ezt, és köszönjük, hogy velünk voltál.
0: Én is köszönöm. Köszönöm szépen.
2: Mária Rádió és

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Jó Isten áldása legyen mindannyiunkon. Ugye, az ember csodálja a Szent Családot. A keresztény elmélkedés, igazából ezt sokszor mondtam, nem más, mindenkor kezünkbe vesszük az evangéliumot, mint a gyerek a kifestős könyvet, és elkezdik olvasni, és szépen kiszínezni. Próbáljuk magunk elé képzelni názáreti kis házat, hogy Mária játszik az ő drága gyermekével, megcsikizi, megöleli, hát karjaiba ringatja, mesét mond neki. A Jézus a nagy szemekkel nézi az anyukáját, majd átöleli kis kacsolyával a nyakát, és oda egy nagy puszit az ő anyukáját. De gondolhatunk arra is, ahogy Jézus játszik az ő rokonaival, unokatestvéreivel, bandázik. Ezek az emberek, Mária és az ő rokonai, utána mennek. És ugye, vagy tömeg veszi körül Jézust, és szólnak neki, hogy nézd, itt van édesanyád, és a rokonait kerestek téged. És olyan szép, mert ugye a boldogságos szűzanya, ott vannak az ő drága rokona, és tudjuk jó, hogy például az egyik rokona, a Jakab, aki mindvégig hűséges volt Jézushoz, aki Jeruzsálem első pátriárkája lett, hát vértanú halált halt, őt helyezték le először. Ő volt az első apostol, aki életét adta Jézusért. Valószínű ő is ott volt, tehát ezek a közeli rokonok. És Jézus akkor azt mondja ott a mindenki előtt, hogy hát de ki az én anyám, és ki az én rokonom? Ki lehet velem olyan mély, szoros, személyes kapcsolatban, mint az én szeretett édesanyám? Ugye milyen volt az én szeretett testvéreimmel, rokonaimmal a kapcsolatom? És olyan szép, mert ugye tudjuk jól a Szentírásból, hogy Jézus rámutat a tanítványaira, azt mondja, hogy hát mindazok, akik teljesítik az én mennyei atyám akaratát, azok az én testvéreim, szüleim, barátaim, édesanyám. Félelmetes. Tehát igazából Jézus Krisztus azt mondja, aki mellém áll, és ahogy én vállaltam mennyei atyám akaratát, és ugyanúgy vállalja Isten akaratát, az ugyanolyan mély, személyes, szoros kapcsolatba fog kerülni az én velem, mint az én édesanyám, vagy az apostolok. Többenetes, nem? Gondolkozzunk csak el. Igazából lelkünk mi is arra vágyunk, hogy ilyen mély, bensőséges, szoros kapcsolatba kerüljünk. Hát a mi Urunk Istenünkkel, mint amilyen ott a Jézus gyermekkorában volt az ő édesanyjával, barátaival, rokonaival, és az lehetséges, járható ez az út. Igazából azt gondolom, hogy jó keresztényben, akkor ilyenkor egyetlen kérdés merül fel, hogy tudnám én is felismerni ezt? Hogy tudnék én társa lenni világ megváltásában ügyködő Jézus Krisztusnak? Nagy kérdés. A válasz egyszerű. Már a harmadikos gyerekeknek azt tanítsuk a hittanórán, hogy hát aki elcsendesedik, és olvassa a Szentírást, hát az nagyon hamar meg tudja Isten akaratát. Isten szól hozzánk, eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar. A legtisztább vágyam, a legszebb gondolatom, mi újból és újból visszatér, szép csendesen a te szívedbe. És érzed, hogy ez a te lépésed, ez a te útad, megteszed, Isten útjára lépsz. Kármelyhegyi Boldogasszony ünnepe van, és nemrég miséztem a napokban, hát a Pécs mellett élő kármelita nővéreimnel, kolostor. És ezután elsétáltunk egyet szép nagy birtokokban, és hely jóval visszavonulhatsz imádkozni, remeteként is, akár vagy közösségbe is. Tehát egy erdős rész, sétáltunk a nővérekkel, és egyik nővér mondta el, hogy hát ő hosszú vívódás után ugye a világban várta, hogy a Jóisten ránk vesse egy kicsit meg, belépett a rendbe. És az első nap, amikor ő megérkezett, hogy mit jelölt, meg minden, hát az volt a dolga, hogy elmondták reggel imád, és utána kimentek a földre, és leszették az őt borsot, és elkezdték kifejteni. Szóval ült ott a nővérek között, és potyogtak a könnyei, és úgy érezte, hogy végtelen béke, öröm tölti el a szívét. És azt is mondta, hogy ha akkor abban percben meghalt volna, akkor is úgy érzi, hogy értelme lett volna az életének, mert jó volt belesimulni Isten tervébe, akaratába. És azt mondja, ez az öröm tölti el azóta is a szívét. Igen. Ugye a mi Urunk Jézus Krisztus azt mondja, az én igám édes, az én terhem könnyű. Tehát Jézus Krisztusnak mi is az igája? Az én áldalem az, hogy mennyi atyám akaratát teljesítsem. Tehát Jézus igája nem más, de mint a mennyi atya rábízott, hogy áltsa meg ezt a világot, hogy tanítsa meg bennünket a szeretet parancsára. És Jézus látja, az aratni való sok, a munkás kevés. Ugye olyan szép az a történet, és akkor Jézus azt mondja, hogy hát a szőlős gazda kimegy, és reggel, kora reggel, délben, délután, késő este is keresi a munkásokat, hogy jöjjenek, dolgozzanak az ő szőlőjében. Jézus azt akarja, hogy mindannyian szeretett ember halászai legyünk. Tehát ez az ő igája. És azt akarja, hogy mi is ebbe az igába dugjuk belé a nyakunkat. Tudják, olyan szép, hogy én annak idején láttam, nagyapámnak is volt olyan tehene, a két tehén, amelyiknek volt járva. És a járomnak két luka van, és mindig egyik tehén és másik tehén, és egy a másik. Az egy-két ökrök a terhet. És igazából az a szép ebben, hogy Jézusnak a nyaka, vála, ott van az igába, az ő igája édes. És arra biztat, hogy én egy marék porból született kis emberke, én is álljak oda belléje, és vessem neki a vállamot az igának, az ő is mennyei atyánk akarata szerinti feladatoknak, és napról napra szépen teljesítsem azt. Gyönyörű. Azt gondolom, aki ezt így megteszi, az megtapasztalja, hogy mi az igazi boldogság. Mert Jézus igája valóban édes, az ő terhe valóban könnyű. Ezt most a napokban megint megtapasztalhattuk, hisz ugye évről évre, most már 13. éve visszatérünk ide Balaton környékére, és vállalunk egy hetes missziót. Persze mindenki azt gondolja, hogy nagy dolog a misszió, de hát ugye annak idején megmondták, teológián is, meg minden, hogy van belmisszió. Mit jelent az, hogy az evangélium örömhírével körbejárunk. Hát 50 gyerekkel körbejártam én is. 6 helységben. Hát most megyünk Szegedre, persze a 7. alkalom, hogy hirdessük az evangéliumot. Persze munkatársaink szépen megszervezték, kiplakátolták, kihirdették, és így mondhatni azt, hogy átlagban volt, ahol több mint 500-an eljöttek, volt, ahol egy kicsivel kevesebb, jöttek, de átlagban biztos, hogy hát 500 ember lehet számolni. 6 hely, az 3000 ember. 3000 embernek hirdethettük az evangéliumot. Hát nehéz volt, de minden nap utazni kellett. Gyerekek, azért minden délelőtt nekiültek egy kicsit. Töröttek a Balatonba, fagyiztak, és hogy is hívják. Volt dínye is, és délután szépen megmosakodtak, hajukat befonták, felöltöztek székely ruhába, és kezdődött a szentmise. Persze volt próba minden nap többször is. És hát olyan jó volt, mert zsuffolt templomokban, vagy több helyen volt, ahol szabadban volt a szentmise. Teher, nekem egy édes teher, egy könnyű igat, és repes a lelkem, hogy igen, szolgálhattam. Hát, marék kis porból született emberként, botladozó, gyarló emberként, de szolgálhattam mégis. A Műrom Jézus Krisztus akarata szerint hirdethettem az evangéliumot testvéreimmel, gyerekeinkkel. Igen, én mindenkit erre biztatok, hogy merje vállalni a Isten akarata szerinti feladatot, állapotbeli kötelességét. Ott, ahol van, biztos, hogy nem kell mindenkinek elmenni és szerzetesnek lenni. De mint családanya, vagy a munkahelyeden, amit rád bíztak. Zöld borsot kell fejteni, mindegy. Isten akarata szerinti munka, minden munka, és jó móka is. Adja az Isten, hogy tényleg ezt a belső örömet, felszabadulást, Isten gyermekeinek a jó kedvét, derűjét megtapasztaljuk. Én mindenkit szeretettel köszöntök, és ha elfáradtunk, de olyan szép ez a történet, hogy a Kármelhegyi boldogasszony, hát a palástját szépen leveszi, és ráborítja, ugye, hát ugye 1100-as években élt egy szerzetes Simon, és hát ugye ő mint remete, egy oduba lakott, és hát mint kármelita sok üldöztetésnek volt kitéve, és megjelent neki a szűzanya, és ráborította az ő köpenyét, és kapulárét adott a vállára. És azóta van, hogy a kármeliták hát minden évben megemlékeznek, hogy a szűzanya igazából palástjával betakar minket. És ez szép gyerekes dolog az, hogy egy darab ilyen barna szövetet, talán a Mária képével szépen ilyenkor nagyon sokan magukra öltenek. Hát egy bélyegnyi méretű kép, de úgy gondolatban arra gondolnak, hogy szűzanya palástja alatt vagyok, és Mária gyermeke nem veszhet el. Máriának gondja van az ő gyermekeire. Adná az Isten, hogy tényleg, hát ilyen Mária köpenyét hordozó, Mária köpenye alatt oltalmat, vigaszt találó keresztények legyünk. Bármi is történik körülöttünk, Mária szeret bennünket, Mária vezet bennünket. Dicsértessek a Jézus Krisztus!
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Jaj azoknak, akik hiába valóságot terveznek, és gonoszat forralnak fekvő helyükön. A bűn ritkán jelenik meg egyik pillanatról a másikra. Először gondolatként érkezik, amelyet aztán dédelgetünk, táplálunk magunkban. Végül tetté válik. Ezért mondja a zsoltáros: vizsgálj meg, Istenem, és ismerd meg szívemet. Tégy próbára is, ismerd meg gondolataimat. Ezért nem mindegy, hogy éppen milyen gondolatokat forgatsz a fejedben, hogy mit tervezel másokkal kapcsolatban. Haragot, bosszút, vagy szeretetet és megbocsátást. Az igaz ember az Úr törvényéről elmélkedik éjjel és nappal, ahogy ezt az első zsoltárban olvashatod. A gonosz ember azonban rosszat forral. Mikeás próféta olyan emberekről beszél itt, akik az éjszaka csendjét nem imára vagy önvizsgálatra használják, hanem azon gondolkodnak, hogyan szerezhetnének még többet, hogyan érvényesíthetnék akaratukat, vagy miként árthatnának másoknak. Vajon te mit táplálsz magadban? Mi tölti be a gondolataidat? Mennyivel másabb lenne az életünk, ha esténként vagy akár az éjszakai órákban nem a rossz emlékeket, hanem Isten jóságát idéznénk fel. Ha nem a sérelmeinket dédelgetnénk, hanem azokért imádkoznánk, akik megbántottak bennünket. A szentek nem véletlenül ajánlották, hogy lefekvés előtt ne a gondjainkat számolgassuk, ne a félelmeinknek adjunk teret, hanem Istennek és az ő szavának. Ez a nap egy jó lehetőség arra, hogy változtass. Ha eddig másképpen tetted volna, most határozd el, hogy nem a problémáidon vagy mások bántó szavain fogsz rágódni, hanem Isten szaván fogsz elmélkedni. Nem csak reggel és este, hanem mindig. Még az éjszaka közepén is.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyénket, egyházközségünket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb, szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Jézusunk, lelke örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád. Kérünk téged, a boldogságos Szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
2: Szívem első gondolata,
3: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem, téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
4: Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
3: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
2: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
3: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
2: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
3: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
2: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
3: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
2: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
3: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
2: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, mely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
3: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
2: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
3: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
2: Sietes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.
3: Amen.

0: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret. Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térdre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Hajnalban fürdik már az ég, a földre nappal fénye hull, a napsugár, mint nyíl lövel, minden rossz álom tűnjön el.
1: Az éjjel rémek fussanak, távozzék kínzó bűntudat, a bűn éjjében szunnyadó, sötét félelmek múljanak.
0: Hogy az a végső virradat, mit szívünk vágya esdekel, legyen tüzes fényáradat, míg zengő dalunk énekel.
1: Dicséret áldja az Atyát, és vele egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen.
0: Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram. Parancsaidat én megtartom.
1: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm.
0: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben.
1: Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem.
0: Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram. Ítéleteid szerint éltes engem.
1: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényeidtől távol vannak.
0: Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség.
1: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség.
1: Bölcsességed, Uram, velem járjon, és velem munkálkodjék. Atyáink Istene, jóságos Urunk, ígéddel hívtad létre a mindenséget.
0: Bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen, melyet te alkottál.
1: Hogy a földkerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét.
0: Add nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zárj ki engem.
1: Mert szolgád vagyok, szolgáló gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember. fel sem fogom igazságodat és törvényedet.
0: Ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít.
1: Nálad bölcsesség, aki művedet ismeri, és jelen volt, amikor a földkerekséget megalkottad.
0: Ő jól tudja, mi kedves a szemedben, és mi egyezik meg parancsaiddal.
1: Őt küld el szent egedből, őrséges trónod helyéről,
0: hogy velem járjon és velem munkálkodjék, és megtudja, mi kedves előtted.
1: Mert ő mindent tud, és megért mindent, megfontoltan vezet tetteimben, és megőriz hatalmával.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Bölcsességed, Uram, velem járjon és velem munkálkodjék.
1: Az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek.
0: Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
1: Az Úr hűsége örökké megmarad. Zúgolódás és húzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek áltatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.
0: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
1: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
0: Örökségem az élők honában.
1: Te vagy az én menedékem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
0: Aki az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket Istenben vitt végbe, Istene. Mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, mellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Aki az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket Istenben vitt végbe. Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Tekints fiad anyjára, hallgass meg bennünket, Urunk!
0: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy Máriát anyául és példaképéül adtad nekünk, közben járására szenteld meg szívünket.
1: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk!
0: Máriát szavadra figyelő, hűséges szolgálóddá tetted, közbenjárására add meg nekünk ajándékaidat.
1: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk!
0: A kereszt mellett álló Máriát erőssé tetted, fiad feltámadása által pedig örömmel töltötted el. Közbenjárására enyhíts megpróbáltatásainkat, reményünket pedig szilárdítsd meg.
1: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk!
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Istenünk, aki híveid élete vagy, és az alázatosak dicsősége, te Szent Hedvig királynét a hit és a szeretet buzgó terjesztőjévé tetted. Közbenjárására add, hogy az igazság és a jóság apostolai legyünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Jézusunk, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe. Küldj méltó papokat szent egyházadba. Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, aki öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk. Amen.

is. A régi történet szerint Indiában a falu leggazdagabb embere kétségbe volt esve. Minden megvolt, ami a jóléthez kellett, csak éppen az élet nagy titkára nem tudott rábukkanni. Kereste mindenhol, de hiába. A falu szélén lakó öreg Jós elárulta neki, hogy nem nagyon messze van egy kút, amelynek a mélyébe, lekiabálva megkapja kellő választ. Gyorsan felkereste a kutat és leszólt a mélybe. Hol találom meg az élet titkát? A mélyből ezt a választ kapta. Amit keresel, megtalálod a faluban, mégpedig az út kereszteződésnél. Nagyon megörvendett a hírnek, és elment a megjelölt helyre. Hiába kutatott, nem talált mást, csupán három üzletet. Az egyikben különböző fémekből készült drótot árultak. A másikban nemes fákból gerendákat és léceket. A harmadikban pedig fémdarabokat. Az élet nagy titkáról senki sem tudott. Visszament a kúthoz, és csalódottan elmondotta, hogy mit tapasztalt. Más választ nem kapott, mint a rövid megjegyzést. Majd később megérted. A férfi azt gondolta, hogy becsapták. Már majdnem elfelejtett mindent, amikor egyszer a késő esti órákban sétaközben csodálatos zenére lett figyelmes. Egy citár soha nem hallott kellemes dallamot szórt szét az éjszakában. Boldogan élvezte a zenét. A kíváncsiság odahajtotta a muzsikushoz, aki a szép dallamokat játszotta. Amikor meglátta a szitárt, felkiáltott örömében. Az érdekes zeneszerszám nemes drótból, értékes faanyagból és ragyogó lemezből készült. Ezeket az anyagokat látta a kereszteződésnél lévő üzletekben. Az élet értelmét később a zenében megtalálta, és ő is megtanult a szitáron játszani. Igen, kedves hallgatók, az élet olyan, mint egy utazás. Egymás utáni lépésekből áll. Ha minden lépés megelégedett és vidám, olyan lesz az egész élet. Így nem járunk úgy, mint az illető, aki halála órájában azt állította, hogy nem élt eleget. Ne kerüljek is semmi sem a figyelmeteket. Ne nézzetek el mások feje fölött, inkább nézzetek a szemükbe. Ne beszéljetek gyerekeiteknek, inkább fogjátok az arcukat kezeitek közé, és beszélgessetek úgy velük. Ne öleljetek meg egy testet, hanem inkább egy személyt. Érzelmek, ösztönzések, vágyak és gondolatok egymást követik életetekben. Ne vessétek el azokat. Egy nap rádöbbentek, hogy milyen jók és szükségesek voltatok. Minden nap figyeljétek magatokat és másokat is. Legyetek tisztába vele, hogy az életben vannak gyönyörű élmények. Ne engedjétek, hogy az ellenkezőjéről győzzön meg valaki. Nézzétek a virágokat és a madarakat. Érezzétek a szellő zúgását. Örvendjetek neki. Osszátok meg másokkal is az örömet.

Kedves hallgatók, a ma reggeli témánk az útkereszteződés lesz. Nézzük meg így ma reggel, hogy milyen szerepe is van az útkereszteződésnek az életünkben. Vagy hogyan határozza meg a lépéseinket, a döntéseinket. Azt hiszem, hogy kevés olyan egyszerű kép létezik, amely annyi jelentést hordozna, mint egy útkereszteződés. Első pillantásra csupán utak találkozása. Aszfalt, por vagy macskakő, amely különböző irányokból érkező embereket vezet tovább. Mégis, ha mélyebbre tekintünk, az útkereszteződés az emberi élet egyik legerősebb jelképe.

A döntések, a változás, bizonytalanság és remény egyszerre van jelen benne. Talán nincs is olyan ember, aki ne állt volna élete során újra és újra egy-egy láthatatlan útkereszteződésben. Az életünk nagyon ritkán megy egyenes vonalban. Gyermekkorunkban úgy hisszük, hogy minden előre kiszámítható. Tanulunk, felnövünk, dolgozunk, családot alapítunk, majd megöregszünk. Ahogy azonban telnek az évek, rájövünk, hogy az élet sokkal inkább hasonlít egy szerteágazó úthálózatra, mint egy hosszú országútra. Váratlan események, találkozások, vesztességek, lehetőségek és kudarcok alakítják azt az irányt, amerre végül haladunk. Minden fontos döntés egy újabb kereszteződés, ahol nincs biztos útmutató, csupán a saját értékeink, tapasztalataink és reményeink. Az útkereszteződés egyik legfontosabb üzenete talán a választás szabadsága. Bár életünk számos körülménye nem rajtunk múlik, mindig akadnak pillanatok, amikor döntenünk kell. Maradjunk a megszokott úton, vagy vállaljuk az ismeretlen kockázatát. Megbocsássunk, vagy őrizzük tovább a sérelmeinket. Kövessük az álmainkat, vagy választjuk a biztonságot. Ezekre a kérdésekre senki sem adhat egyetemes választ. Minden ember saját történetének főszereplője, ezért saját útját is neki kell kijelölnie. Az útkereszteződés mindig magában hordozza a bizonytalanság érzését. Amíg egy úton haladunk, elképzelhetjük, milyen lenne a másik irány, de soha nem tapasztalhatjuk meg egyszerre mindkettőt. Minden választás egy lemondás is. Amikor az egyik utat választjuk, a másik lehetősége örökre lezárul. Éppen ezért a döntéseinket gyakran félelem kíséri. Mi van, ha rosszul választunk? Mi van, ha a másik út jobb lett volna? Ám az élet különös bölcsessége abban rejlik, hogy nincs tökéletes út, kedves hallgatók. Minden ösvény tartogat örömet és nehézséget, sikert és csalódást. Nem az számít elsősorban, hogy melyik irányt választottuk, hanem hogy járjuk végig azt. Egy rossznak tűnő döntés is vezethet értékes tapasztalatokhoz, míg egy könnyűnek ígérkező út is rejthet komoly próbatételeket. Az ember személyiségét sokszor nem maga a választás, hanem a következményekhez való viszonya formája. Az útkereszteződés is találkozások jelképe. Nem csak utak találkoznak benne, hanem emberek sorsai is. Gondoljuk arra, hányszor változtatta meg életünket egy véletlen beszélgetés, egy ismerettség, egy váratlan segítség, vagy akár egy búcsú. Sokszor egyetlen ember képes teljesen új irányba terelni gondolatainkat, céljainkat vagy életünket. Vannak találkozások, amelyeket csak néhány percig tartanak, mégis hosszú éveken át kísérnek bennünket. Mások belépnek az életünkbe, és észrevétlenül válnak annak meghatározó részévé. Az útkereszteződés ezért nem csupán a választás helye, hanem az emberi kapcsolatok születésének szimbóluma is. Ugyanakkor minden útkereszteződés arra is int, mutat rá, hogy a változás elkerülhetetlen. Az idő nem áll meg, és nem maradhatunk örökké ugyanazon a helyen. Ha túl sokáig habozunk, maga az élet dönt helyettünk. A lehetőségek egy része elmúlik, új utak nyílnak meg, mások pedig végleg eltűnnek. Az elsőre ijesztőnek tűnhet, mégis épp a változás adja az élet szépségét. Ha minden örökké ugyanaz maradna, nem lenne fejlődés, felfedezés vagy megújulás. Az útkereszteződés arra is tanít, hogy a múltat nem lehet meg nem történtté tenni. Hajlamosak vagyunk hosszú éveken át azon gondolkodni, mi lett volna, ha másként döntünk. Talán sikeresebbek lennénk, talán boldogabbak, talán kevesebb fájdalmat éltünk volna át. Az ilyen kérdések azonban soha nem vezetnek biztos válaszhoz. Az élet nem engedi visszaforgatni az időt. A múlt útjai mögöttünk maradnak, de emlékeik tovább kísérnek bennünket. Sokkal fontosabb felismerni, hogy minden megtett út része lett annak az embernek, akivé váltunk. Az útkereszteződés a remény jelképe is. A legnehezebb élethelyzetekben is ott rejlik benne annak lehetősége, hogy új irányt válasszunk. Egy kudarc után új célokat találhatunk. Egy vesztesség után új kapcsolatokat építhetünk. Egy lezárt életszakasz után mindig megnyílhat egy másik.
Ez nem azt jelenti, hogy a múlt fájdalmai eltűnnek, hanem hogy nem ezek jelentik történetünk végét. Minden út vége egy másik út kezdete is. Érdekes módon az útkereszteződés nem csak előre, hanem befelé is vezet. A legfontosabb döntéseink nem a külvilágról szólnak, hanem önmagunkról. Arról, kik szeretnénk lenni, milyen értékek szerint akarunk élni, és mi ad valódi értelmet a mindennapjainknak. Az ember egész élete során keresi ezt a belső iránytűt. Néha elveszíti, néha újra megtalálja, de minden választás közelebb viszi önmaga mélyebb megismeréséhez. Talán ezért olyan időtlen és egyetemes szimbólum az útkereszteződés. Minden ember érti, függetlenül attól, hogy melyik kultúrában él, vagy milyen nyelven beszél. Mindannyian ismerjük azt a pillanatot, amikor meg kell állni, körülnézni, és el kell dönteni, merre tovább. Ezek a pillanatok egyszerre töltenek el félelemmel és izgalommal, mert tudjuk, hogy egyetlen lépésünk akár egész életünk történetét megváltoztathatja. Végső soron az útkereszteződés nem pusztán a döntések helye, hanem az emberi szabadság és felelősség jelképe is. Életünk nem csupán a véletlenek sorozata, hanem tudatos választások láncolata is. Nem mindig mi választjuk a körülményeket, de mindig választhatjuk azt, hogyan viszonyulunk hozzájuk. És bár soha nem tudhatjuk teljes bizonyossággal, hová vezet az előttünk álló út, egy dolog biztos. Minden megtett lépés formál bennünket, minden kereszteződés új lehetőséget kínál arra, hogy közelebb kerüljünk ahhoz az emberhez, akivé válni szeretnénk.

Uram, én mindenért hálát adok, minden útkereszteződésért, és mindazokért a döntésekért, helyzetekért is, ami akár mögöttünk vagy előttünk áll. Remélem tetszett ez a dal, kedves hallgatók, így a mai reggelen, és hát még néhány perc erejéig hadd folytassuk a mai elmélkedésünket. Nézzük meg egy kicsit a Jóisten szemszögéből az útkereszteződéseinket. A Szentírásban gyakran jelenik meg az út, mint az emberi élet metaforája. Az ember úton van születésétől haláláig, de ez az út nem csupán földrajz értelemben vett vándorlás, hanem lelki zarándoklat is. Minden döntés közelebb vihet Istenhez, vagy eltávolíthat tőle. Az útkereszteződés ezért nem pusztán emberi bizonytalanságot jelent, hanem azt a pillanatot is, amikor hitünk, lelkiismeretünk és bizalmunk próbára kerül. Keresztény gondolkodásunk szerint Isten nem csupán az út végén vár ránk, hanem velünk halad minden megtett lépés során. Ez a felismerés különös vigaszt adhat azokban a helyzetekben, amikor nem látjuk tisztán a jövőt. Sokszor szeretnénk előre tudni, hogy melyik döntés vezet sikerhez vagy boldogsághoz, ám a hit nem a teljes bizonyosságra épül, hanem a bizalomra. Ahogyan Ábrahám is elindult egy ismeretlen föld felé, úgy az emberek is gyakran úgy kell döntenie, hogy csak a következő lépés látja maga előtt. A hit éppen ebben mutatkozik meg. Nem minden válasz birtoklásában, hanem abban a meggyőződésben, hogy Isten akkor is vezet, amikor az út kanyarog vagy ködbe visz. Az útkereszteződés egyben a lelkiismeret helye is. A csend pillanata, amikor az ember megáll, és nem csak a világ zaját hallgatja el, hanem saját szívére is figyel. Isten gyakran nem rendkívüli eseményekben szólít meg bennünket, hanem a belső csendünkben. Ezért a döntések előtt megélt imádság különleges jelentőséget kap. Az ima nem csupán kérés, hogy Isten mutassa meg a helyes utat, hanem annak elfogadása is, hogy az ő bölcsessége meghaladja a mi látásunkat. Jézus tanításaiban is gyakran találkozunk az út képével. Beszél a keskeny és a széles útról, a jó pásztorról, aki vezeti nyáját, valamint önmagáról is azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. A keresztény ember számára az út nem csupán erkölcsi választások sorozata, hanem személyes kapcsolat Krisztussal. Az útkereszteződés így nem egyszerűen két lehetőség közötti választás, hanem annak mérlegelése, hogy melyik döntés tükrözi jobban a szeretetet, igazságot, irgalmat és alázatot. Vannak döntéseink, kedves hallgatók, amelyeket később megbánunk, és vannak utak, amelyek zsákutcának bizonyulnak. Mégsem ez az utolsó szó. A kereszténység egyik legnagyobb reménye éppen az, hogy Isten kegyelme képes új kezdetet ajándékozni. A megtérés tulajdonképpen egy lelki útkereszteződés. Felismerni, hogy rossz irányba indultunk, majd bátran visszafordulni. Ez nem a kudarc beismerése, hanem a remény választása. Az útkereszteződés ezért a kegyelem helye is lehet. Olyan pont, ahol az ember rádöbben saját korlátaira, és megérti, hogy nem kell minden terhet egyedül hordoznia. Sokan arról számolnak be, hogy éppen a legnagyobb bizonytalanság idején tapasztalták meg leginkább Isten közességét. Amikor minden emberi számítás csődöt mondott, akkor nyílt meg a szív a bizalom előtt. A hit paradoxona, hogy néha épp a legnehezebb útkereszteződés vezet el a legmélyebb lelki növekedéshez. Keresztény ember számára az út végső célja nem csupán a földi boldogulás, hanem az Istennel való teljes közösség. Ez a remény különös fényt vet minden földi döntésre. Bár választásaink meghatározzák életünk alakulását, egyik út sem végleges addig, amíg Isten hívása tart. Minden nap új lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk hozzá, és minden útkereszteződés arra mutat rá, hogy az Isten irgalom mindig képes új irányt nyitni az ember számára. Így az útkereszteződés nem elsősorban a félelem vagy a bizonytalanság jelképe, hanem a találkozási. Találkozás önmagunkkal, embertársainkkal és mindenek előtt Istennel. Aki hittel lép tovább, annak az út nem csupán a célhoz vezet, hanem maga is a kegyelem, a formálódás és a megszentelődés helyévé válik. Végezetül pedig nem maradhat el a szokásos házi feladat sem. Mai házi feladat az, kedves hallgatók, hogy gondolják végig,
életük egy olyan időszakát, amikor fontos döntés előtt álltak. És röviden írják le, illetve válaszoljanak 4 kérdésre. Az első, milyen útkereszteződéshez érkeztél? Milyen lehetőségek közül kellett választanod? Mi segített a döntés meghozatalában? Mit tanított számodra ez a döntés, és hogyan formálta a hitedet, vagy az életszemléledet? Életszemléletedet. Befejezésképpen pedig válassz egy bibliai idézetet, amely szerinted kapcsolódik az út, a döntés, vagy az isteni vezetés témájához, és 4-5 mondatban indokold meg, miért ezt választottad. Kedves hallgatók, kiadtam már a házi feladatot, ki lehet ülni a tópartra, Maros mellé, ahová csak szeretnének napozni, csendben lenni és gondolkodni az útkereszteződéseiken, illetve ezen a 4 kérdésen, ami a mai házi feladatot is magába foglalja. Most pedig így a napindító végén hadd jöjjek egy rövid műsorismertetővel. Hamarosan, azaz 8 órától Nagyváradról a Szent József templomból közvetítünk Szentmisét, 9 órakor ima szándékaikat fogadom, majd az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától Iránytű című műsorra várja önöket Pál Feri atya, majd 11 órától Táncokból szőtt történelmi óra lesz Virág Endrével. 12:30-től Napraforgó című műsorunkat hallhatják, majd ezt követi a Pápai Angelus, illetve a napközi imaóra. 12:30-kor asztalt terítünk Dávid Gyöngyivel, 1 órakor szeretetlánk rózsafűzért imádkozunk, majd a békéért is imádkozunk, ezt követi a zenés köszöntő, melynek a végén egy újabb műsorismertetővel várom önöket. Ma délután 5 órától Kovásznáról közvetítünk Mária áhítatot egészen 8 óráig. A mai Szentmise főcelebránsa, ami ugyebár 6 órától kezdődik, Tamás József nyugalmazott segédpüspök lesz, egyben szónoka is, úgyhogy hívjuk a kedves hallgatókat, hogy tartsanak velünk. Holnap vasárnap délelőtt 10:30-től közvetítünk Szentmisét Sárközújlakról, illetve délután 6 órakor a Csíksomlyói templomból. Kedves hallgatók, egész hétvégén együtt leszünk, úgyhogy remélem nem fognak rám unni. Ha igen, szóljanak, és majd beküldök valakit magam helyett. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl, Nagyváradról a Szent József plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Karácson Tibor atya, rádió műsorigazgatója, a country szóra pedig ellátja. Puja Jószif, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
1: hogy imádkozzatok
0: érettem,
1: Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, aki híveid élete vagy, és az alázatosak dicsősége, te Szent Hedvig királynét a hit és a szeretet buzgó terjesztőjévé tetted. Közbenjárására add, hogy az igazság és a jóság apostolai legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Leszke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ami a szüzeket illeti, nincs külön parancsom az Úrtól. Tanácsot azonban adok, mivel az Úr irgalma folytán hitelt érdemeltek. Az a véleményem, hogy a ránk váró megpróbáltatások miatt ez az állapot ajánlható. Jó, ha így marad az ember feleséghez, vagy kötve, ne gondolj válásra. Feleség nélkül vagy, ne keresd házastársat. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha a leány férhez megy, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban testi gyötrelmeik lesznek, én pedig meg akarlak kímélni ettől titeket. Azt mondom tehát, testvérek, az idő rövid. Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól. A nőtlenek arra van gondja, hogy mi az Úré, hogyan járjon az Úr kedvében. A nős azonban világi dolgokkal törődik, hogyan keresse felesége kedvét, ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nőt világi gondok kötik le, hogyan járjon férje kedvében. Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csajolak, hanem hogy fedhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte. Ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól, a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz, jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot, mert éhes voltam, és ti ennem adtatok, szomjas voltam, és ti innom adtatok, idegen voltam, s ti befogadtatok, ruhátlan voltam, és ti betakartatok, beteg voltam, és ti fölkerestetek, börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak, Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, kedves Máre Rádió hallgatók! Jézus ma az utolsó ítéletnek a megrendítő képét állítja elénk. Hallottuk, hogy szétválasztja az embereket, mint pásztor, a juhokat és a kosokat, a kecskéket. És az ítélet nem azonban, szóval az ítélet meglepő, nem azt kérdezi, hogy milyen híresek voltunk, mennyi vagyonunk volt, milyen tisztségeket töltünk be, hanem az, hogy éhes voltam, adtál ennem. Szomjas voltam, adtál-e innom. Idegen voltam, befogadtál-e. Beteg voltam, meglátogattál-e. Tehát a keresztény életnek a legnagyobb vizsgája a szeretet és az ebből fakadó cselekedetek. Sokszor azt gondoljuk, hogy Istent csak a templomban lehet megtalálni. Jézus azonban azt mondja, engem megtalálsz a beteg ágy mellett, megtalálsz az idős ember magányában, a síró gyermek szemében, vagy egy elfelejtett barátban, vagy egy elfelejtett szegény emberben. Szent János apostolnál olvashatjuk, hogy ha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug. Az Isten iránti szeretet mindig emberi szeretetben válik láthatóvá. Egy idős pap minden reggel misézni indult, az út széli napokon keresztül egy hajléktalan ember ült. Az emberek többsége elfordította a tekintetét. A pap minden reggel megállt mellette, néhány kedves szólt hozzá neki, vitt szendvicset, megkérdezte, hogy hogy van ma. És egy napon valaki megkérdezte tőle, hogy atya, nem fél, hogy elkésik a miséről? És a pap mosolyogva válaszolt, most is misére megyek, de előbb Krisztust szolgálom itt az utcán, és aztán az oltárnál. És milyen igaz, hogy az oltáron ugyanaz a Krisztus van jelen, aki a szenvedő emberben is jelen akar lenni. Ugyanaz az Jézus Krisztus van jelen benned is, bennünk is. Milyen igaz. Teréz anya egyszer azt mondta, nem mindannyian tudunk nagy dolgokat tenni, de kis dolgokat nagy szeretettel igen. És egy újságíró megkérdezte Teréz anyát, hogy mitől változhat meg a világ? És ő azt felelte, hogy menj haza és szeresd a családodat. Tehát Istennek az országa nem látványos tettekkel kezdődik, hanem egy mosollyal, egy megbocsátással, egy pohár vízzel, egy látogatással, egy telefonhívással. Nem kritizálásokkal, nem gyűlölettel, nem irigységgel, hanem a szeretetnek ezzel a cselekedetével. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, mai történetben is, ahogy hallottuk az evangéliumban, a szeretetnek a cselekedeteivé tudunk mi igazán Isten országáért szépen dolgozni. Vannak helyek a világon, amelyek nem csak szépek, hanem beszélnek is. És ugyanígy vagyunk a templomban, és ugyanígy vagyunk az emberekkel. Vannak helyek, vannak emberek, akik a csendben is tudnak beszélni. Vannak emberek, akik a csenddel is a szeretetüket ki tudják mutatni. Ha felmegyünk egy magas hegyre, tudjuk, hogy ott megváltozik bennünk valami. És hogyha együtt, egymással felmegyünk az Istenhez, úgymond lélekben, amikor közösen tudunk együtt imádkozni, amikor közösen együtt tudunk tervezni, amikor közösen együtt tudunk megvalósítani valamit, ott megváltozik akkor valami. Eltűnik a zaj, eltűnik minden kritika, minden rossz, és így a szív is könnyebben meghallja azt, ami ide lent a világban, amit a zaj úgymond elnyom. Kedves testvérek, az embereknek a szíve, a te szíved, a találkozásnak a helye. Tudjuk jól, hogy Mózes is találkozott a Sínai hegyen Istennel. Jézus Krisztus a hegyen hirdette meg a boldogságokat, a Tábor hegyén mutatta meg az isteni dicsőségét, a Golgotán pedig feltárta szeretetének a végső mélységét. A lelkünk tud találkozni egymással. A lelkünk tud egyesülni egymással. A lelkünk tud egyesülni Jézus Krisztussal. A lélek annak az embernek a szimbóluma, aki vágyik az Istenre. És ez annyira meglátszik. Illés próféta is megtanulta, hogy Isten nem mindig a rendkívüliben érkezik. Éppen a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén beszéltünk erről. Tehát Isten nem a szélviharban, nem a földrengésben, nem a tűzben, hanem a szelíd, csend, szeretet hangjában jelenik meg. Világunk hangosabb ma, mint valaha. Értesítések, hírek, viták, képernyők vesznek körül bennünket, még a csendet is zaj tölti meg, pedig a léleknek csendre van szüksége, hogy meghallja az Istent. Ezért időszerű ma, hogy nem kell elmenekülni a világ elől, hanem Isten jelenlétében kell élnünk a világban. Ha végig olvassuk az evangéliumokat, kedves testvérek, kedves hallgatók, feltűnik, hogy milyen kevés szót mond a szűzanya. Nem azért, mert nem lenne mondani valója, vagy nincs mondani valója, hanem mert megtanulta, hogy a szeretet az nem hangos. Azt is olvassuk a Szentírásban, hogy a szívében megőrizte, megőrzött mindent, és elgondolkodott rajtuk. Tehát a szűzanya nem csak hallgatta Jézust, hanem hagyta, hogy az alakítsa az életét. Na, itt kezdődik a mi feladatunk is. Hagynunk kell, hogy Jézus Krisztus szeretete alakítsa az életünket. Nem kell hangoskodnunk, nem kell az asztalt csapkodnunk. A csendben kell hagyni, hogy Jézus Krisztus vezesse az életemet. Ma sokszor gyors és igaz válaszokat keresünk. Mária arra tanít bennünket, hogy vannak igazságok, amelyek csak a csendben érlelődnek meg. Egy fiatal szerzetes megkérdezte az idős lelki vezetőjét, miért érzem úgy, hogy Isten olyan távol van? És az öreg elvezette a hegyi forráshoz, kavicsot dobott a vízbe, és a felszín az fodrozódott. Mit látsz? Semmit, csak hullámokat. Vártak néhány percet, a víz kisimult, és most már látom a forrásnak a mélyét. Az öreg szerzetes így válaszolt, így szólt, na a te szíved is ilyen. Amíg állandóan felkavarják a gondok, a félelmek és a zajok, addig nehezen látod meg az Istent. De amikor lecsendesedsz, felismered, hogy Isten mindig ott volt a szívedben. Tehát ez az evangéliumnak az üzenete, kedves testvérek. Ezért imádkozunk ebben a Szentmisében, hogy ne mágikus tárgyakká váljunk, ne biztosítások legyünk mi a bajok idején, hanem legyünk megértőek, legyünk mi magunk a szeretet, és legyünk annak a látható jele, a szeretetnek a látható jele. Kérjük a Szűzanyát, imádkozzunk úgy hozzá, hogy szeretnék én is a te iskolában élni, Szűzanyánk. Taníts úgy hallgatni Istenre, ahogyan te hallgattál. Taníts úgy szeretni Krisztust, ahogyan te szeretted. Amen. Forduljunk bizalommal, testvéreim, mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szentasszonyok lelki nagyságának követésére.
2: Addurunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanító mestere legyen.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Adj kegyelmet a hitves társaknak, a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekeik gondos keresztény nevelésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Engedd, hogy híved és minden kedves halottunk mielőbb élvezhesse a mennyei otthon boldogságát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot,
2: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket Szent Hedvig királynéra emlékezve eléd hoztunk. Add, hogy mindenkor jelenlétedben éljünk, és szívünkben szüntelenül a szent szeretet lobogjon Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: Isten lelkeddel.
0: Emeljük fő szívünket.
1: Felemeltünk az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szent Lélektől testet és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonságot adjon nékünk. Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta,

0: a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogsága Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Amen.

0: szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, egyszülött fiat szentestével és vérével megerősödve kérünk, hogy Szent Hedvig királyné példájára szeretettel szolgáljunk neked embertársainkban, és testvéri szolgálatunkkal szükségükben segítségükre legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise végetét éljünk békében.
1: Istennek legyen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója. A kántori szolgálat ellát és a technikánál Kulajos Iptot hallottuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak egész héten, és együtt imádkozhatunk. Kívánok Önök Istentől megáldott, gyönyörű szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviet hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon, Mária Rádió oldalán keresztül pedig szöveges üzeneteiket is elküldhetik. Imádkozzunk a békéért, továbbra is betegekért, idősekért, mindazokért, akik úton vannak, akár most indulnak nyaralni, vagy onnan vissza. Imádkozzunk minden kedves hallgató egyéni szándékáért. Kérlek Jézusom, enyhítsd a testi-lelki fájdalmat, férjemet is segítsd, így szól egy üzenet.

0: Haló, haló.
1: Haló. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét, a szerénységet fel szeretném ajánlani. Meghalt szüleimé, Éva Jóska testvéremé, Jóskáinka halálé fordulójáé, a világ békéjé, a gonosz távozásáé, a szüzanyú szándékára, papuké, szerzeteseké, szerzetesnéké, a csoportom összes betegjei. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló!
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Halott ért a tegnap halt meg, és a tegnapi a halottaink Csomós Andrásért kérnék imád, közös imád. Köszönöm szépen, Isten nyugtassa, és adjon békét családjának, pedig sok-sok türelmet, hogy elviselje ezt a nagy csapást. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozunk. Értem.

0: Haló, haló.
1: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: Eszter Rózsa Füzértönökkel imádkozzak, és szeretném ajánlani halából a kaput figyelnek, itt a boldogságos üzenyának és a mennyérzának. Tovább a kérem a boldogságos üzeny közben járását, gyermekem gyógyulásáért, a mennyérzának. Menje, hogy értsen egy gyógyító kezeire, hogy visszakaphassa egészségét szellemében, elmében, testében és lelkében. Tovább a gonosz távozásait a családomból sok-sok szeretetét, békéért. A gyermekemnek a tanulásáért, az ő munkahelyéért. Isten fizessen mindenki segít témáját. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló! Haló, köszöntöm a kedves hallgatót! Haló, itt a Mária Rádió! Haló, haló! Tessék mondani az ima szándékot!
1: Mindig. Szeretnék imádkozni az unokáim szerencsés hazaérkezéséért. Az itthoniakat is segítse, jó Isten, és akkor mindét előtt áll egy fiatal asszonynak, jó Isten, legyen veled, segít. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük szépen mi is a hívását. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo. Dicsértessék a Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Mert vagyok ezt a rondó hallgatójuk Erzsébet, és felajánlom ezt a mai összes rózsafüzé szentmisét a felsorolt szándékokért, ami elhangzott a Mária rádióba. És még ajánlom a gyermekeimé, a családjaikért, az unokáimért, minden jószágodi emberé, de még ajánlom a papjainkért, amelyek minden nap olyan szép prédikációt bemutatnak a betegeknek.
0: Köszönjük a hívását, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Kicsit a Szika Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy tisztelettár, üdvözlömön, és a Mária Rádiasság dolgozója, a bácsiát, a jó Mária Zoltán, meg áldásos munkájukét, és felajánlám Szikten Martani nő, hogy drága jó szüleinkét, Krisztó Andrásét, és édesanyánkét, Viktóriájét, máma van neki, 37-en. Halálának évfordulója, és most szüleinkét mind a két részét. Mondjon a jó Isten, azok nyugdalmat, nyugdanak békében, az Úr Jézus nevében. Felajánlom a lelmünk férjemért, a többi halottakért, már sokan vannak. Az élőkért, a betegekért, a jó Isten segélye meg, mert sok beteg van. Gyógyítsa meg, adjon türelmet a gondozók, mellett is. És a testvéreimért, négy testvérem, családjukért, a műtét előtt hallókért, a jó Mária segélye meg mindenki, betegeknek adjon gyógyulást, a halottaknak örökjük a dolmat. Isten tudás szemétettet hallgatni, további két napot kívánok, és étessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, imádkozzunk együtt.

0: हेलो हेलो
1: हेलो, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjel, mert
1: önökkel imádkozva ezt a rózsatüzét felajánlom. Kapott kegyelmekét, testi-lelki nyugalmamért, jó orvosi eredményekét, az utolnévő szeretteim szerencsés megérkezéséért, a gonosz távozásáért, és ami előttem van, nagyon sürgős, fontos, hivatalos ügy, mielőbbi megoldásáért Békés úton. Isten fizessen, meghallgattak a közös reményébe bízva, közös ima reményébe bízva, Isten fizessen, meghallgattak önökkel imádkozva és támogatva. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Krisztus.
0: Mindörök jeme.
1: Én egy nagyon nagy kéréssel folyamodok a stúdióhoz. Köszöntöm elsősorban önöket, Emese drága, és a lányomék indulnak haza Svédországból, és nagyon-nagyon kérem a szűzanyát, hogy őrize, óvja, takarja bepalásával, szerencsésen érkezhessenek, és adja a jó Isten, hogy legyünk boldogak, még itthon vannak. Készülünk esküvőre, augusztus 8-ára, az unokámnak is a jó Isten nagyon szerencsés esküvőt, és békességet, szeretetet továbbra is, és mindenkit nagy szeretettel tisztelek, és tiszteletből imádkozok, és kérem a jó Istent, hogy védje, óvja a népünket. Isten áldja önöket, gyönyörű szép szombatot kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Kedves hallgatók, lejárt az imaszándék fogadás műsor ideje. Hívjuk önöket, hogy kapcsolódjanak hozzánk, és imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafüzért, melyet ma délelőtt a Szent Péter és Szent Pál egyházközség hívei fognak vezetni. Csatlakozzanak hozzánk. Imádkozzunk együtt.

0: Kéma csoportunk szándékait összekapcsoljuk Szűz Mária szeblőtelen szíve szándékával, a világ békéért, családjainkért, az ifjúságért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, betegeink gyógyulásáért, különösen Rózsikáért, ima csoportunk tagjáért, az unokám úton lévő unokámért, a leányom vizsga sikeréért, és minden egyéni szándékra megfogalmazott kérésért, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Örvendetes rózsafűzér, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál, mindenható örök Isten, eljöttünk, hogy szent fiadnak megtestesülését dicsőítsük. A te örök ígéd a Szentlélek közreműködésével által Máriában testet öltött. Áldj meg minket is szent kegyelmeddel, mint Máriát is megáldottad, hogy amikor minket is hívsz, fülünk és szívünk ne legyen bezárva, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a szent lélektől fogantál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Isten, mennyei Atyám, hogy a szeretetből a lángok szét áradjanak, elküldted egyszülött fiadat a világba. Mária az első, aki részesült et a nagy szeretetedből is ment, hogy azt tovább ajándékozza. Nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük fele barátaink szükségeit, és segítségükre mindig készen álljunk, és így szeretetedről mindig tanúságot tehessünk Krisztus a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Akit te szent szűz a világra szültél, Isten, mindenható atyánk, te választottad ki Máriát fiad anyjába. Valóban Isten szülőnek nevezzük őt, és ő minden ember üdvösségének kezdete. Tégy bennünket a te üdvösséget hírnökeivé, hogy a téged keressük rád találjanak, és a hívők a te örök boldogságban eljussanak, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szült.

0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Akit te szentsz, a templomba bemutattál. Ó Isten, fiat szolgai állapotot vett fel, és lemondott minden dicsőségéről. Mikor Mária őt a templomba vitte, találkozott azokkal, akik őt várták. Vezesd az embereket, hogy találkozzanak azzal, akit te küldtél, hogy kegyelem és üdvösség legyen az egész földön, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

Kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldottad te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutatod.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: halálján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Akit te szent szűz a templomba megtaláltál, ó Isten, nyugalom és béke van benned, és rajtad kívül nincs semmi biztonság. Mária a templomban találta meg a gyermeket, akit az úton keresett. A te házad otthont az azoknak, akik a te igazságodat keresik, és összegyűjtik mindazt, ami a világ útján szétszőrődött, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlő egy Mária, kenyeremmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtalált.

Te vagy világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanyánk.

0: Őt nem törik meg, hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: A mi Urunk Jézus Krisztus vérének litániája. Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Menj, béli Atya Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Krisztus vére az örök Atya egyszülött fiának vére! Üdvözíts minket! Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az új és örök szövetség vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére halálátusában a földre hullott vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a megostorozáskor kiserkent vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a tőis koronától kicsordult vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a keresztfán kiontott vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére üdvösségünk váltságdíja!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűn, bocsánat!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az irgalmasság folyama!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a vértanúk erőssége!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a hitvallók szilárdsága!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére szüzeket termelő vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére veszélyben forgók támasza!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szenvedők enyhülése!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a bűnbánók reménysége!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére az örök élet záloga!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalása legméltóbb vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk! Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel, és Istenünk országává tettél bennünket, könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egy szülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaival úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökkévalott gyümölcseinek örvendezhessünk az égben, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
0: Amen.
1: Urunk és Istenünk, egyházad pásztora, hozzád könyörgünk Szent Atyánkért, Leó pápáért. Oltalmazd hatalmaddal, irányíts szereteteddel, világosíts meg a Szentlélek világosságával, erősíts meg gondjaiban és csalódásaiban a te erőddel. Áld meg munkáját, hallgass meg imáját, ajándékozd meg egészséggel és hosszú élettel. Adj melléje mindenkor bölcs jó tanácsadókat, önts szívében megértést minden ember szükségé és baja iránt. Légy számára az üdvösség sziklája az idők minden viharában. Erősíts meg bennünket a a földi helytartód iránti engedelmességben és hűségben, végül pedig vezesd őt a rábízott nyálajjal együtt az örök üdvösségre. Amen. Istenünk, te áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekintsd érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessünk. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig

0: szentsége. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók leessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Isten, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzzérrel, a misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynéja, könyörögj érettünk. Csíksomjai segítő Szűzmária, könyörögj érettünk. Mária rádió királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent

Isten hozott benneteket, szervusztok. Tehát 44. Javaim egy részét szívesen rejtegetem. Esetleg csak beavatottaknak mutatom meg. Valami olyasmiről van itt szó, hogy az illetőnek ki tudja miért bűntudata van. Volt már ilyen ismerősötök? Mondjuk 15 éve jó barátságban vagytok, és egyszer csak kiderül, hogy van egy telke, amiről sosem tett említést. Gyanús. Gyanús. Mit gondol ő erről a telekről? Na, ezt nem is akarom folytatni. Szóval vannak-e olyan kapcsolataitok, amelyekről nem szívesen számoltok be? Tárgyak, élőlények, emberek, Isten. Mi az is lehet? Van, aki azt szégyelli, hogy ő kezd hívő lenni. Erről nem tudok többet mondani. 45. Jelszavam először a biztonság, utána a többi. Csak ebben az a nagy nehézség, hogy természetesen a biztonsághoz még hozzákötök rengeteg dolgot. Tehát például, ameddig nem vagyok teljesen egészséges, nem vagyok biztonságban, mert bármikor bekövetkezhet valami. Ezért aztán mindent megteszek, hogy egészséges legyek, ezért ha pusztán csak ezt az egy dolgot kötöm még a biztonsághoz, már is olyan függő leszek, mint a csuda. Az egész életemet az egészség utáni hajszában tölthetem. Valaki úgy fogalmazott, a biztonsággal kapcsolatban is van egy szent háromság. A biztonság szent háromsága. Anyagi javak, hatalom, befolyás, kapcsolatok. A legtöbb ember ennek a háromnak a bűvkörében éli az életét, és remél ezektől biztonságot. Ismertek olyan embereket, akik az életüket próbálják úgy biztonságba helyezni, hogy iszonyatosan előre gondolkodnak. Mindent pontosan előre meghatároznak, meghatározzák azt, hogy majd hogyan fognak nyugdíjba menni, és de most még nem mennek nyugdíjba, ezért most halálra dolgozzák magukat. Iszonyatosan sokat dolgoznak, és arra gondolnak, hogy de ha majd nyugdíjba megyünk, akkor azt a telket, és azt a telken azt a házat, és a ház mellett azt a hajócskát, és a hajócskán azt a borocskát, és a borocska mellett azt a kis nem tudom én mit, majd akkor fogjuk élvezni. Ismerős ez? Igazából semmit se élveznek, mert még most nem érnek rá. De nagyon megtervezik, hogy ha majd elég szabadok lesznek ahhoz, hogy majd élvezhetik mindazt, amit most még nem élvezhetnek, mert most még elő kell teremteni azt, amit majd élvezhetnek, ha majd nyugdíjba mennek. Mi szokott az ilyen emberekkel történni? Tehát nyugdíjba mennek, és fél év múlva elsorvadnak. Ez szokott lenni. Ezért érdemes az életet elkezdeni élvezni már most. Rájöttem valamire az élet élvezetével kapcsolatban. Ez egy fontos téma nagyon. Szóval az élet élvezetéhez nem a birtoklásra, hanem az elengedésre van szükség. Ilyenre jöttem rá. Igaz, már van néhány hete is erre. Hogy a legtöbb embernek az az illúziója, hogy ha majd megveszem, ha majd birtoklom, ha majd az enyém lesz, majd akkor élvezhetek valamit az életből. De amiután így epekedik és vágyakozik, avval kapcsolatban már is nagyon könnyen függő helyzetbe kerül. És mikor van, már nem is tudja élvezni, hiszen már a szabadságát elvesztette. Ha képes vagyok elengedni, akkor éppen azt, ami itt van, azt tudom élvezni. Hiszen nem kívánom megtartani, vagy nem kívánom birtokolni, vagy nem kívánom ezt nem tudom milyen időben kiterjeszteni. Ezért igazából nem is a birtoklás az élvezetnek a kulcsa, hanem az elengedés. Ide jutottam. Tehát ugye ez olyan, leírja a lélektan, milyen fontos a gyereknek, hogy van átmeneti tárgya. Ugye nincs már anyuka, vagy van, csak éppen dolgozik. Akkor magamhoz ölelem a kedvenc mackómat, és az valamiképpen reprezentálja a távol lévő anyukámat. És már is képes vagyok ezt a távolságot elviselni. És mi történt velem? Mackó gyűjtésbe kezdtem. Nekem nem volt elég egy. És amikor, hát sportoló voltam, akkor édesanyám megkérdezte, mondd Feri, mi nagyon nagyra értékeljük azt, hogy te versenyeket nyersz, mondta az anyukám. Elég korán elkezdtem. Azt mondja, mit szólnál hozzá, hogyha minden győzelemért kapnál valami ajándékot, mondta az én anyukám.
Beleegyeztem. És akkor, hát 7 éves voltam meg 8, és akkor azt mondtam, voltak ilyen boltok, és ha jól emlékszem, a Blaha Lujza tértől nem messze, ahol volt ott az a mozi, ami már nincs. Tehát a Bástya mozi mellett volt plüss játék kereskedés. Megvan nektek egy pici kis kirakat. És akkor az történt, hogy minden győzelemért, először minden éremért, de aztán miután minden versenyt megnyertem, édesanyám úgy döntött, hogy csak a győzelemért, járt egy kis plüss figura. És ezek sorakoztak, rengeteg lett. Édesanyámnak pedig fogyott a pénze. Így aztán szép lassan leszoktunk erről. És édesanyám megtanított arról, hogy a győzelem maga jutalommal jár. Szóval elengedés. Elengedés és az élet élvezete. Szóval 46. Annyira tudok ragaszkodni, hogyha fölmerül az elveszíthetőség, szinte halálfélelmem támad. Vagy meg fogok halni, vagy meg fogok bolondulni. Meg őrülök, ezt kicsiben is át tudjuk élni, hogyha egyébként nem vagyunk szenvedélybetegek, de bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Rászoksz valamire. Mondjuk rászoksz arra, hogy reggel tejácskát iszol. Reggel elolvasod az újságot. És egy ilyen rászokásból is már, hogyha ezt elveszik tőled, lesz kifejezetten feszült leszel. Egyszerűen nem jól kezdődik ez a nap. És beindul egy folyamat, mert ilyen feszülten ülsz az autóba, persze 5-szer annyira fölbosszant téged a többi ember, aki ugyanúgy nem tudott kávét meg teát inni. Éppen véletlenül, és az egész napodat tönkreteszi egy egyszerű momentum. Nem ittál reggel teját. Így szokott kezdődni. Tehát ilyen kis-kis remegés, feszültség. Nyilván ez a másik elvesztése kapcsán szokott aztán elemi erővel betörni. Úgy végig gondolod azt, hogy milyen lenne az élet a szerelmem nélkül, na és akkor kezd téged elragadni valami. Egy kedves ismerősöm mondta, férj függő volt, és meghalt a férje. És az volt a szokása, egy nagyon kedves valaki volt, hogy előbb ért haza, mint a férje. Ugye hát a férje próbált tőle egy távolságot tartani, és ezért aztán egyre későbben ment haza a munkából, és a feleségnek meg az lett egy jó szokása, hogy állt az erkélyen és nézte őt. És hogy kikiment, és aztán szép lassan kikerült az erkélyre a hokedli, kis tálca, kis asztal, kis olvasólámpa, ilyesmi, akkor szúnyogriasztó berendezések, szóval egy ilyen kis... És az illető mesélte nekem egy nagyszerű valaki a személyiség fejlődésnek egy olyan, nem is tudom én miét, képzeljétek el, hogy ebből kigyógyulni. Azt mondta, mikor meghalt a férjem, 4 évig még minden este kiültem az erkélyre. 4 évig. 4 évig dolgozott magán, míg lemondott erről. Ez aztán a teljesítmény. És azt mondtam, Feri, megtanultam egyedül élni. Így 60 fölött. Pedig 4 éven keresztül minden nap legalább egyszer eszembe jutott, hogy ebbe én meghalok. Hát mikor ezt gondolta, kiült az erkélyre. 4 év. Szakítás után... Nem tudom, ismeritek-e azt az állapotot, hogy szakítasz egy jót. Mi szokott ebből következni? Belepusztulsz. És amikor már eleged van a belepusztulásból, jön a második szakasz. És mindenkinek szívből kívánom, hogy érje meg ezt a második szakaszt. Nem érdemes önmeggyilkolni magunkat. A következő lépés, átadom magamat a bosszú fantáziáimnak, a mindennek, és ezen végig kell menni, ezen átmész, harmadik lépés, hogy aztán eláraszt a bűntudat, hogy gondolhatom róla ezt, hogy érezhetem ezt, nem baj, ezen is át kell menni, és akkor aztán jól leszel. Hát ez egy ilyen folyamat. 47. Nehezemre esik egyedül csendben befelé figyelni. Látszólag most mi köze ennek a függéshez? Hát nagyon is sok. Egyszerűen nem megy, mert ahhoz, hogy a függő helyzetemet fönntartsam, ahhoz ám önmagamat nagyon sokszorosan be kell csapnom. Nagyon sokszorosan magamat ámítani kell, hogy én természetesen nem vagyok függő helyzetben, én intimitás után vágyakozom. Ezért aztán, ha valaki
nagyon szereti a férjét, feleségét, barátját, gyerekeit, édesanyját, kiskutyáját, kismacskáját, és közben nem bír egyedül lenni, az gyanús. Gyanús. Van egy kedves ismerősöm, halfüggő. Nagyon képzeljétek el, azt csinálta a lakásában, hogy két falat beborított halakkal. Tehát akváriumokat telepített, körbe-körbe-körbe, halak. És alig várta, hogy hazamenjen, azt mondta, tudod, Feri, nekem nincs szükségem tévére. Viszont fizette a haldíjat, ugye, bele kellett szólni tubifexet, szárított bolhát, és egyebeket. És leült este, és nézte a halakat tévé helyett. Akármerre nézett, halak úszkáltak. Nem is kellett semmeresen nézni, csak így nézett kifele a fejéből, és halak is nézték őt. Halfüggés. Egyszer jött hozzám egy gyermekeitől függő helyzetben lévő anya, és azt tanácsoltam neki, hogy mi lenne, hogyha egyetlen kérdést átgondolna a következő alkalomig, és föltettem neki egy kérdést. Eltelt az egy hét, visszajött, és azt mondta, te Feri, ne haragudj, de olyan iszonyatosan sok dolgom volt, és hát a gyerekeim annyira lefoglaltak, egyszer nem volt időm, hogy átgondoljam azt az egyetlen kérdést. Akkor már témánál voltunk. Akkor már értem. Van olyan, hogy stresszfüggés. A stressztől is lehet függeni. És akkor azt muszáj a stressz. Na akkor egy kis Ken Wilber azt mondja. Ebben a pillanatban, a templomban, a diszkrét homályban pislákoló gyertyák tömege előtt térdelve, az egyetlen dolog, amiről azt tudom gondolni, hogy értelmet ad az életnek, mások segítése. Egy szóval a szolgálat. Az olyasmik, mint a spirituális fejlődés vagy a megvilágosodás, nem tűntek többnél puszta fogalmaknál. Az egyén tökéletes kiteljesedése szinte banálisnak és egocentrikusnak tűnt, ha csak nem vezet, de gyakran vezet olyan gondolatokhoz vagy alkotásokhoz, amelyek segítenek megszüntetni a fölösleges szenvedést. De mi van a szépséggel, a művészeti munkámmal, a kreativitással? Nos, legalábbis ma nem tűnt túl fontosnak. Kivéve talán azt a művészetet, mely a szent helyeket díszíti, mint például ezt a katedrálist. Az emberi viszonyok, az emberi kapcsolatok, a valóban gyöngéden szerető kapcsolat az élet minden formájával és minden teremtménnyel, ez tűnt csak fontosnak. Nyitva tartani a szívem, mindig ez a legnagyobb kihívás számomra. Elengedni a védekezést és nyitottnak lenni a fájdalomra, hogy az öröm is beléphessen a szívembe. Ez azt jelenti, hogy kevesebbet fogok foglalkozni a művészettel, és többet azzal, hogy rákos emberekkel dolgozzam? Nem tudom. Pillanatnyilag a könyv, amelyet írok, azokkal az információkkal, melyek segítenek, olyanoknak, akik szintén ezzel a kihívással kerültek szembe, értékesebbnek tűnik a festett üvegtábláknál. Bár úgy képzelem, eljutok majd egy kiegyensúlyozottabb állapotba, ahol lesz helye az örömnek és a szépségnek, mikor a felhők eloszlanak, és a hangulaton felderül. Nem soká itt a végkifejlet. 48. Azt gondolom, hogy bármit el tudok engedni, vagy kézben tudok tartani. Ez a legklasszikusabb önámításaink egyike. Én autonóm vagyok, szabad vagyok és független vagyok, dehogy függök tőled. Amikor valaki azt mondja, én szabad vagyok, akkor majdnem biztosak lehetünk benne, hogy dehogy is. Már az önámítás körében van. Krónikus alkoholisták szokták azt mondani, miközben már jó ittassak, hogy bármikor le tudok állni. Hallottam egy párszor a hajléktalan szállón. Ennek elmondom a keresztény változatát. Kedves ismerősöm jön, és azt mondja, te Feri, annyira szabad és boldog vagyok, mióta nem iszom. És képzeld el, hogy mennyire jót tesz nekem reggelenként, abból a bakonybéli likőrből iszom egy picit az egészségem miatt. Ezt ahogy mondom, mert az nem alkohol, az bakonybéli szerzetesek által készített likőr. 49. Vannak olyan elhatározásaim, amelyeket nem tudok betartani. Közeledik szilveszter. Ugye ez úgy szokott menni, először is.
A naív korszakunkban, szilveszterkor elhatározunk valamit. Ebből kigyógyulunk, de pusztán csak azért, mert kiderül, hogy képtelenek vagyunk az elhatározásainkat betartani. Harmadik fázis. Azonban azt elhatároztam mindenféle fogadalom nélkül, hogy... Negyedik fázis. Az, hogy valaki megfogad valamit és elhatároz, miért kellene szilveszterhez kötni. Szóval vagyis képtelen bármit is megfogadni, mert pontosan tudja, hogy a legegyszerűbb dolgot sem tudja megtartani. A legegyszerűbbet sem. Ennek megint mondom a katolikus változatát. Feri, ez egyszerűen őrület, hogy én tulajdonképpen úgy egyébként képes vagyok hús nélkül lenni. De mikor hamvazó szerda van, reggel azzal ébredek, csülkös bablás. És a tudat alatti hogy szokott segíteni testvérünknek, aki képtelen egyetlen napot is kibírni hús nélkül, akkor, ha eszébe jut, hogy ki kéne bírni hús nélkül, hogy elfelejti, hogy hamvazó szerda van. Ne mondja nekem senki, hogy úgy véletlenül elfelejtette egy díszkatolikus, hogy hamvazó szerda van. Klasszikus, azt pedig elmeséltem nektek, hogy mi hogyan fogtuk ki a függésünk szelét a vitorlából, vagy fordítva a vitorlát a szeléből, hogy mi hamvazó szerda 23 óra 59 perckor elővettük a húsokat. És mi úgy mentünk bele a nagybőjtbe, hogy csütörtökön ettünk egy jó húsos valamit. Papnövendékként csináltuk ezt. 50. Gyakran vágyom más életre, aztán minden marad a régiben. Ez is ismerős. Nekem legalábbis. Elhatározom, vagy nem határozom el, de biztos, hogy nem december 31-én, hogy elegem van abból, hogy így élek, és ezt így csinálom, és ez a... és aztán mindent ugyanúgy folytatok tovább. Ez főleg mondjuk munkával kapcsolatban rettentően tipikus szokott lenni. Tehát már 5 éve rájöttél arra, hogy túl sokat vállalsz. Amikor 50 éve jöttél arra rá, hogy túl sokat vállalsz, akkor úgy földereng egy ötlet, mi lenne, ha kevesebbet vállalnék. De elhessegeted, mert az élet még hosszú, és eddig is valahogy csak kibírtad. Ez aztán átcsaphat fantáziálásba, hogy bár minden marad a régiben, azért elkezdesz fantáziálni egy másik életről. A papok, hát ha elég gyönge a fantáziájuk, akkor szerzetesnek vágyakoznak. Ezt én is szoktam. Én mondom, ó, egyszer, még egyszer szül, hát idáig terjed, most mit csináljunk? Ha én még egyszer születnék, egy láblógató szerzetes lennék, mert azoknak, oj, de könnyű az élet. Ugye kicsit elereztem magam, ó, ha még egyszer élek, de közben az életemben semmit nem csinálok. Megvan ennek a másik változata is, ez, mikor jön hozzám valaki, romokban van a házassága, és akkor azt mondja, emlékszem egyszer 13 évesen, egyszer eszembe jutott, mi lenne, ha esetleg pap lennék. Lehet, hogy ott rontottam el az életem. Ott, Feri atya, vizsgáljuk meg az én hivatásom témáját. Nem lehet-e? Nem. Menj vissza a feleségedhez, meg a terapeutáthoz, és gyógyulj meg, csinálj magaddal valamit. Nem lehet. És aztán van egy másik forrás, ez ugye az álmodozás, meg képzelgek. Mi ennek a klasszikus tévés műfaja? Hufnagel Pisti! Megvan? Ó, hát a Hufnagel Pisti. Ez. Inkább a Gézával kéne valamit csinálni, ugye? Nem a Hufnagel Pisti után vágyakozni. 51. Vágyaim tudnak követelődző szükségletté szinte kényszerré válni. Összeírtam a függéseimet, erről múltkor beszámoltam? Nem? Majd lehet, ha lesz bátorságom, elmondom nektek, föl is sorolom. Már most olyan 30 körül járok. Tehát, hogy vágyak követelődző szükségletté tudnak válni. Mondok egyszerű példákat, mint az, hogy van veletek olyan, hogy így ücsörögtök, dolgoztok számítógép előtt, egyszer csak bekúszik egy gondolat az agyatokba. Valami édességet kéne enni.
És attól kezdve ne mondjátok nekem, hogy van nyugtotok. Nincs. Ha gondolat megjelent, végünk van. Végünk. Tehát az múltkor volt szekrény, kolléganő, kolléga, és aki, mikor lesz az ebédidő, ismerős, B-verzió. Ülsz a számítógép elő, valami sósat kéne enni, meg muszáj valami mogyi, valamit. Én ropi függő vagyok. Tehát legalább hármasával veszem. Három. A másodikat már csak úgy megeszem, a harmadiknál pedig azt úgy eltolom, és azt mondom, nem vagyok függő. 52. Akkor is nehezemre esik figyelni, amikor pedig szeretnék. Klasszikus. Ez azt jelenti, hogy nem szabad a figyelmünk. Miért nem szabad? Mert valami másra figyelünk. Azért nem szabad. Nem azért nem szabad, mert nem figyelünk semmire se, hanem mert valami olyasmire figyelünk, amire pedig nem akarnánk figyelni. Azért nem szabad. Most az lenne az izgalmas kérdésem, hogy az életünk hány százalékát töltjük azzal, hogy valami olyasmire figyelünk, amire nem is akarnánk figyelni. Elég kis hatékonysággal élünk szerintem. Legcélirányosabbak még akkor vagyunk, mikor alszunk. Kivéve, akinek alvás zavarai vannak. 53. Egyes embereket képtelenek vagyunk elviselni. Na most mondok valami fontosat. Nagyon fontosat. Ugyanis nem csak pozitív függés létezik, hanem averzív függés. Vagyis, hogyha valamit nem bírok elviselni. Ha valaki antipatikus, azt nem bírom látni. Ha valamit gyűlölök, akkor attól próbálok elmenekülni. Amikor fóbiáim és félelmeim vannak, akkor is függök attól, függök például a csótányoktól. De nem azért, mert szeretem megenni őket, mert nem bírom őket látni. Ez is egy függés. Ha félek a lifttől, akkor függök a lifttől. Nem azért, mert szeretek liftezni, mint én gimis koromban, nem is gimis, általános iskolás koromban. Rengeteget lifteztünk. Föl térképeztük Budapest liftjeit. Iszonyat élvezet volt. Ez ötödikes, hatodikos koromban, ez egy külön program volt. Alig befejeződött a suli, és mentünk liftezni. Odáig jutottunk a liftezésben, hogy voltak olyan liftek, amiket kulccsal lehetett beindítani. Ugye gyűjtöttük a kulcsokat, hogy valamelyik kulcs tudja indítani. És volt ilyen. Igen, igen. Az volt a nagy szám, valakinek olyan kulcsa volt, amivel egy liftet be tudott indítani. Az averzív függés legalább annyira meghatároz bennünket, mint amikor a hétköznapi szóhasználatban valóban függünk valamitől. Van, akinek az életét sokkal jobban kitölti a valamivel szemben való függés, mint a valamitől való függés. Csak ezt nem szoktuk ide gondolni. Pedig hát miért ne? Tehát az averzív függések. Van nektek ilyen? Én nem vagyok függő a feleségemtől, a férjemtől, de ha azt csinálja, megőrülök. Volt egy kedves feleség, azt mondta, hogy ha amikor a férjem így megrántja a vállát, na attól beborulok. Ide tartoznak a fóbiák, félelmek, undor, ellenállás, előítélet, bigottság, allergia és rettegés. Hogy csak néhányat említsek. Ez azt jelenti, hogy akkor az energiánk nagy része arra irányul, hogy hogyan tudunk valamit elkerülni. A figyelmünk arra irányul. Nektek volt az életetekben olyan időszak, hogy így valamivel szemben, így a hétköznapi élettel kapcsolatban valami nagy-nagy ellenállásotok, félelmetek, nem tudom én, mitek lett. Nekem volt ilyen. És így kezdte egy picit az életeteket meghatározni. Mondjuk, szerelmi csalódás után, vagy szakítás után nem mersz azokra a helyekre elmenni, ahol együtt voltatok. Nézzünk egy kis Ken Wilbert. Itt most a férfi írja, az előzőt a nő írta, Treja a templomban, ez meg a férfi. Hiszen hamar ráébredsz, hogy vannak dolgok, amelyeket egyszerűen nem érdemes megvitatnod a kedveseddel, és fordítva. A kedvesednek sem szabad bizonyos dolgokat megbeszélnie veled. Az én generációm legtöbb tagja úgy tartja, hogy őszinteséget mindenek fölött.
és hogy a házastársaknak minden őket foglalkoztató dolgot meg kell beszélniük egymással. Rossz stratégia. A nyitottság fontos és üdvös dolog, de csak bizonyos mértékig. Azon túl már fegyverré válhat, amellyel valakit rosszindulatúan megbánthatunk. De hát én csak az igazat mondtam el. Bennem sok harag és neheztelés gyülemlett föl azzal a helyzettel kapcsolatban, amit Treja rák betegsége rót ránk. De egy bizonyos ponton túl nincs értelme ezt folyamatosan Trejára hárítani. Ő legalább annyira utálja ezt a helyzetet, mint én, és különben sem az ő hibája. De ettől még dühös, sértett és megbántott vagyok. Mindezt azonban nem a kedvesemmel osztom meg, és nem az ő nyakába zúdítom. Az én esetemben az úgynevezett segítőkész hozzáállás akkor került elő a talomból, amikor nem voltam hajlandó foglalkozni a feleségem érzéseivel, illetve a sajátjaimmal. Amikor nem egyszerűen és közvetlenül kapcsolatba akartam velük vagy vele kerülni, hanem el akartam űzni őket. Hős akartam lenni, és meg akartam oldani a helyzetet. És nem voltam hajlandó beismerni az ismeretlennel szembeni tehetetlenségem. Ugyanúgy rettegtem, mint Reja. Az én esetemben egyszer csak egy egyszerű fölismerés jelentkezett. E nehéz folyamat bármely pontján kisétálhattam volna ebből az egészből. Senki se láncolt engem sem a kórteremhez, sem a feleségemhez, senki se fenyegetett meg életveszélyesen, hogy megöl, ha elhagyom Trejját. Valahol lényem legmélyén eldöntöttem, hogy ennek a nőnek az oldalán

Valahogyan eztán ez teljesen világossá lett előttem. Halad, Ken Wilber, már csak egyetlen rész van a legvégén. 54. Jót és rosszat nehezen látja meg együtt, magában és másban. Tehát a függésnek tünete, hogy a jót és a rosszat nehezen látja meg együtt, magában és másban. Valaki vagy jó, vagy rossz. Én magam is. Vagy jó vagyok, vagy rossz vagyok. Valójában egy érdekes, ha visszagondoltok arra, hogy hogyan látjátok és értelmezitek magatokat, akkor ki tud az derülni, hogy minden, vagy a helyzetek többségében azt gondolom magamról, hogy most jó vagyok és nem vagyok rossz, máskor meg azt gondolom, hogy rossz vagyok és most nem vagyok jó. És valahogy végletesen élem meg magam, mindig valamilyen vagyok, vagy jó, vagy rossz. Ez miért olyan problémás? Azért, mert ha én általában, vagy mindegy, hogy ha én képtelen vagyok jó és rossz lenni együtt, ha az én képemben nincs meg együtt az, hogy egyszerre jó és rossz, de ez nem itt a fejemben dől el, hanem állandóan és folyamatosan a helyzeteken múlik, hogy az érzelmileg engem fölkavaró helyzetekben tudok-e úgy tekinteni magamra, hogy lehetetlen, hogy csak én vagyok a hibás. Tehát most nem tudjátok tesztelni magatokat, mert most érzelmileg egy semleges helyzetben vagytok többé-kevésbé. Most könnyű azt mondani, hogy hát én tudom, hogy egyszerre jó meg rossz vagyok. Ez most nem ér. Vidd magad vissza egy olyan helyzetbe, ami téged érzelmileg megterhel. És ott nézd meg magad, hogy most ott akkor mit gondolok magamról. Ugyanis, ha én jó vagyok, és a másik a rossz, ebből mi következik? Egyrészt állandóan igazolnom kell ezt. Vagyis el kell kezdenem keresni benned tényleg a rosszat, hogy igazolhassam a magam föltevését, hogy én jó vagyok. Ez egyáltalán nem tesz jót a kapcsolatunknak, hogy téged rosszá kell alakítanom, hogy megőrizhessem azt a képet, hogy de igen, én jó vagyok. Ha pedig én rossz vagyok, akkor meg arra van szükségem, hogy legyen valaki mellettem, aki jó. Valaki, aki engem fölemel, valaki, aki engem szeret, bár én rossz vagyok, valaki, aki megsimogat, és aki értékel, és aki kihoz ebből a lehetetlen helyzetből. Ha én vagy jó vagyok, vagy rossz, mindaképpen rosszul járok. Mindenképpen. Akkor járok jól, ha egyszerre tudom magamat jónak és rossznak látni, még egy nehéz helyzetben is. Mikor elkövetek egy bűnt, egy igazi bűnt, szabadon, úgy döntöttem, hogy ezt megcsinálom, és végig fut rajtam utána egy mély bűntudat, hogy akkor sem vesztem el a talajt a lábam alól, hanem tudom azt mondani, ó igen, ez egy nagy gazemberség volt, de ez egy kicsit sem érintette azt, hogy én az Isten által jónak teremtett valaki vagyok. És most hamarost megyek is, tartok egy jó ízű bűnbánatot, ha valaki állandóan, ugye, aztán meg lehet ennek a dinamikája. Valaki állandóan rossznak tartja magát. Akkor azt mondja, na ebből elegem van, akkor én vagyok a jó. Csöbörből vödörbe kerültünk. Akkor meg el kell kezdenem magamnak hazudozni, hogy bebizonyítsam, hogy én vagyok a jó. Akkor elkezdem magamat áltatni. Szóval, most eljutottunk oda, hogy azt is lehet mondani, hogy az intimitásra a személyiség egy elég komoly érettsége után van csak komoly lehetőség. Tartósan, hosszú távon, egy valakivel biztosan. Biztosan. Ehhez a dinamikához tartozik az is, ismeritek ezt a klasszikus helyzetet? Egy csomóan ismerjük, hogy te vagy a fontos, én nem. Én érted élek, mert én keresztény vagyok, ez a katolikus verzió. Majd én érted és értetek, és mikor teljesen hullafáradt vagyok, akkor nem tudok egyensúlyba kerülni, akkor azt mondom, hogy elegem van belőletek, és akkor elkezdek önző lenni. Akkor meg csak magammal foglalkozom, ugyanazzal a szélsőséggel. Akkor lesz egy nagy bűntudatom. Hogy élhetek így? Hova jutottam? És akkor megyek megint, és vagy a te szükségleteidnek felelek meg, akkor elhanyagolom a sajátomat. Ha meg azt mondom, na ebből elegem van, én is érek annyit, mint te, most akkor én napot magamra szánok. Ugye, akkor meg képtelen vagyok arra, hogy figyeljek rád. Tehát sokféle verziója van ennek, hogy csak jó, csak rossz. Azonban ahhoz,

0: hogy egyszerre tudjak jó és rossz lenni, lássam, hogy jó és rossz vagyok, vagy hogy te jó és rossz vagy, ahhoz igen komoly munkára van szükség önmagammal. Azt akkor nem lehet megúszni. Az rengeteg erőfeszítésbe szokott kerülni. Mert vissza kell vonnom a projekcióimat, nem lehetsz többé bűnbak, nem sajnáltathatom magam, nem iszíthatom magam. 55. Hajlamos egyre többet várni, elvárni, követelni a partnerétől. Ez is tipikus. Mikor még szerelembe estünk, szinte nem is volt elvárásunk, csak szerettük egymást, gondolják ők. És aztán szép lassan, hogy megy előre az idő, egyre több az igény, egyre több az elvárás, aztán egyre több a követelés. Egyre erősebb és erősebb és erősebb. Eljutunk, ez nem intimitás, hanem függés. Tehát abba megyünk előre. És ez egyre nyilvánvalóbbá válik, abban látjuk, hogy egyre brutálisabbak a követeléseink. Előbb-utóbb mit tesz a másik? Mondjuk most ezt az oldalt. Azt mondja, hogy tehát nekem ebből elegem van. Azért ne kelljen már minden időmről beszámolnom. Hát hol vannak azok a szép idők, mikor csak vártad, hogy találkozz velem? Nekem nincs kedvem most mindenről percre beszámolni. Erre én milyen leszek? Dühös. Te akkor nem szeretsz engem. Hát köztünk nem lehetnek titkok. Akkor te most mi van, most valami nagy baj van köztünk. És akkor elkezdem őt zsarolni, keresem a hatalomnak az útjait, hogy tudnálak rávenni, hogy mégiscsak tedd, amit én akarok. Ettől te még jobban elmenekülsz. Mi szokott lenni? Az, hogy most már egymást bántjuk, szídjuk, ütjük, csapjuk, vágjuk, szidalmazzuk, stb. És a függésünk már egy ilyen dinamikában nyilvánul meg. Akkor is függünk egymástól, de most egy kölcsönös szidalmazásban merül ki a függésünk. Egymást kárhoztatjuk, szídjuk, korholjuk, hibáztatjuk, és a többi. Néhány év alatt könnyű eljutni ide. Mit néhány év alatt? Néhány hónap alatt el lehet ide jutni. Lehet, hogy nem vádaskodunk, a másik irány depressziósok leszünk. Ugye az egyik, hogy kard ki kard, egymást gyilkoljuk, ez a Rózsák háborúja című film. A másik verzió depresszió. Ugye itt a depressziónak érdemes egy megközelítését szeretném adni. Ha milyen irányba hajlik majd a depresszió, ez azon múlik, hogy milyen a személyiségem. Ha én egy olyan valaki vagyok, aki társfüggő vagyok, akkor nekem amolyan sajátos kapcsolati depresszióm lett, ilyen függőségi depresszióm. Te nem adod meg nekem azt, amit nekem kellene, nem adod meg. Ha a te az, amit idealizálok, és neked kéne megadni nekem mindent, és te, akkor leszek ilyen kapcsolati depresszióban. És akkor szó, hogy nem, ez a kapcsolat nem működik, és nem jó. Ha magamat fújjon föl, és magamat idealizálom, akkor leszek ilyen narcisztikusan depressziós. Hogy ez szörnyű, hogy én azt hittem, hogy jobb ember vagyok, és most kiderült, hogy nem. És az egyik esetben a depresszió állandóan ott kering körülötted. Ez a kapcsolati, de függési depresszió. Másik esetben mindig magam körül, nem bírom elviselni, hogy mégse vagyok olyan jó, mint gondoltam. Aztán olyan is lehet, hogy valaki a lelki ismeretét, a felettes énjét tupírozza agyon, vagy a fejlődésnek ennek az irányában történt egy sérülés, akkor a depressziónak az alapmotívuma mi lesz? A bűntudat. A bűntudat, rossz vagyok, rosszat csinálok, nem tudok semmi jót csinálni, semmire se vagyok képes, sem vagyok alkalmatlan, állandóan mindent elrontok, Isten se szeret engem. Akkor a depressziónak ez lesz a fő iránya. Ha valakinek pedig az ösztönvilága teng túl, akkor pedig a depressziója én ezt így szoktam hívni, egy ilyen egzisztenciális depresszió lesz. Nem találom az életem értelmét. Már kielégítettem az összes vágyam, azt mégse vagyok boldog. Ez katasztrófa. És akkor lesz egy ilyen egzisztenciális depresszió. Nagyon sokféle depresszió van, az, hogy a depressziónkban min van a kulcs, az a személyiségünkön múlik. Hogy hol történtek az elakadásaink, amikor a személyiségünk fejlődött. Ezért, hogy mondjuk egy depresszív állapotban milyen fantáziáink, gondolataink, fájdalmaink vannak, nagyon sokat elárul önmagunknak, önmagunkról. Elmondok akkor egy pöttyös történetet, hogy nyilván a függés a rászokással kezdődik. Vonzalom, rászokok. Rászokás. Kétféleképp lehet valamire rászokni, vagy valakire. Az egyik, hogy vonzó. És akkor még többet akarom látni, és még többet, és minél többet látom, annál többször jön az öröm, ami a látványból jön. És aztán szép lassan rászokok. A másik, hogy látok valakit, aki antipatikus. Hát valahogy elviselem, de mindig, mikor látom, akkor még rosszabbul vagyok, akkor még jobban kerülöm, aztán még jobban, és végül aztán nehogy beüljön a templomba, és akkor kezdem a misét, már nézem, itt van. Most ezt egyszerűen, tehát így három mondatban sikerült elmondanom egy... Szóval, a következőt játszottam a gyerekekkel, rosszul imádkoztam előttük, és az volt a kérésem, hogy mondják meg, hogy mit rontottam el az imádságban. És miután advent van, bűnbánati időszak, hát ilyen bűnbánó imákat rontottam el. És azt vártam, hogy mikor rájönnek, hogy mit rontok el, most nektek is ezt eljátszom, és akkor ti rá fogtok jönni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mennyei Atyám, nagyon bánom, hogy idén elloptam a testvéremtől a csoki Mikulást. Igazából tavaly is elloptam a testvéremtől a csoki Mikulást, és ha jobban belegondolok, tavaly előtt is elloptam a testvéremtől a csoki Mikulást, szóval amióta el tudom lopni a csoki Mikulást, hát azóta én elloptam. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ez volt az egyik ima. Ki tudjátok talán, mit próbáltam demonstrálni a gyerekeknek? Azt, hogy ez egy klasszikus ima arra nézve, hogy csak semmit se kelljen másképp csinálni. Tehát nem sokat ér az aféle bűnbánat tartás, hogy megvánom a bűnöm, de semmit se csinálok. Nincs se jóvátétel, elégtétel, megtérés, semmi nincsen, csak ő. Na gyerekek! Mi nem volt jó ebben az imában? Most kiderül, hogy milyen zseniálisan adtam elő, hogy erre minden gyerek rögtön rájött. Következőt mondja a kislány. Nem raktad össze a kezed az imánál. Ugye, most van a beszoktatás időszaka. Tehát úgy kell imádkozni, hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amen, összerakom a kezem. Ugye, hát a beszoktatásnál hát ez rögtön föltűnt neki, hogy valami nem stimmel a folyamatban. Nem is vettem el tőle ezt. Azt mondtam, igen, ez az egyik, amit elrontottam. De hát tudod, elég korán van. Így kora reggel több dolgot is hajlamos vagyok elrontani. A másik megjegyzést egy édesanyától kaptam a Szent Mise után. Kedves Feri, szeretnélek fölvilágosítani téged arról, hogy a csoki Mikulások manapság már ehetetlenek, ezért a gyerekeink akkor sem eszik meg a csoki Mikulást, hogyha már semmilyen édesség nincsen. A csoki Mikulást egyetlen dologra tudom használni évek óta, amikor gyümölcskenyeret készítek, és beletördelem a csoki Mikulásnak nevezett katasztrofális matériát. Tehát, hogy a testvéremtől eldobtam a csoki Mikulást történet, oly mértékben nélkülizi a realitást, hogy ez igazán nem volt jó példa. Ezért van az, hogy a papok folytonosan sikerélményeket kapnak, és ettől hosszú ideig élnek. Akkor most befejezzük Ken Wilber és Treja történetét, akkor nézzük a végét. Legalábbis, ami a kapcsolatra vonatkozó vége. Ez most a feleségnek a visszaemlékezése. Ami Kent illeti, már majdnem mindent megcsinál nekem, én pedig kis öreg hölgy módjára élek. Ugye ez már egészen a rák utolsó stádiuma. Mindenféleképpen a rendelkezésemre áll. Zavarba jön, de folyton bajnokomnak hívom. Főz rám, gondoskodik rólam, ügyel a diétámra, elvisz az orvoshoz, segít beadni az inzulint, megfürdetni is segít, ha fáradt vagyok. Reggel 5-kor kell, hogy tudjon meditálni, mielőtt a napja többi részét arra fordítja, hogy nekem segítsen. Emlékeztek, leszokott a meditációról, mert visszaszokott. Időnként valami igazán csodálatos történik a meditációjában. Azt mondta nekem, hogy megtanulta, mit jelent a szolgálat. És a tettei felségesen bizonyítják ezt. Amikor kifejezem neki sajnálatomat amiatt, hogy a rák tönkretette a karrierjét, rám néz a nagy barna szemeivel, és azt mondja, Én vagyok a legszerencsésebb fickó a világon. Annyira édes. És hogy érzi magát a testem többi része? Egy nagyon híres zen koan jutott az eszembe, amikor a hozzáállásról beszélgettünk. Egy tanítvány megkérdezi a zenmestert. Mi a végső igazság? A zenmester mindössze ennyit válaszol. Csak sétálj tovább. Akkor itt befejeztem.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

A te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

Jó napot kívánok, Virág Endre vagyok, jó énekkel, zenével táncoljunk együtt. Lakodalom van a mi utcánkban, mondja a közismert nóta, amelyről legtöbben azt gondolják nem más, mint ősi magyar népdal, hiszen falun és városon az ének ma is elengedhetetlen kelléke akár a házasság kötési ritusnak. Városaink és polgárosult községeink lakói ma el sem tudják képzelni a fiatalok egybekelését dal nélkül. De ismerjük be, hogy ha olyan hangulatunk, mi is gyakran nótára fakadunk a mindennapi életben.

Szinte magától ötlődik föl a kérdés, mit énekelt? Milyen zenére táncolt az erdélyi magyarság az új műdalok megszületése előtt? Mert hogy századokkal ezelőtt, hát azelőtt sem némán ültek meg eleink a menyegzőt. Bizonyság rá a vásárhelyi daloskönyv lakodalmi táncra utaló sorai, amelyet a báró Altórai Apor Péter írt emlékiratában az erdélyekről 1687 szokásairól, akik akkortájt régi magyar dolgokról énekeltek, vagy szerelem énekét is mondották. Vagy ahogy az utóbbi időkben mondják, a magyar nóta indította az embereket mind az italra, mind a vígasságra. A nóták és az énekek az egyszerű nép között így vagy úgy tovább éltek valamilyen formában.

A mitoszok és őseink ritusai szerint az éneklés gyógyszer a testnek, a léleknek és a szellemnek, megkönnyíti a munkát, és összekapcsolja az embereket egymással és Istennel, valamint a természettel megnyitja a kaput a spirituális tapasztalatok előtt. A régi szövegemlékek meggyőzően bizonyítják, hogy a gyógyító éneklés intuitív képessége milyen ősi időre nyúlik vissza. A kereszténység, az indián sámánok, az ausztráliai őslakói, az ókínai világnézet, a tibeti buddhizmus, a hinduizmus és az iszlám szufi irányzatok szent szövegében találunk utalásokat arra, hogy az éneklés isteni eredetű és olyan testi lelki energiákat képes felszabadítani, amire nincs logikus magyarázat. Ezúttal egy 1960-as években Kallós Zoltán által felgyűjtött énekes sorozatot hoztam önöknek. Eddig is dalolt és tovább is fog énekelni Tőcegi Károlyné, leánynevén Kozma Anna. Köszönöm, hogy meghallgattak, a viszonthallásra!

0: Ráncokból szőtt történelem óra.
1: Virág Endre néprajzkutató és néptáncoktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. A mai napraforgó műsorunkban nagy-nagy szeretettel vagyunk itt önökkel a mai napon is, és örülünk, hogy együtt lehetünk. A mai műsorban egy kedves vendéget köszönhetek itt a stúdióban, aki a Mária Rádió önkéntese lett, hát most már eltelt egy év, amióta itt vagy velünk, és besegítesz az iroda szolgálatban. A kedves vendégem Amáci Rodika. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek, és én nagyon örülök annak, hogy úgy döntöttél, hogy önkénteskedni szeretnél, és hogy talán a szűzanya ide vezérelt a Mária Rádióhoz, és hogy ezáltal tudsz te is segíteni, tudsz valamit adni így a nyugdíjas éveidben. Köszöntelek nagy-nagy szeretettel. Mesélnél egy picit arról, hogy hogyan is jött az ötlet, hogy akkor önkénteskedjél, és milyennek látod az elmúlt egy évet, hogyan érezted magad itt a Mária Rádiónál?
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Mikor még dolgoztam, azt gondoltam, hogy ha nyugdíjas leszek, valahol elmegyek önkéntesnek. És több helyen bekopogtam, de senki se adott feedbacket. Elmentünk Erdőhegyre lelki gyakorlatra, és ott volt Beja. És meghallotta, hogy én akarok önkéntes lenni, és senki se vesz fel. Nem szóltak semmit, de mikor visszajöttünk Szatmára, egy pár nap múlva telefonált, és kérdezte, hogy akarsz lenni önkéntes a Mária Rádiónál? Hát persze. Jaj, úgy örültem. Hiába kerestem annyi helyen, hogy önkéntes legyek, de Szűz Mária ide helyezett engemet. És ez nekem mégis egy csoda volt. Mi annyi helyre kopogtattam, és senkinek nem kellettettem, és csak egyszer jön Beja, és mondja, gyere a Mária Rádióhoz. Majdnem sírtam. Egy nagy öröm volt. Mária meghívott a Rádió Máriához. És hányszor jövök, nekem egy nagy öröm. Nem mondhatok, hogy nagyon nagy munkát csinálok itt, de remélem, hogy a kis dologgal, amit adok, segítség Mária Rádiónak.
0: Ez így van, ahogyan te mondod, mert nagyon hálásak vagyunk minden önkéntesünknek, akármilyen apróságban is vesz részt a Mária Rádió életében, hiszen minden segítség nagyon jól jön, nekem is nagyon jól jön a segítség, hogy itt vagy irodaszolgálatozom, mert akkor én is nyugodtabban tudok dolgozni, mert tudom azt, hogy van, aki ajtót nyisson, hogyha véletlenül valaki betér hozzánk. Mesélted azt, hogy téged a szűzanya vezérelt ide, és érezted azt, hogy ez az ő meghívása. Ugye nem sokára következik az augusztus eleje, amikor ugye Medjugorjéba látogatnak el nagyon sokan az ifjúsági fesztiválra, akik viszont nem tudnak ellátogatni, a Mária Rádión és különböző média felületeken keresztül tudják követni az ottani teljes programot magyar fordítással, tehát nagyon, nagyon jól be lehet kapcsolódni ebbe a programba. Hogyha egy picit visszagondolsz az elmúlt évekre, én tudom, hogy te már többször is jártál Medjugorjéba. Mikor voltál legelőször, és milyen élmény volt számodra ott lenni, és részt venni ezen a találkozón?
1: Először 1996-ban mentem Medjugorjéba. A fiammal együtt, ő hatodikos volt. Nem jártak buszok Szatmáról, Bányáról, Váradról, úgyhogy elmentünk Kolozsvárba. Kolozsvárból indultunk. Akkor még nem volt sok penzió, úgyhogy vittünk magunkkal sátrat, és azt mondtunk, hogy alszunk a sátorba. De mikor elértünk, Szlávko atya megvárt két nagy sátorral. Szlávko atya nagyon szerette a románokat. Az egyik sátorba aludtunk, és a másik sátorba volt a kantin. És akkor adtak egy bérletet, nagyon keveset fizettünk ott, 5 márkát, és 3-szor egy napba ettünk, és az apácák kiszolgáltak. A sátor a templom hátánál volt, akkor nem voltak ilyen sok padok, mint most. Ott hátul volt a két sátor, és ott aludtunk. És akkor reggel eljöttünk a programra, nagyon jó volt.
0: Közel volt a templomhoz, igen. Akkor azt jelenti, nem kellett messziről.
1: Már akkor azt mondtam, hogy na, így lesz a mennyországba. A templom udvarába lakunk, imádkozunk, alszunk, eszünk, énekelünk. És akkor is már nagyon sokan voltak, és sokféle ember. Sokféle nyelvet beszéltek, sokféle színek voltak, akkor is már sokan voltak.
0: Milyen élmény volt számodra ott lenni? Ugye itt mondtad, hogy így leszünk majd a mennyországban, amikor majd ott leszünk, de milyen élmény volt akkor abban az időben elmenni, ugye, hogyha picit így belegondolunk, 30 évvel ezelőtt volt, tehát most már a 30 éves jubileumot ünnepelheted, azóta hányszor sikerült még eljutnod Medjugorjéba is, hogyha egy picit visszagondolsz, tudsz-e valamit mesélni arról, hogy mi volt a legszebb élményed ott, vagy az, ami úgy emlékezetes maradt az évek során?
1: Mikor mondtam, hogy megyek Medjugorjéba, nagyon sokan elítéltek, és nagyon sokan mondták, hogy ne menjek oda, nincs mit keressek ott, mert az egyház még akkor nem ismerte el Medjugorjét. De megvolt a meghívás, és mondtam, hogy megyek. Megyek a vonattal Kolozsvárig, megyek onnint a busszal, megyek. Valami akkor nagyon meghívott. Elmentünk, és... hát ez egy csoda volt, hogy elértem, egy csoda volt, hogy ott laktunk abban a nagy sátorban, hát azt hiszem, hogy vagy 100-150 románok voltunk ott, csak románok, mert Szlávka atya nagyon szeretett, és tudta, hogy nincsen sok pénzünk, és akkor nekünk szállást adott. Még voltam, azután is mentem 97-ben, 98-ban, ugyanúgy volt a sátor, ugyanúgy volt a kantin. Több évet aludtunk a sátorba, és ettünk a sátorba, de azután a sok panzió elkezdett épülni, és akkor már muszáj volt a panzióba elmenni, és akkor a két sátor már nem volt ott. Sok ember, sok nyelv, mindenki együtt énekelt, mindenki együtt imádkozott, és még akkor Medjugorjéba csináltunk körmenetet. Most már nem csinálják a körmenetet, hanem csak a Szűz Máriát hordják a mise közbe. De akkor nagyon szép volt, mert csináltunk egy nagy körmenetet Medjugorjéba, és akkor a helyiek vártak vízzel, vagy kis tésztával. Vártak, és köszöntek. És nagyon boldogok voltunk, hogy ott vagyunk velük.
0: Ugye, hogyha egy Medjugorjéra nézzük, te már 30 éve jársz, én azért még csak körülbelül 8 éve járok Medjugorjéba, de valahogy engem is az első, amikor én eljutottam legelső alkalommal, éreztem ezt az elhívást a szűzanyától, hogy hív engem, hogy akkor ott kell lenni, és oda kell menni, és egy nagyon hirtelen döntés volt, hogy akkor én részt szeretnék venni ezen a találkozón, ezen a fesztiválon. És az, amit én ott megéltem azon az első alkalommal, az akkora erőt és szeretetet adott nekem, hogy azóta minden évben visszavágyom, mert annyira lehet érezni ott a szűzanyának a szeretetét. Ugye itt elmondtad, hogy régen sátrakban laktatok, meg nem volt ottan lekövezve, meg ugye megcsinálva a tér, a templom háta mögött nem voltak padok. Hát a régi időkhöz képest szerintem most tényleg nagyon-nagyon sok a résztvevő, tehát lehet, hogy a 10-20-szorosa is annak, akik ott akkor ott voltak. Engem is mindig az fog meg, hogy ott vagyunk, sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, de mégis egy célért vagyunk ott. És talán az emberek szemében a csillogás, a mosoly az arcukon, amikor idegenként is odafordul hozzád, és kezet fog veled, békét kíván, és senki nem néz a másikra ferdes szemmel, hanem olyan testvérként érezzük magunkat, és nekem nagyon sokat adnak az ottani programok, akár a szentmisék, vagy a tanúságtételek, katekézisek, de talán a legeslegszebb program, amit én nagyon szeretek ott, az, amikor a gyertyás hódolat van a kereszt előtt, tehát amikor átadjuk egymásnak a fényt, amikor több tízezer gyertya fénye mutatja az utat, és hogy ezzel a fényel akarunk csillogni a mindennapokban, és ezt a fényt átadni az embertársainknak, és ezáltal is megmutatni a szűzanya mérhetetlen szeretetét, úgyhogy én minden évben töltődni megyek Medjugorjéba, feltöltöm a tankot, a kegyelem tankot, és akkor igyekszem, hogy ez kitartson egy évig. Hát most már nagyon fogyóban van, úgyhogy itt lesz az ideje elmenni, és újra feltöltődni, és újra ott lenni. Ugye te is voltál már többször, a tavaly össze is futottunk, emlékszem, Medjugorjéba. Számodra melyik az a programpont, vagy mi az, ami úgy sokat ad, vagy amin úgy nagyon szeretsz részt venni, ha bár ugye minden program ad, és minden programnak nagy-nagy kegyelme van, de mégis mi az, ami téged úgy nagyon meg szokott fogni?
1: A mise, szentségimádás és tanúságtételek. Nagyon sokat tanultam ott. Mondhatjuk, hogy ott van a Mária iskola. Én mindig tanulok valamit, minden évben jövök valamivel haza, minden évben valami újjal jövök haza. És azért is mondják, hogy Medjugorje Mária iskolája.
0: Ugye sokszor halljuk azt, hogy Medjugorjéban a föld és az ég összeér, mert tényleg akkora szeretetet tud kapni ott az ember, és ezeken a tanúságtételeken, szentségimádásokon, szentmiséken keresztül talán még inkább meg lehet érezni ezt a szeretetet, akár a zenén keresztül. Ugye én például nagyon szeretem a zenét, és ez a nemzetközi kórus pedig annyira szépen énekel, és olyan szépen próbálja bevezetni a résztvevőket magába, abba a titokba, amit Jézus nap mint nap el akar nekünk mondani. De például én nagyon szeretem azt, hogy nem csak szól a zene, hanem próbálják megmozgatni is a fiatalokat, és talán az, hogy koreográfiák vannak a különböző dicsőítő énekekre, és hogy ezt a fiatalok élvezik, és sokkal jobban át tudják magukat adni a Jóistennek, a szeretetének. Én például ezt nagyon szeretem, annak ellenére, hogy első évben nagyon idegen volt számomra az, hogy én ott táncikáljak és ugráljak a tér közepén, de amikor megéreztem azt, hogy ha engedünk ennek, és ki tudunk bontakozni, és nem szégyellem azt, hogy akkor én most ott elkezdek ugrálni, ha bár már nem vagyok olyan fiatal, mint a többiek, én azóta sokkal jobban át tudom élni ezt az egészet, mert valahogy a szíved és a lelked adod oda az Úrnak azáltal, hogy akár a táncban, az énekben is ki tudsz bontakozni.
1: És ott Medjugorjéban nem vagy fáradt. Reggel van program, 10-től 12-ig, azután megyünk a penzióba, 3-kor ebédelünk, és 4 órakor visszajövünk. 4 órától egész este 10-ig, 11-ig program van, és ott ülünk. Nem fáj semmi, nem vagyunk éhesek, nem vagyunk szomnyosok, és ott nagyon jó nekünk.
0: És talán mi nagyon szép ugye Medjugorjéba, hogy ugye többen vannak, 80 országnak a fiataljai szoktak részt venni ezen a találkozón, ugye az első nap be is mutatják őket, hogy honnan is vannak jelen a fiatalok, de talán ami nagyon szép, hogy több mint 10 nyelvre fordítják a fesztiválnak a tartalmát, hogy azok is, akik esetleg nem ismerik az ottani nyelvet, azok is megtalálják azt a fordítást, ami közel áll hozzájuk, és ami segíthet abban, hogy még inkább elmélyítsék a hallottakat. Úgyhogy ez is talán egy nagy-nagy segítség abban, hogy azért több 10 000 fiatal vesz részt évről évre ezen a találkozón.
1: Este 6 órakor, mikor elkezdik a rózsafüzért, akkor mindegyik tizedet más nyelvbe mondják. Nagyon szép. Nagyon szép hallgatni románul, magyarul, franciául, arabul. Nem is tudom hány nyelvem. És ott látszik, hogy milyen szép együtt lenni.
0: Ahogyan te is mondod, ez a sokszínűség tényleg nagyon szépen megmutatkozik ott Medjugorjéba, és olyan jó, hogy ilyen sokan vagyunk, és sokfélék vagyunk, és nem nézzük le a másikat azért, mert ő más nyelvet beszél, hanem próbálunk kommunikálni kézzel, lábbal. Hát én emlékszem, hogy olyan is volt, hogy nem tudtunk. De amikor ott énekeltünk, és én nekem megmaradt mindig az, hogy egy olasz lány állt mellettem, és ott pont úgy ültünk, hogy egymás mellett ültünk, és amikor volt a békeadás, akkor odafordult hozzám, és kezet fogtunk, és akkor angolul mondta, hogy nagyon szépen énekelsz, mert ugye én is, amit tudtam, én is próbáltam bekapcsolódni az énekekbe, és milyen szép az, amikor így egymásra tudunk mosolyogni, és valami pozitív dolgot mondani, vagy akár amikor áldozás van, senki nem hőbörög, hogy most ott nyomakodnak, vagy oda megy a másik, vagy itt bújik, vagy ott bújik. Tehát az a rend is az a fegyelem, ami ott megtalálható. És ami számomra nagyon-nagyon szép, az a sok pap, aki ott van is részt vesz a Szent Misén, és ott elől be vannak ülve. Hát én emlékszem, volt egy olyan év, amikor az egyik Szent Misén 850 pap volt, és valami olyan felemelő érzés volt így részt venni ezeken a Szent Miséken, de talán a legszebb emlékem, amit már egy pár éve nem csinálnak, sajnos én nagyon sajnálom, hogy ez végül elmarad. Amikor én először voltam az első években, akkor mindig úgy zárult a fesztivál, az utolsó Szentmisén, hogy a papok lementek a fiatalok közé, és akkor egyszerre mind a 700-an kitárták a kezeiket, és úgy áldották meg a fiatalokat. És ez egy akkora erő volt, és egy akkora felszabadulás, hogy tényleg most a Jóistentől kapod az áldást, de ezt 800 embernek a személyében is, ez valami nagyon-nagyon szép élmény, és ez úgy megmaradt számomra az évek során, és nagyon sajnálom, hogy végül ez már nem nincsen, az utóbbi fesztiválokon nem így volt, de hát én bízom benne, hogy egyszer csak visszajön ez is, és újra így is elbúcsúzhatunk a fesztiváltól, a Szűzanyától, és hát vágyhatunk vissza majd a következő évben.
1: Még akarnék mondani, mi szép Medjugorjéba. Nagyon sokan gyónak. Ülnek a padon, a széken, a lépcsőn, az udvaron, ahova nézel, látol egy papot és egy embert, aki gyón. És ez egész nap így megy. Mondhattuk, hogy egész nap. Hogy van valaki, aki akar gyóni. Ott megérzed, hogy na most igen, most tiszta akarok lenni. Tiszta akarok lenni a Szuzanáért, Jézusért.
0: Ahogy te is mondtad, ez engem is mindig megfog, hogy milyen szép, amikor ott több pap bácsi gyóntat, és ugye talán a legszebb abban, hogy több nyelven gyóntatnak, tehát mindenki megtalálhatja a saját anyanyelvét, amelyen oda mehet és gyónhat, és elmondhatja az ő bűneit. Tehát tényleg nagyon szép élmények ezek, és nagyon jó ott lenni, és nagyon jó együtt lenni, tehát mi csak arra tudjuk biztatni a kedves hallgatókat, hogy aki még nem járt Medjugorjéba, az vegye a bátorságot, és menjen el egyszer, akár a fesztiválra, akár más alkalmakkor, de hogyha nem is tudnak ott lenni, akkor arra biztatjuk önöket, hogy csatlakozzanak majd a fesztiválhoz, közvetíteni fogjuk, ahogyan már megszokhatták a teljes programot 1-től 5-ig délelőtönként, délutánonként, de ezt még pontosan hirdetni fogjuk, hogy mikor mit is hallhatnak, csatlakozzanak, kapcsolódjanak be, hogyha nem is tudnak ott lenni élőben, de legalább lélekben legyünk együtt. Én is nagyon sokat az elején csak online közvetítés során tudtam követni a fesztivált, és mindig azt mondtam az online közvetítések közben, hogyha az ember a képernyőn keresztül ennyi kegyelmet kap, akkor milyen lehet ott lenni? Hát megtapasztaltam, milyen lehet ott lenni, és akkor megfogadtam, hogy nekem többet nem kell a képernyő, én ott akarok lenni, mert az, amit az ember ott kap, az valami felemelő érzés, tehát biztatjuk önöket. Rodika, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és azt, hogy itt voltál, és egy picit beszélgethettünk, erről egy picit nosztalgiázhattunk. Önöknek is köszönjük, hogy velünk tartottak, további áldott szép délután áldott szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Az elmúlt percekben Ámáci Rodikával beszélgettem, én Szűcs Tímea voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. A mikrofonnál
1: Balzsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok, imára hívnak bennünket. Mi is hívjuk önöket, hogy most a déli órában imádkozzuk el együtt az úrangyala imát Leó pápával. Felajánlva minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért, megpróbáltatott nehéz helyzetben lévő testvérünkért, és imádkozzunk ma is a békéért, hogy minden háborúskodás megszűnjön.
2: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nos.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: udine facemur promissionibus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua lucea teis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et nunc spiritu tuo.
2: Sete nomen Domini benedictum.
3: Exo nunc et usque in seculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Július 12-én, vasárnap délben Leó pápa ismét elimádkozta a déli úrangyalaimát, de nem a Szent Péter térről, hanem a Castel Gandolfo-i Piazza della Libertà nevű térről, az ott összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. Röviden beszélt a nap evangéliumáról, a magvetőről szóló példabeszédről, amely alapján arra emlékeztetett minnyájunkat, hogy Isten fáradhatatlanul veti igéjének magját az emberi szívekbe. Ő bízik abban, hogy kegyelme a legkeményebb szívet is képes termékenyé tenni, érző szívvé tenni. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
5: Kedves fivéreim és nővéreim, jó napot és szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
4: Oggi nella liturgia l'evangelista Matteo ci presenta.
5: A mai liturgiában Máté evangéliumából a magvetőről szóló példabeszédet halljuk, amely azt a nagy lelkűséget és bizalmat mutatja be, amellyel Isten az ő igéjét a szívünkbe veti, és erejét belénk önti. Maga Jézus a testé lett és életét üdvösségünkért adó ige, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elvet a világban, hogy meghalva bőséges termést hozzon. Igaz, hogy olykor kemény és nem fogékony talajra talál bennünk, máskor figyelmetlenre, amely olyan, mint a letaposott ösvény, a köves föld vagy a tövises bozót. De vannak pillanatok, amikor befogadó és termékeny földre lel, és ekkor a szeretet olyan csodái indulnak el, amelyek képesek mindent megváltoztatni, amint ezt bizonyára mi magunk is megtapasztaltuk életünkben. Ezért az Atya nem szűnik megvetni, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb a mi gyöngeségünknél. Aranyszájú Szent János Isten igéjének magjáról szólva ezt mondja. Hogyan lehet észszerű azt tövisek közé, köves földre vagy az útra vetni? A vetőmag és a szántóföld esetében ez nem volna észszerű. A lelkek és a tanítások esetében azonban igen dicséretes. Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út többé ne legyen letaposott és minden járókelőnek kiszolgáltatott, hanem jó termőföld legyen, hogy a tövisek eltűnjenek, és a magvak teljes biztonságban növekedjenek. Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs. Meglátja bennünk a jó lehetőségét, amelyről olykor mi magunk sem tudunk. Ezért az Úr, aki jobban ismeri szívünk talaját, mint mi magunk, nem szűnik meghinni bennünk, abban, akik vagyunk, és abban, akivé napról napra válhatunk, a hittel rábízzuk magunkat. Így a mag bőkezű és bizalommal teli vetésből, valamint annak alázatos és készséges befogadásából a Szentlélek gyümölcsei teremnek meg, és áradnak szét bennünk, melyek Szent Pál tanítása szerint szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Mennyire szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy betöltsék és átalakítsák. Törekedjünk tehát arra, hogy különösen ezekben, a szabadsággal töltött napokban időt szánjunk arra, hogy Isten igéjét hallgassuk, olvassuk, elmékedjünk róla, és a pihenés, valamint az egészséges kikapcsolódás mellett az elcsendesedésre és az imádságra is jusson elegendő idő. Testben és lélekben megújulva térünk majd vissza megszokott elfoglaltságainkhoz, készen arra, hogy hirdessük az evangélium örömhírét, és közreműködjön Isten országának növekedésében. Segítsen bennünket ebben Mária, az apostolok királynője, és az evangelizáció csillaga.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúznak Önöktől
5: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió egy fénysugára lelkednek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké! Amen, Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángjács erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki végaszunk, meg nem szűnő időkön át. Ámen.
0: Pártfogolt szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Pontosan teljesítem, ami jogos és igazságos. Ne szolgáltass ki rágalmazóimnak engem.
1: Pártfogolt szolgádat, és vezess a jóra. A sok gőgös ne gyalázzon engem.
0: Pilláim elárnyednek, míg segítségedet várom, és igazságodat, melyet megígértél.
1: Pártfogolt szolgádat irgalmat szerint, rendelkezéseidre taníts meg.
0: Parányi szolgád vagyok csupán, adj értelmet, hogy tudjam végzéseidet.
1: Példástetre itt van az idő, Uram. Törvényedet meggyalázták.
0: Parancsaidat én nagyon szeretem. Aranynál a színaranynál jobban.
1: Pusztán már ezért is parancsaidhoz igazodom. Gyűlölöm a hazugság minden útját.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Pártfogolt szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket. Áldom az Urat minden időben. Dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
0: Lelkem az Úrban dicsekszik. Hallják meg a szelidek, és örvendezzenek.
1: Magasztaljátok az Urat velem együtt. Dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
0: Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből.
1: Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen.
0: Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította.
1: Gondosan körül sáncol az Úr angyala minden istenfélőt, és megszabadítja őket.
0: Ízlejétek és lássátok, mi édes az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik.
1: Féljétek az Urat, ti szentjei. Semmiben sem nélkülöz az istenfélő.
0: Jómódúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket.
0: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám. Az Úr félelmére oktatlak titeket.
1: Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni?
0: Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot.
1: Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján.
0: Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat.
1: Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről.
0: Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket.
1: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek.
0: Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket.
1: Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze.
0: Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte.
1: Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne reménykedik.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, ámen. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Ne törtessünk kihívóan s egymásra irigykedve hiú dicsőség után. Hordozzátok egymás terhét, így teljesítsétek Krisztus törvényét.
0: Íme milyen jó és mi gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek.
1: Mert ott ad áldást az Úr.
0: Könyörögjünk, add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szereteted tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
2: Mária Rádió. Egy friss sugár a lelkednek. Kolozsváron a 100,4-es ultrarövid hullámú

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, önök az Asztalterítünk műsort hallhatják, ha velünk tartanak a következő percekben. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Józsa Ferenc technikus társammal együtt, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Kukoricás recepteket hallhattak a közelmúltban, nem csak azért, mert hallgatói kérésnek szerettem volna eleget tenni, hanem azért, hogy itt az érési ideje sok más zöldséggel, gyümölccsel együtt. Csemege kukoricából, kukoricadarából készíthettek néhány finom fogást, ha meghallgatták a műsort, most a kukorica salátával és édességgel folytatom a sort, de azelőtt még elmondom, hogy nagyon finom köret készülhet a csemege kukoricából, ha békönbe csavarják és úgy sütik meg, vagy csak egyszerűen felteszik a grillsütőre egyéb zöldség társaságában. Jó, ha előre főzzük a kukoricacsöveket, ha nagyobbak, vágjuk el, szúrjuk grillpálcára, tekerjünk köré húsos szalonnát, és süssük addig, amíg a szalonna ropogósra sül. Serpenyőben is elkészíthető, garantáltan a gyerekek kedvence lesz, és nem csak. Ha pikánsabban szeretnénk, mustárral kenjük meg vékonyan a bacon szeleteket, és úgy tekerjük a csövekre, fogpiszkálóval pedig rögzítsük, hogy le ne essék róla a bacon szelet. Ha a kukorica csöveket nem csak vízben, hanem egy kis vaj és tej hozzáadásával főztük, a végeredmény annál finomabb. Ha salátának szeretnénk, akkor a felhozatalnak se vége, se hossza, hiszen mindenki egy kicsit hozzáadhat, elvehet a receptekből, saját ízlése után igazítva. Majonézzel, tejföllel, joghurttal, egyéb zöldségekkel, mint például hagyma, paradicsom, és miért is ne, ananász. Ugye mondanom se kell, hogy a majonézes kukorica salátához a majonézet házilag otthon készítsük el. Ha lágyabban szeretnénk, adjunk hozzá néhány kanál tejfölet vagy joghurtot, törjünk bele néhány gerezd fokhagymát, és már is egy egyszerű, olcsó, ám annál finomabb köretet tehetünk az asztalra. Főleg grillezett húsok mellé ajánlom. Egy kis mustár csak jót tesz neki. Hagyjuk egy kis ideig hűtőben, hogy összeérhessenek az ízek. Egy másik változat, ha főtt krumplit, sárgarépát adunk a csemege kukoricához, majd egy-két almát kockára vágunk, és azt is hozzákeverjük, persze az utóbbit már nyersen. Így öntjük le a majonézzel. Ha nem csak köretnek, hanem egy könnyű vacsorának szánjuk, akkor feltétlen hússal és többféle zöldséggel készítsük. Itt ajánlok egy receptet, 50 deka csirkemell, tehát egy fél kiló legyen, ezt vágjuk kockára vagy csíkokra. 2 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál olaj, 3 kiskanál mustár, só és bors, 25 deka csemege kukorica, saláta csíkokra vágva, uborka kockázva, és egy doboz natur joghurtot készítsünk elő. És míg a ceruza a kezükbe van, addig újra is mondom a hozzávalókat. Fél kiló csirkemell, amit kockára vagy csíkokra vágunk, ki hogyan szereti, 2 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál olaj, 3 kiskanál mustár, só, bors, 25 deka csemege kukorica, saláta csíkokra vágva, uborka felkockázva és egy doboz natur joghurt. A csirke mellett olajon megsütjük, ha már majdnem kész, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a mustárt is. A salátát, uborkát előkészítjük, hozzáadjuk a sült húst is, fűszerezzük és leöntjük a joghurttal. És most egy kedvenc következik, a sajtos kukorica saláta. A csemege kukoricához feta sajtot kockázzunk, egy szép nagy fej lilahagymát, citromlében bepácolunk előtte,
Majd ezt is hozzáadjuk, só és bors hozzáadása után petrezselyem zölddel gazdagon megszórjuk, hogy még görögösebb legyen, néhány szem olivabogyót is tegyünk bele, de az olívaolaj semmiképp ne maradjon ki belőle, amit a végén locsolunk rá, legalább 2-3 evőkanállal mindenképp kerüljön bele a sajtos kukorica salátába, amithez megismétlem a hozzávalókat, a csemege kukoricán kívül kell nekünk még egy gyönyörű szép darab feta sajt, amit felkockázzunk, egy nagy fej lilahagymát, amit előzőleg citromlébe már bepácoltunk, ezt hozzá fogjuk adni a csemege kukoricánkhoz és a felkockázott feta sajthoz, a lilahagymát a citromlével együtt fogjuk hozzáadni. Majd sózzuk és borsozzuk, petrezselyem zölddel gazdagon megszórjuk, mert hogy a kukoricának az egyik fűszere a zöld petrezselyem, de ugyan ennyire szereti ő a kaprot is. Úgyhogy mind a kettővel ki lehet próbálni, hogy a görögös ízét elneveszítse olívaolajjal, legalább 2-3 kanállal meglocsoljuk a tetejét, és ha még tovább gazdagítani szeretnők, akkor tegyünk bele néhány szem olívabogyót. Ha desszertet akarunk belőle, akkor legjobb, ha csak megfőzzük. Gyerek és felnőtt egyaránt így kedveli leginkább. A kukorica darából készült édességek, desszertek kínálata már sokkal bővebb, változatosabb, mint a csemege kukoricából készülté. Legegyszerűbb formája a tejbe kukoricadara. 1 liter tej, reszelt citromhéj, cukor ízlés szerint egy csipet só és 15 deka kukoricadara jár, ezt megfőzzük, és kakaó.

0: egy egész tojás, 20 deka cukor, és a végén ízlés szerint gyümölcs vagy lekvár. 10 deka liszt mellé még 15 deka kukoricadarát is oda kell tennünk. Egy fél citromnak a héját és annak a levét, egy csomag sütőport, egy csipet sót, másfél deciliter olajat, másfél deciliter tejfölet, egy tojást, 20 deka cukrot és ízlés szerint gyümölcsöt vagy lekvárt, kér ez a recept. A felsorolt hozzávalókat összedolgozzuk, majd állni hagyjuk egy olyan 20-30 percig, hogy a liszt a nedvességet magába szívhassa. A tepsit bőven kivajazzuk, lisztezzük, a masszát beleegyengetjük a tepsinkbe, a tetejére lekvárt vagy friss gyümölcsöt kanalazunk. A puliszkás ételekhez a szilva és a szilva lekvár talál a legjobban, de persze idény gyümölcsökkel is helyettesíthetjük. Most pedig elmondom, miért is tartottam fontosnak a kukoricáról többet beszélni, mint amennyi a kérés volt. A kalória tartalma nagy, zsírban, szénhidrátban és fehérjében gazdag a kukorica. Vitaminokat és ásványi sókat bőven tartalmaz. A vese gyógynövényének is hívják, sok gyógyító tulajdonsága van a bajuszában, ami nem más, mint a növény bibeszára. Gyógyteaként használják. A kukorica fogyasztása jó hatással van a szív- és érrendszerre, és emlékező tehetségünket is serkenti. Ja, itt jut eszembe, hogy tartsunk egy kis szünetet, zene következik. Na, egy nagyon finom, gazdag levest fogok ajánlani önöknek, amit már régen el szerettem volna mondani, de most, hogy minden hozzávalóját felleltem a piacon, itt az idő, hogy elkészítsék.
1: Várj rám, s én megjövök, hogyha vársz.

bárhogy súgja ösztönöd, hogy feledni kell.

voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél meg

Kedves hallgatók, az Asztalterítünk című műsort hallják az erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. Köszöntöm újra önöket és azokat is, akik csak most csatlakoztak hozzánk az éter hullámain. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi, az elmúlt percekben Darvas Iván, Várj reám című dalt hallották. A világirodalom egyik legszebb szerelmes verse van megzenésítve, és önök ezt hallották az elmúlt percekben. Ugye mindannyian szeretik a különböző zöldségleveseket, minél több zöldség, többféle zöldség, annál jobb. De van egy különlegesen finom leves, amiben az az érdekes és jó, hogy a babból például háromfélét is bele kell tenni. Zöldet és szárazat, a szárazból fehéret és vöröset. Ez a franciák nagy kedvence, a pistu leves. Nevét a pistu fűszerkeverékről kapta, ami bazsalikomból, fokhagymából és olívaolajból készül, majdnem úgy, mint a pesto, csak ebben nincs fenyőmag. Persze nem feltétel, hogy kész pisztut adjunk a leveshez, megtehetjük úgy is, hogy fűszerként adjuk hozzá. De lássuk csak, mi jár még ehhez a finom leveshez, hallgassák a hozzávalókat. Egy fej hagyma, 4 gereszt fokhagyma, 40 dek a zöld bab. A ceruzabab a legjobb ehhez, mert nagyon szépen mutat. 20-20 dek a fehér és vörös bab, konzerv is lehet. Cukini, 1 darab szép cukinit tegyünk hozzá, 2-3 darab sárgarépát, ugyanennyi krumplit, tehát 2-3 darabot. 2 darab paradicsom, 10 deka kagylótészta vagy makaróni jön még bele, olaj, bazsalikomlevél, só, bors, száraz sajt, és a persze az alaplé lenne a legjobb, de ha nincs, akkor vízzel fogjuk felönteni ezt az igen finomnak ígérkező pisztu levesünket. 4 fej hagyma, 4 kereszt fokhagyma, 40 deka zöld bab, 20-20 deka fehér és vörös bab, cukini, 2-3 darab sárgarépa, ugyanennyi krumpli, 2 darab paradicsom, 10 deka kagylótészta vagy makaróni, olaj, bazsalikomlevél, só, bors, száraz sajt egy kevés, és az alaplé. A leves elkészítésének folyamata megegyezik a zöldséglevesével. Puhulási sorrendbe pároljuk a zöldségeket. Ha nem készültünk kellően rá, és nem áztattuk be a szárazbabot, akkor legjobb, ha konzervet használunk hozzá. A fokhagymát, bazsalikomot egy kevés olajon, mozsárban összezúzzuk, ehhez keverjük a reszelt sajtot, így nyerjük a pisztut. Ha már a makarónit, vagy a kagylótésztát is beletettük a levesbe, és majdnem puhára főtt kóstoljuk meg, sózzuk és borsózzuk után, ha kell, esetleg egy kis vízzel is pótoljuk. Most már folytonos kevergetés mellett a pisztut is adjuk hozzá. Ha felforrt, kész is van, még forrón tálaljuk. Tálaláskor is adhatjuk a bazsalikomos pépet. Fokozhatjuk a leves ízét kevés karikára vágott kolbásszal, békönnel. Ekkora főzést ezzel is kezdjük, először megpirítjuk őket, majd utána folytatjuk hagyományosan, mintha egy egyszerű zöldséglevest főznénk. Brokkolit, karfiolt is adhatunk hozzá. Sőt, a szószt, azaz a pisztut pirítós kenyérre is kenhetjük, és ezzel fogyaszthatjuk a levest. Ennyi variációból biztos vagyok, talál mindenki kedvére valót. Készítsék el! S hogy említésre került a bazsalikom, bizony szép bokorrá nőtte ki magát, mint ahogyan a metélőhagyma, oregánó is. Szedjük le, szárítsuk meg, hiszen a télen majd nagy hasznát vesszük, főleg, ha egy zöldfűszeres bundába sült húst szeretnénk készíteni. Kiújul a snidling és az oregánó, a bazsalikomot pedig vessük újra. A menta és a zsája is arra vár, hogy lecsipekedjük őket, és őket is megszárítsuk, vagy felhasználjuk valamilyen ételbe.
Tudták, hogy a zöldborsóval is passzol a menta? Nem csak teába, üdítőkbe, kompótokhoz, fagyihoz, hanem kérem szépen a zöldborsóhoz is nagyon hozzáillik. Ahhoz, hogy megbizonyosodjanak erről, el kell készíteniük a következő receptet, ami nem más, mint a vajas mentás zöldborsó krém, és ígérem, hogy mai műsorunkban ez lesz az utolsó. 50 deka zöldborsó, 5 deka vaj, só, bors és fél csokor mentára van szükségünk, hogy ezt az igen finom, kenyérre kenhető finomságot el tudjuk készíteni. A zöldborsót, az 50 deka zöldborsót megfőzzük, persze rövid idő alatt, mert azt már tudjuk, hogy nem szabad sokáig főzni, hisz akkor megkeményszik. Ha megpuhult, kihűtjük, hozzáadjuk a vajat, az 5 deka vajat, a mentát, és sózzuk, borsózzuk, és egy turmix gépbe átdolgozzuk. Pirítós kenyéren tálaljuk. Másik változatához 30 deka zöldborsó, 1-2 gereszt fokhagyma, 1-2 evőkanál olívaolaj, szezámmag őrölve, vagy összetörve mozsárba. Ez a tulajdonképpeni tahini, ha ilyen szóval találkoznak egy recept olvasása közbe, akkor azt tudják, hogy ez a szezámmagnak az őrleménye, vagy a pasztája, a tahini. Friss bazsalikom kell hozzá, menta, só, bors ízlés szerint. Hogy el tudják készíteni, hát elismétlem, 30 deka zöldborsóhoz 1-2 gereszt fokhagymát számítsanak, 1-2 evőkanál olívaolajat, kevés szezámmagot őrölve, friss bazsalikom kell nekünk, menta, só, bors ízlés szerint. Ha kihűlt főzés után a zöldborsónk, akkor minden hozzávaló turmixba teszünk, és azzal pépesítjük. Ugye, ezt a krémet is kipróbálják. Még sok-sok fontos tennivalóra szerettem volna felhívni a figyelmüket, például arra, hogy érik a megy, a sárga barack lekváról nem sem feledkezhetünk meg, ezen kívül sok-sok zöldség és gyümölcs. Kiéhezve rájuk, nem is tudom, melyiket kóstolnám meg újra. A karfiol most már őszig kitart, ám a friss zöld bab, levesnek, rakottasnak, csőben sülve, főzeléknek mindenképp sorra kell keríteni őt. Talán mindenikre sor kerül, egy bizonyos, most a legízletesebbek. A kimagozott megy eltevéséről sem szeretnék lemaradni, levesnek, szósznak, süteményben, műzlivel, kis joghurtban egyaránt szeretem. Összegyűlt a munka, jó egészséget, munkakedvet, Isten áldotta szép napokat kívánunk József Ferenc technikus társammal együtt, innen a székelyudvarhelyi stúdióból. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretett láng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
3: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmez nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmaz nekünk!
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
2: Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, tekints szereteti jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, ugyanakkor meghívjuk Önöket, hogy imádkozzanak velünk a békéért. A világot újra háború fenyegeti. Az országok közötti fegyveres konfliktusról szóló megdöbbentő hírek azt próbálják elhitetni velünk, hogy keresztény emberekként sem tehetünk semmit a helyzet jobbra fordulásáért. Mi azonban tudjuk, hogy a békét teremtő Isten akarata minden e világi hatalomvágynál nagyobb hatalom. Ezért közös akarattal hozzáfordulunk a mai imádságunkban. Hívjuk és kérjük kedves hallgatóinkat, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Urunk, Jézus Krisztus, Isten fia, irgalmazz nekünk, bűnösöknek. Urunk Jézus, aki Kijev bombái alatt születtél, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus Krisztus, aki édesanyád karjaidban haltál meg egy harkivi bunkerben, irgalmazz nekünk. Urunk Jézus, akit 20 évesen küldtek ki a frontra, könyörülj rajtunk. Urunk Jézus, aki még mindig látsz fegyveres kezeked a keresztet árnyékában, könyörülj rajtunk. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha nem találjuk elegendőnek a szögeket, amelyekkel kezedet átdöftük, hanem továbbra is isszuk a halottak vérét, akiket fegyverek szaggattak szét. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha ezek a kezek, melyeket gondoskodásra teremtettél, a halál eszközeivé váltak. Bocsásd meg nekünk, Uram, ha továbbra is megöljük testvérünket, ha Káinhoz hasonlóan továbbra is felszegetjük a köveket a földünkről, hogy megöljük velük Ábelt. Bocsásd meg nekünk, ha erőfeszítéseink továbbra is a kegyetlenségünket igazolják, ha fájdalmunkkal legitimáljuk tetteink kegyetlenségét. Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram. Urunk Jézus Krisztus, Isten fia, könyörgünk hozzád. Fogd le Káin kezét. Világosítsd meg lelkiismeretünket. Ne engedd, hogy a mi akaratunk legyen meg, ne hagyj minket pusztán a saját tetteinkre. Állíts meg minket, Uram. Állíts meg minket.

0: Isten megígéri, hogy megszünteti a szenvedést és az igazságtalanságot, és mindent újjátesz.
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általuk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe,

0: Anya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Dicsértesik a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ference Messét hallják. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melynek keretében felköszönhetik ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat, mindazokat, akik születésnapot, névnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek, hívhatják a 0259 420 555, valamint 0359 420 555-ös számot. Ma július 18-a van, a Hedvigek, Frigyesek és a Milánok ünneplik a névnapjukat, holnap pedig Emilia és Alfred névnap lesz. A Frigyes 19. századi magyar névalkotása, Friedrich név magyarítására, előfordulása igen ritka, jelentése béke, védelem plusz hatalmas uralkodó. Kedves hallgatók, nem választottam dalokat, de hogyha valamit szeretnének meghallgatni, akkor biztatom önöket, hogy kérjék, ha meg nem, akkor én majd küldök nagyon szép, kedves új dalokat önöknek. Ezúton is szeretném köszönteni születésnapja alkalmából Gyergyó Szent Miklóson Csata Mária Zsuzsannát, a Jóisten éltesse őt nagyon-nagyon sokáig, adjon sok erőt, jó egészséget, sok áldásban és kegyelemben legyen részed, kedves Zsuzsa. És hát természetesen köszöntünk minden születésnapos, névnapost is. Halló, halló!
1: Halló, Jézus és Mária neve dicsértessék!
0: Köszöntöm, papbács!
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, emesét és minden kedves hallgatót. Mivel a mai napon a magyar vonatkozású szentnek van az ünnepe, Szent Hedvignek, a köszöntöm azokat, akik ezt a nevet viselik, ambár kevesen vannak, és Szent Hedviggel kapcsolatosan az jó anyákat. Szent Hedvig királyné és anya, Nagy Lajos és Erzsébetnek, de áldott jó leánya, Jagelló Lászlóval lépett házasságra, és vele együtt majd a királyi trónra. Litvániát a Szent Kereszthez vezette, itt is nagy szeretett, alázat volt benne. A Krakói Egyetemhez, teológiai fakultást vitt ehhez. Püspökség kolostor nevéhez több fűződik, kik a küzdő népet Istenhez vezetik. A kedves szentünknek gyermekszülés hozta a fájdalmas halálát, vitte mennyországba. Népének jó anyja értünk is imádkozik, akik a szülői hivatást hűen teljesítik. A kedves jó férfiak, becsüljék meg mindig az áldott jó anyákat. Örömmel teljen életük, és ne írja őket semmi bánat, könnyes imájukat Isten elfogadja, s a szívén viseli a drága jó szűzanya. Köszönöm a figyelmet, a drága jó szűzanya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük mi is a hívását, áldott szép napot kívánunk!

Kedves hallgatók, bátorítom önöket, hogy telefonáljanak, mert elolvadok itt a kolozsvári stúdióba. Nagyon meleg van egyébként, úgyhogy tartsák bennem a lelket olyan szinten is, hogy telefonáljanak. El szoktuk mondani, hogy nem feltétlen kell születésnap, névnap, vagy valamilyen jeles évforduló legyen annak apropóján, hogy valakit felköszöntsünk, vagy valakihez beköszönjünk, úgyhogy bátorítom önöket, tárcsázzanak bennünket.

Hát úgy lehet, a kedves hallgatók kapálnak, vagy strandon vannak, vagy nyaralnak, vagy nem tudom, de üresek a vonalak, úgyhogy zenélünk. Küldök egy gyönyörű szép dalt, ami egyébként nagyon régi, még a nagymamáink énekelték. Azt hiszem, amikor énekelték, akkor tényleg benne volt a lelkük is. Egy, hát mondhatni, feldolgozásra lesz ennek a dalnak, de az üzenete ugyanaz, mint régen. Fogadják és hallgassák nagy-nagy szeretettel. Mennyben lakó én Istenem!

0: Haló, haló.
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Emesét Csíkszent királyról, és szeretném köszönteni Csíkszent királyon a 30 éves kortárs találkozót, akik most a 3 órakor lesz a Szent Mise értük, hogy a Jóisten áldása kísérje életüket, családjukkal, szeretteikkel együtt, és minden elképzelhető jót kívánok, kiemelve Bíró Márcit, Balázs Jánosi Dorottyát, Vaszi Krisztinát, és az egész 30 évesnek minden elképzelhető jót kívánok, a Jóisten áldása kísérje életüket, sok szeretettel Csíkszent királyról. Isten áldja Emesét is, a Jóisten áldása legyen élete minden napján, a gyönyörű szép műsoráért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, legyen egy szép napja, és Isten éltesse az ünnepelteket. Remélem, kedves hallgatók, majd mikor nekem lesz 70 éves kortárs találkozom, akkor engem is fognak köszönteni a Mária Rádióban. Hát reméljük, hogy a következő generáció majd. Biztosan reméljük.

És ha már a szép korról volt szó, illetve a 70 évesekről, akkor van egy dalunk, kedves hallgatók, amit nagyon rég hallgattunk. Önök úgy ismerik, hogy vérnyomásos dal. Most ez fog következni, elevenítsük fel egy kicsit a mi közös emlékeinket, hiszen nagyon megkedvelték a kedves hallgatók, hát főként idősek világnapján szoktam betenni, de most amúgy is a kortárs találkozók ideje van, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezzel köszönhetünk mindenkit, aki akár kortárs találkozót ünnepel, már mondjuk 60-on túl, illetve akár nyugdíjasként hallgatja a zenés köszöntőnket.

kívánom, kedves szépkorúak, hogy ugyanilyen jó kedvben, hangulatban dalosan éljék a időskorukat, és hogy tényleg rátekintsenek arra, ami szép, ami jó, és ami megadatott. Szeretném azokat az időseket látni, akik életvidámak, akik jól vannak a bőrükben, akik akarnak élni, és akik mások számára is áldássá válnak az időskoruk ellenére is, hát legyenek mindannyian derűsek,

0: Halló, halló.
1: Halló, halló.
0: Kedves hallgató, jó. Kedves hallgatót nem hallom jól, valószínű nincs jó jelbe.
1: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm emesét, Isten áldását kérem életére. Én szeretném köszönteni az egyházközségünk minden lakóját, az öregeket, a betegeket, a magányosokat, mindazokat, akiket nem köszönt senki. A születés névnaposokat, az én kicsi családomot, a sok lelki testvéremet, a Mária Rádió nagy családját. Mindenkinek kívánok egy csendes, békés délutánt és hétvégét. Ha lehet, emese az Újforrástól azt a ha szél szembe fúj, azt meghallgatnánk. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, legyen egy nagyon szép napja.

Előkészítettem egy különleges dalt. Miért különleges? Gróf Zichy Antónia dala ez. Hát róla tudni kell, hogy Batthyány Lajos felesége volt, és az önfeláldozó jótékonyság szimbólumává vált. És ezt a dalt, amit most meg fognak a kedves hallgatók hallgatni, ezt neki tulajdonítják. Hát fogadják, kedves hallgatók, nagyon-nagyon sok szeretettel, elég az ő kegyelme. Rég ez a dalnak a címe.

0: Halló, halló!
1: Köszönjük a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön!
1: Szeretném köszönteni Gimes felsőlokomnal az 50 éveseket, illetve a menyemét, Rózsikát, Jánó Rózsikát és férjét. A Jóisten adjon nekik sok egészséget, békességet a családjukkal együtt. Azt kívánja, kidegségről a nagyszülők. Köszönjük a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön, men Isten éltesse őket! Nagy-nagy szeretettel és hálával köszöntöm atyában a Dórián Imre papbácsit, aki holnap ünnepli az aranymiséjét atyában. A Jóisten áldása kísérje az ő életét továbbra is, és hadd köszönjem meg így az ételhullámain keresztül is, hogy óvott, féltett, mellettem állt, jóban, rosszban, annak idején is jó, hogy azóta is tartjuk a kapcsolatot. Az Isten áldása legyen az életének minden napján, és tényleg nagyon köszönöm azt, hogy sok-sok éven át támaszom volt, illetve én ezt már nagyon sokszor mondtam a kedves hallgatóknak, hogy voltak éppen az én hivatásomat is neki köszönhetem. Jó Isten éltesse sokáig, kedves Imre papbácsi, és a kedves hallgatókat biztatom, hogyha holnap atyafele járnak, 1 órakor lesz az ünnepi hálaadó szentmise, vegyenek részt, és adják át az üdvözletemet személyesen is, és mellé egy nagy ölelést, úgyhogy aki hallja is ott lesz holnap, szeretném, hogyha ezt így átadná a számára. És természetesen köszöntjük mindazokat még mellette, akik aranymisét ünnepelnek ezekben a napokban, vagy épp ünnepeltek. Halló, halló!
2: Köszönjük, Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön!
2: Szeretném kérni az összes számokat édesanyámnak, de annak 20-ára Berőci Jenőnek és feleségének Annának 41. házassági évfordulóikra, 21-én Berőci Annának születésnapjára, 22-én az összes Magdolnáknak boldog névnapot, 23-án a Lenkéknek, utólag magának is kicsit megkérve boldog névnapot, Magyar Szepénának boldog születésnapot, 23-án amikor sorba ide felállnak az összes Annáknak boldog névnapot, az összes Gerencsei rokonságnak, már az át boldogolnának,
0: köszönjük a hívását, áldott szép napot!

0: Halló, halló!
1: Halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Köszöntöm szeretettel, Emese drága, és azt szeretném elmondani, hogy én Mária Légiós vagyok, özvegyasszony, és nagyon-nagyon magányos lennék, ha nem lenne ilyen lelkiségi csoportba felelősségem és lehetőségem, hogy járjak a közösbe. Nagyon-nagyon szeretettel és békével szeressük egymást a Mária Légiósok, és köszöntöm az összes tagot, és továbbra is kívánom, hogy a jó Isten adjon mindenkinek egészséget, békét, szeretetet, és továbbra is a 83 évemmel tudjak még helytállni, és közösbe részt venni a közös imán, mindenkivel szeretettel lenni. A jó Isten áldását kérem mindenkire, az egészségeseknek adjon kitartást, és aki légiós akar lenni, vállalja nyugodtan, mert olyan szép a közös élet, és mindenki szeretettel van egymás irányába, jó testvérek vagyunk, így a jó Isten által, a Szűzanya ókert és vezet, most is az én drága családomot hozza. Svédországból elindultak, a jó Isten segítségét kérve. Szűzanya oltalmazza, védje palástával, legyen szeretet és béke, hogy találkozhassunk, és ölelhessük egymást szívünkre. Köszönöm szépen, egy nagyon szép éneket kérek szépen, amit önre bízok, hogy erre az alkalomra megfelelő legyen. Isten áldja, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Halló, halló!
1: Halló! Dicsértessék te Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Köszöntelek, Emeset, Erika vagyok Csicsóból. Köszöntöm nagy szeretettel Németországban nővéremnek a lányát, Gőszink Hildét, aki tegnap ünnepelte a születésnapját. És köszöntöm mindazon lelki testvéreket, akikkel együtt ünnepeltünk csütörtökön Marosszentgyörgyön, és azokat is, akik betegség véget nem tudtak ott lenni. A számot rá bízom, ám és semmert a csodálatosok, amiket berakta, sose hallottam sokat. Nagyon szépen köszönöm, úgyhogy kívánok neked egy áldott szép napot. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Igen, én szeretek új dalokat berakni, vagy olyanokat, amit a kedves hallgatók régen, vagy nem hallottak. Azért is, hogy legyen egy kicsit változatosabb, meg azt hiszem, hogy az ember jól rá tud hangolódni akár egy dalnak a szövegére is.

Kedves hallgatók, még van néhány percünk a zenés köszöntőből, amennyiben eszébe jutott önöknek, hogy valakit felszeretnének köszönteni. 0259 420 555 vagy 0359 420 555 az élő adás telefonszáma.

0: Haló, haló!
1: Dicsekesik az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenekkel!
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Emesét és mindenkit, aki a Mária Rádiót hallgatja. A mai nap szeretném köszönteni Máré Palát, Szabó Ilonkát, születésnapja alkalmából. Isten áldását kérem életére. Boldog születésnapot, jó egészséget kívánok szerető családja körébe. A nap ünnepeltje is köszöntöm nagy szeretettel, és kiemelten, akikre senki nem gondol, de nevezetes nap a mai. Isten áldását kérem mindenki életére. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve.
0: Mindörökké, amen.

Most pedig, kedves hallgatók, ha már a zenés köszöntünk, végéhez értünk, nézzük meg, milyen műsorokkal is várjuk a mai délután, estén. Hamarosan Medjugorjei üzenetet hallhatnak, majd ezt követően ima szándékaikat fogadom, 3 órakor pedig az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra 15 perctől vasárnapi örömhírt hallhatnak Csiszér Imre Erzsébet bányai plébános tollából, majd ezt követi Lukovics Milán atya Et resurrexi tertia die című műsorának következő része. 4 órától Ferences mozaik lesz hallható ismétlésben, melyet a Vatikáni Rádió műsora követ. 5 órakor kapcsolunk Kovásznára, honnan Mária áhítatot közvetítünk egészen este 8 óráig. Holnap vasárnap délelőtt 10:30 órától Sárközújlakról közvetítünk szentmisét, illetve délután 6 órától a csíksomlyói kegytemplomból.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-i üzenetet hallották.

0: Szeretettel köszöntöm újból a kedves hallgatókat, ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon. Imádkozzunk a betegeinkért, főként a daganatos betegekért, hiszen nagyon sokan vannak. Imádkozzunk azokért, akik jelen pillanatban is kezelés alatt állnak. Imádkozzunk időseinkért, papi és szerzetesi hivatásokért, minden kedves hallgató egyéni szándékáért. Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én mindent ezt az irgalmas rohős tizélét felajánlani, de önök felajánlom a családomért, a közös halottjaimért, a névnaposok, akik a héten ünnepelték a névnapjukat azért is, a fiatalságért, a háború kérdéséért, a békéért, a szeretetét, a szükségét, a papi hivatásért, s minden jó szándékú ember és az unokáimért is ajánlom, s a fiatalságért, hogy a Szent Lá elének
0: értessék
1: az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hálából a gyógyulásért, kapott kegyelmekért, Isten akarata szerinti ima meghallgatásáért egy ismeretlen hallgató írt a Magyarországról. A mai nap elhangzó összes imáit és szentmisét felajánlom a család összes elhunytjaiért, útmutatásért és védelemért. Haló, haló!
2: For the moment, you're calling.

0: Halló, halló! Halló, köszöntöm a kedves hallgatót!
1: Halló!
0: Tessék mondani!
1: Tisztétes Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjemben!
1: Nem hallik semmit!
0: Tessék mondani, halljuk Önt!
1: A rózsapűzést a szemben elajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a bűneink bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a két unokámért, és a négyeid unokáért, adjon a jó Isten nekik örök boldogságot. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hallo, köszöntöm a kedves hallgatót. Megkérem, menjen távol a rádiótól. Hallo.
1: Hallo.
2: Dicsért asszik az üdvözös Krisztus.
0: Mindörök jemme.
2: Ezt az igazmaszázat a fütédik felszeretném ajánlani a családomért, a gyermekeimért, az unokáimért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a betegekért, az eszás halottainak, a Jóisten nagyon eresznik udalmat, az eres világosság kényezkedik, ne. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök jemben.
1: Ezt az irgalmaságra úr a fűzértenekkel imádkozva, szeretném ajánlani az elhúnyt hozzám tartozó adottaimért, feleségemért, aki 12 éve távozott az élő sorából. Az most szüleim és sok rokon. Jó is nagyja nekik a nyugodalmat és boldogságot. Egy házunkét, a apjainkét, a Mária Rádió fomarásai, a külföldön élő gyerekeimét, unokáimét, valamint most este indulnak haza Magyarországról. A kisebbik lánya még, a Jóisten segítse meg ezt a szerencsésen érhessenek haza. A háború megszűnéséjét, és a világon végességét mindenkinek szeretetét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Áldott szép délután, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tetszik hallani?
0: Igen, tessék mondani.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából a boldogságos szűzanya tiszteletére. Az egészségem javulásáért, gyógyulásomért. A családom egészségét, a halottaimért, a Mária Rádió fennmaradásáért és minden betegért. Köszönöm szépen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Való dicsertesség az Úr is biztos.
0: Mindörökjön.
1: Mai Szent Dózsa úti személyiséget felajánlom, halálból kapott kegyelmekét a Jóistennek. Tovább a imád kérek több fontos szándékét. Nájra hagyó tagjaiért, vezetőjét, működéséért. Három nagyon fontos szándékért. A világ békét, a háborúk megszűnését. Általánk egészségéért. Kár és a rossz és a rossz tevők átávozásáért. Rossz indulatú személyek átávozásáért és minden szükségünkért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus. Nem utolsó sorban halottainkért és mindazokért, akik imát várnak állat. Ettől a családtól. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló.
1: Halló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az irgalmasáról a félre csalálom halálból a kapott kegyelmekét, családom testi-lelki gyógyulásáért, halottaim lelki üdvéért, a világ békéjéért. Három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenkinek.
1: Szeretettel köszöntöm Memesét és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafüzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért. Találom minden egyes tagjáért, szeretet, egészség, békesség legyen a családba, valamint édesapám lelki üdvéért, akinek ma lenne a születésnapja. Jóisten nyugtassa békében, emléke legyen áldott. Minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, Mária Rádió nagy családjára, világbékéért és mindenkiért. Isten fizesse a lehetőséget, áldott szép napot, egészséget kívánok szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló!
1: Halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Ezt a szent olvasót szeretném felajánlani, az izgalmasság olvasóját, a családom minden egyes tagjának egészségért, békességért, szeretetért, a bűneink bocsánatáért, a kapott kegyelmekért, hálából a jó Istennek mindenért, amit nekünk adott. A jó szomszédjaimért, a barátaimért, a rózsafűzért, tagokért, Girodán, a családom elhunytjaiért, a háborúk megszűnéséért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki.
1: Ezt az irgalmas áldozsafüzét fel szeretném ajánlni lábam gyógyulásáért, fiam családjának egészségéért, önökét, és még fel szeretném ajánlni Kóka Marika lelkűvét, akinek hétfőn lesz az imádkozó a Kalász negyedi templomba, és kedden a temetés Csizsögödbe, a Jóisten adjon örök nyugodalmat neki, az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjék békességbe az Úr Jézus nevébe, imádkoznak érte ismerősei Csizsögödbe, dicsőtes az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatók, lejárt az ima szendékfogadás műsor ideje. Hívjuk önöket, kapcsoljanak hozzánk, és imádkozzunk együtt.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk évközi 16. vasárnapjának evangéliumi szakaszáról, amely Szent Máté evangéliumából hangzik el. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalázba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához és megkérdezték. Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt, ellenséges emberműve ez. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt, nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsék össze, kössék kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáromba. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus egy olyan példabeszédet mond el, amely minden ember életére vonatkozik. Ez a példabeszéd három nagy igazságot tanít nekünk. Először Isten jó magot vet, másodszor a gonosz is munkálkodik, és harmadszor a végső ítélet isteni. A gazda maga a jó Isten. Ő nem rosszat, hanem mindig jót vet. Amikor megteremtett bennünket, jónak alkotott. A kerességben megszentelő kegyelmet adott, a bérmálásban megerősített, az eukarisztiában önmagát adja, a szentgyónásban újrakezdést ajándékoz. Minden nap új kegyelmeket készít számunkra. Isten soha nem vet rosszat. Ha visszatekintünk életünkre, mennyi áldást fedezhetünk fel benne, testvéreim? Talán nem volt könnyű gyermekkorunk, talán volt betegség, volt csalódás, volt gyász, de mégis ott volt Isten gondviselő szeretete. Ő mindig vetette a jó magot bennünk az életünkbe. Jézus később megmagyarázza, hogy a jó mag az a mennyország fiait jelenti. Ez óriási méltóság, drága jó testvéreim. Nem egyszerűen emberek vagyunk, hanem Isten gyermekei vagyunk. Minden keresztény ember küldetést kapott. Küldetést kapott a családapa, az édesapa, küldetést kapott a családanya, az édesanya, küldetést kapott a nagyszülő, küldetést kapott a pap, a szerzetes, küldetést kapott a fiatal, a gyermek. Mindnyájan jó magnak vagyunk teremtve, de a kérdés az, hagyjuk-e növekedni magunkba ezt a jó magot? Mert egy mag önmagában még nem kalász. Növekednie kell, és ehhez szükség van az imára, a szentségekre, a szentírásra, a szeretetre és az áldozatra. Testvéreim, a példabeszéd meglepő mondata ez, amikor az emberek aludtak. Nem azt mondja, hogy a gazda aludt, hanem azt, hogy az emberek aludtak. A lelki életben is így történik. Amikor elhanyul az ima, amikor elmarad a szentmise, amikor megszokássá válik a hit, amikor elhisszük, hogy ráérünk megtérni, akkor a gonosz könnyebben dolgozik. Nem véletlen, hogy Jézus annyiszor mondja, vírasszatok. A keresztény ember nem fél, hanem éber. Nem rettek, hanem Krisztusba kapaszkodik. Nem a gonoszra figyel, hanem az Úrra. Drága jó testvérek, ma vizsgáljuk meg magunkat, hogy milyen mag vagyok. Engedem-e, hogy Krisztus növeljen engem? Éber vagyok-e a lelki életben? Kérjük a Szent Lelket, hogy szívünk földje jó termőföld legyen, és életünk gazdag termést hozzon Isten dicsőségére és ember testvéreink javára. Az evangélium folytatásában a szolgák megdöbbenve kérdezik a gazdát. Uram, hát nem jó magot vetettél a földedbe? Honnan került bele a konkoly? Ez a kérdés minden ember szívébe megszületik. Miért van a világban a rossz? Miért van annyi gyűlölet, annyi háború, annyi betegség, annyi igazságtalanság? Miért szenvednek annyit az ártatlanok? Miért történnek tragédiák a családokban? Jézus válasza rövid, mégis nagyon mély. Ellenséges ember műve ez. Ezzel világossá teszi, hogy a rossz nem Istentől származik. Isten a jót akarja, A gonosz azonban igyekszik megrontani azt, amit az Úr alkotott. A sátán nem tud teremteni, csak rombolni tud. Nem képes életet adni, csak megsebezni. Nem tud szeretni, csak gyűlöletet szítani. Ezért kell mindig Krisztushoz ragaszkodnunk, mert egyedül ő képes legyőzni a gonoszt. Sokszor a konkoly egészen kicsiben jelenik meg. Egy bántó szó, egy irigység, egy meg nem bocsájtott sértés, egy elhanyagolt ima. Ha ezeket nem vesszük komolyan, lassan elburjánoznak, mint a gyom a búza között. Gondoljunk családjainkra. Egy házasság ritkán egyetlen nagy vita miatt megy tönkre. Inkább sok apró szeretetlenség, elhallgatás, önzés gyűlik össze. Ugyanez igaz a lelki életre is. A nagy bukások előtt sokszor hosszú ideig engedtük növekedni a konkolyt. Ezért fontos a mindennapi lelki ismeret vizsgálat. Ezért kérdezzük meg minden este, mit vetettem ma? Szeretetet vagy közömbösséget? Békét vagy viszályt? Reményt vagy csüggedést? A szolgák ezután azt mondják, akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük a konkolyt? Emberi szemmel ez logikus kérés. Mi szeretnénk gyorsan megoldásokat. Azonnal eltüntetni a rosszat, megbüntetni a bűnöst, rendet tenni. Jézus azonban így válaszol, nem, nehogy a konkollyal együtt a búzát is kitépjétek. Micsoda türelem, testvérek, micsoda irgalom. Isten látja azt is, amit mi nem látunk. Tudja, hogy aki ma még messze van tőle, holnap talán szenté válhat. Gondoljunk Szent Pálra, aki az egyház üldözőjéből Krisztus legnagyobb apostola lett. Gondoljunk Szent Ágostonra, aki hosszú bolyongás után tért meg. Ha Isten akkor ítélte volna meg őket, amikor még bűnben éltek, sohasem ismertük volna meg szentségüket és munkájukat. Ezért nem szabad végleg leírnunk senkit. Talán van a családunkban valaki, aki eltávolodott Istentől. Talán egy gyermek, egy testvér, egy házastárs. Ne mondjuk róla, belőle már soha nem lesz semmi. Inkább imádkozzunk érte, mert Isten kegyelme csodákra képes. Drága jó testvérek, ez a példabeszéd arra figyelmeztet, hogy ne csak mások életében keressük a konkolyt. Sokkal fontosabb felismernünk a saját szívünkben azt, ami eltávolít Krisztustól. Amikor engedjük, hogy az Úr megtisztítsa a szívünket a bűnbánat szentségében, akkor a búza megerősödik, és egyre gazdagabb termést hoz. Kérjük ma a kegyelmet, hogy türelmesek legyünk másokhoz, szigorúak önmagunkkal szemben a bűn elutasításába, és rendíthetetlenül bízzunk Isten irgalmában. A példabeszéd végén Jézus ezt mondja, hagyjátok mind a kettőt együtt nőni az aratásig. Az aratás a Szentírásban gyakran a végső ítélet képe. Eljön az a nap, amikor minden ember megáll Isten előtt. Nem azért, hogy Isten végre megtudja, kik voltunk, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá váljon az igazság. Ez a gondolat nem félelmet akar kelteni bennünk, hanem felelősséget. Minden nap, minden döntésünk örök jelentőséggel bír. Amit ma szeretetből teszünk, egy jó szó, egy megbocsájtás, egy imádság, egy csendben vállalt áldozat, az nem vészel. Isten mindent lát, és semmi jót nem felejt el. A világ sokszor azt sugallja, hogy a rossz győz. A csalás, az erőszak, az önzés látszólag sikeresebb. De Jézus arra tanít, hogy ne az idéglenes látszat alapján ítéljünk. Az aratás még nem érkezett el. A végső szó mindig a jó Istené lesz, testvérek. Ez reménnyel tölthet el bennünket akkor is, amikor igazságtalanság ér bennünket. Nem kell rögtön bosszút állnunk, nem kell gyűlöletet hordoznunk a másik ember iránt a szívünkbe. Bízzuk az ítéletet arra, aki tökéletesen igazságos és végtelenül irgalmas. Bízzuk az ítéletet a jó Istenre. Ugyanakkor ez a példabeszéd arra is hív, hogy ma döntsünk Krisztus mellett. Ne halogathatjuk a megtérést. Ma kell imádkoznunk, ma kell megbocsájtanunk, ma kell szeretnünk. Senki sem tudja, mikor jön el számára az aratás órája, az ítélet órája. Kedves jó testvérek, vizsgáljam meg önmagamat. Növekszik-e bennem Krisztus szeretete? Táplálom-e lelkemet az eukarisztiával és az imával? Tudok-e türelmes lenni azokhoz, akik még keresik az Istent? Hiszem-e, hogy Isten a legnehezebb emberi szívet is képes megváltoztatni? Kérjük a boldogságú Szűz Máriát, aki hűségesen kitartott fia mellett egészen a keresztig, hogy tanítson bennünket is hűségre, türelemre és bizalomra. Kérjük, hogy életünk végén mi is az Úr gazdag termést hozó búzái között állhassunk, és meghallhassuk Krisztus szavait. Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba nektek készített országot. Legyen egész életünk válasz Isten szeretetére, hogy a jó mag, amelyet ő vetett el belünk, százszoros termést hozzon az egyház javára, Isten dicsőségére és embertársaink szolgálatára. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenés, jó vakációzás, jó szabadságolást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Zenei utazásunk során elérkeztünk a 20. századig, bár az előző zeneszerzők Dvorzsák, Drezéke élete is belenyúlt a 20. századba, mégis az első olyan zeneszerző, akinek az alkotói korszaka főként a 20. századra esik, Giacomo Puccini. 1858-tól 1924-ig élt, néhány héttel a 66. születésnapja előtt halt meg. Zenész dinasztiából származott, apja és nagyapjai zeneszerző volt, ezzel együtt zenei pályája nem indult nagyon könnyen, nem volt csodagyerek, de tehetsége szépen lassan kibontakozott. 18 éves korában szülővárosából, Lukkából gyalogment Pízába, hogy megtekintesse Verdi Aida című operáját, és ez akkora hatással volt rá, hogy ő is eldöntötte, hogy operaszerző lesz. Jól eltalálta a korának az igényeit, operáiban nem történelmi hősöket, bibliai szereplőket állított színpadra, vagy nem nagypolgári élethelyzeteket, hanem az egyszerű embert, a maga drámájával, tragédiáival, érzelmeivel, és ezeket csodálatos zenében dolgozta föl. Műveinek a legnagyobb jelenetei, áriái, kettősei beleszövődnek egy felvonásnak a kompozíciójába, nem különülnek úgy el, mint sok más szerzőnél, ahol egy áriának van egy határozott kezdete, hogy innentől kezdve akkor ez egy ilyen külön részlet a befejezéssel együtt, hanem Puccininál ez természetesen szövődik bele a zenei kompozícióba. A 20. század elejére már hihetetlenül népszerű zeneszerző lett, ünnepelték, de ő nagyon szerény és visszahúzódó ember volt, kerülte ezeket a nyilvános alkalmakat. Az első között volt az autótulajdonosok sorában, 1901-ben vásárolt gépjárművet. Operáira visszatérve, nem egy közülük, hiába remek mű, mégis valamilyen felfoghatatlan tragédiába torkollik. Ha gondolunk a Pillangó kisasszonyra vagy Toszkára, szinte sokkoló a történet, amit Puccini a színpadra állított. Emellett vígoperákat is komponált, operettel is próbálkozott, valaki azt mondta róla, hogy ha ma élne, akkor filmzenét írna, annyira ráérzett arra, hogy mi az igénye a hallgatóságnak és a közönségnek. Most viszont egy egyházi jellegű művéből hallunk egy részletet, a Szentmise krédó tételéből a feltámadást idéző rövid szakaszt.

A János Evangélium 21. fejezete függelékként csatlakozik a János Evangéliumhoz, de nagy kár lett volna, hogyha ez kimarad, és nem olvashatnánk azt a gyönyörű történetet, amikor a tanítványok a galileai tó partján találkoznak a feltámadt Jézussal. A történet az, hogy együtt vannak néhányan, és Simon Péter azt mondja, hogy elmegy halászni. Ez nem egyszerűen egy szabadidős horgászat, hanem arról van szó, hogy véget ér számukra ez a Jézusféle történet. Meghalt, föltámadt, nincs velük, nincs mit tenni. Enni, valamiből élni kell, és ehhez értenek. Fáradoznak egy éjszakán keresztül, és nem fognak semmit. Jelképesen azt fejezi ez ki, hogy a számukra már az élet Jézus nélkül üres, értelmetlen, eredménytelen. És amikor megvirrad, Jézus ott áll a parton. Jézus mindig közel van, amikor az ember élete válságba jut, szomorúság vagy tragédia éri, és most is ott van a közelükben. És teljesen emberi kérdést tesz föl nekik, hogy fogtatok-e halat? És erre azt mondják, hogy nem fogtunk semmit. És azt mondja nekik, hogy vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. És itt nem kezdenek el vele vitatkozni, hogy megvirradt, már nincs értelme ilyenkor halászni, vagy hogyha eddig eredménytelenek voltunk, miért lennénk most sikeresebbek, hanem valahol megérzik azt, hogy erre az idegenre érdemes hallgatni. És amikor megvan a nagy zsákmány, akkor János evangélista az, aki rádöbben, hogy ki az, aki a parton áll és szól hozzájuk, és azt mondja Péternek, hogy az Úr az. Péter a maga hevességével beugrik a vízbe, gázol a part felé, a többi tanítvány követi a bárkával, és amikor partot érnek, akkor Jézus már reggelit készít nekik. De azért azt mondja nekik, hogy hozzatok a halból, amit most fogtatok. Tehát szükség van az ő erőfeszítésükre is, az ő közreműködésükre, és utána azt írja még az evangélista, a tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Tehát látják Jézust az elején, és mégsem ismerik föl. Valahogy így vagyunk ezzel mi is. És ahogy fölismerik, az valami fajta belső érzékelés. Nem kérik el a személy igazolványát. Ahhoz, hogy felismerjük Jézust, ahhoz valami belső képesség kell. Az evangélium nem arról szól, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy most elmagyarázom nektek, hogy hogyan tegyetek szert Isten élményre, hanem azt mondta, hogy szeressétek az embertársaitokat. Belső érzék fejleszthető, ami az igazság, a jóság, a szépség és az Isten iránti nyitottságunkat jelenti, és ezek segítségével jutunk közelebb Jézusnak vagy Istennek a megismeréséhez. Hasonlatképpen azt a kérdést tehetnénk fel, hogy látjuk-e a barátunkat. Egy embert látunk, de a barátságot nem látjuk. És hiába kérjük el a személyigazolványát, attól még nem tudjuk, hogy a barátunk. Csak azt tudjuk, hogy hogy hívják. És hogyha az illetőben csalódunk, rájövünk esetleg arra, hogy becsapott minket, akkor a barátunkat láttuk. Tehát belülről valahogy a szívünkkel ismerjük fel a barátunkat, és ehhez a külső látás kevés. Itt sem Jézus az, aki megváltozik, hogy felismerjék, hanem a tanítványok tudnak odafigyelni,

megismerkedett Ponchielli, Boito, Puccini élt a városban, még megfordult ott az idős Verdi is, de nem fejezte be az iskolát, hanem előbb egy vándortársulathoz szegődött karmesternek. A tragédiák később is jelen voltak az életében, 19 éves korában veszítette el az egyik bátyját, majd megnősült, és 23 éves volt, amikor az első fia fél éves korában az ő karjában halt meg. Aztán később még születtek fiai, meg leánya is. A fiúk az első világháború idején Mascagni legnagyobb rémületére önként jelentkeztek katonának, és az egyik fia magyar hadifogságba is esett, majd később 1935-ben Olaszország etiópiai háborúja idején ott halt meg. 27 éves volt, amikor a Parasztbecsület című operáját előadták, ez egyszeriben világhírűvé tette. Az olasz operának a korábbi stílusa az úgynevezett bel canto stílus volt, amely csodás, magasztos dallamok alkotására helyezte a hangsúlyt, de az 1800-as évek végére valamilyen új stílus iránt mutatkozott igény, és ezt találta meg Mascagni, amely az egyszerű embernek a hétköznapi érzéseit, indulatait, akár bosszúvágyát állítja a színpadra, sokszor harsány hangzással, erőteljes hangszínekkel, de azért nagy szakmai tudással komponálva, illetve hangszerelve. Ezzel a stílussal nem sokkal korábban Bizet Franciaországban még megbukott, és annyira összeroppant, hogy fiatalon meg is halt, és 1890-ben, amikor bemutatták a Parasztbecsületet, akkor Mascagninak óriási sikere lett. Ez az új stílus azonban őnála inkább ösztönös volt, később nem folytatta ezt tudatosan, hanem inkább romantikával kísérletezett, és mások, Leon Cavallo, Giordano, illetve Puccini alkalmazták azt, amit Mascagnitól ellestek. Az 1910-20-as években filmzene írásával is próbálkozott, akkoriban még néma filmeket tudtak csak készíteni, és egy zongorista vagy néhány zenész a vetítőteremben játszott. Itt nem a zene hordozza a cselekményt, hanem a filmnek a cselekményéhez kell nagyon pontosan alkalmazkodnia a zeneszerzőnek. Mascagni élete végén 12. Pius pápával is közeli kapcsolatba került, 6 dalt is írta számára. Amikor 1945. augusztusában meghalt, 200 ezres tömeg kísérte utolsó útjára.

A tóparti reggeli után egy olyan eseményre kerül sor, ami viszonylag ritka az evangéliumokban, hogy Jézusnak egy négy szem közti beszélgetését közli az evangélista, ezúttal Simon Péterrel, amelynek keretében Jézus háromszor kérdezi meg, hogy Simon János fia szeretsz-e engem, vagy jobban szeretsz-e, mint ezek. Mindenkinek eszébe jut, valószínűleg Péternek is, hogy az utolsó vacsora után éjszaka háromszor tagadta meg a mestert. Előtte Jézus figyelmeztette őket, és Péter heveskedett, hogy ha meg is kell halnom veled, én nem tagadlak meg téged, mert én jobban szeretlek, ezt már nem mondta, de az előző szavakban ez is benne volt. És Jézus most ezt kérdezi tőle, Simon János fia, jobban szeretsz-e, mint ezek? Jézus tehát ki sem mondja, hogy Péter elárulta őt, és mégis alkalmat teremt a bűnbánatra, a megbocsátásra, tehát ilyen hihetetlen tapintattal kezeli Jézus Péternek, illetve egyáltalán az embernek a bűnét. Ezzel együtt, hogyha meghalljuk, hogy a templomban gyóntatás lesz, nem szoktunk felújongani, hogy hurrá, pedig Jézus valóban ezzel a szeretettel és végtelen tapintattal közelít a bűnünkhöz. A szeretet szóra a görög nyelvnek több kifejezése is volt, és Jézus itt a legmagasabb rendű szeretetet használja, az önfeláldozó, az odaadó, a feltétel nélküli szeretetet, az agapé szót. És Péter nem ezzel a szóval válaszol, hanem azzal, hogy a barátod vagyok, kedvellek téged. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. És Jézus erre azt mondja neki, mint hogy majd háromszor is mondja, hogy legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat. Ha valaki Jézust akarja szeretni, akkor ennek a megvalósítása az a ránk bízott embereknél, a velünk élő embereknél, a közvetlenül mellettünk lévő embernél kezdődik. Jézus az egész evangéliumban hozzá irányít minket. Amit egyel a legkisebbek közül tesz,

tesztek, velem teszitek. És az utolsó ítéletnek is, a Máté evangélium 25. fejezetében ez az egyetlen mércéje. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, és így tovább. Akkor helyes a vallásosságunk, hogyha abból ehhez a konkrét, kézzelfogható szeretethez merítünk erőt. Minden esetre Jézus másodszor is megkérdezi Pétert, szeretsz engem, és újra az agapé szót, az önfeláldozó, a legmagasabb szintű szeretet szavát használja, és Péter ismét egy kicsit gyengébb szóval válaszol, a barátom vagy, kedvellek téged. És harmadszor Jézus már ezzel a szóval kérdez, hogy csak kedvelsz, így adhatnánk ezt vissza, amire Péter elszomorodik, de hát már nem fogadkozik, már nem heveskedik, már nem licitál fölfele, hogy ő mire képes, hanem azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. És Jézus ismét ezt mondja neki, hogy legeltesd juhaimat, tehát megbízik ebben a Péterben, és majd később alkalmas lesz Péter is az önfeláldozó szeretetre, amikor az életét adja Jézusért. A Krisztus követés az egy út, nem kell egy pillanat alatt végigjárnunk, és Jézus hagy időt nekünk, hogy egyre érettebbé váljunk a szeretetben. Kodály Zoltán Missa Brevisének egy részletét fogjuk hallani. Kodály Zoltán 1882-ben született és 1967-ig élt. Ennek a Missa Brevisnek van krédó tétele is, és ezt a művét Kodály Budapest ostroma alatt írta. Ő is óvóhelyre menekült, és ott született a békéért könyörgő miséje, aminek korábbi változatát a Mátrában írta, de zenekarra, kórusra a budapesti óvóhelyen írta át. Budapest ostroma után ez volt az első zenemű, amit előadtak az Operaházban.

Még folytatódik Jézusnak és Péternek a beszélgetése, Jézusnak a jövendőlésével. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, magad övezted föl magadat, és oda mentél, ahová akartál. De majd megöregszel, kiterjesztett kezedet, és más övez fel téged, aztán oda visz, ahová nem akarod. E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. Majd hozzátette, kövess engem. Elgondolkodtathatnak bennünket ezek a sorok, hogy én melyik kategóriába tartozom. Aki felövezi magát, és oda megy, ahová akar, vagy akivel már mások tesznek esetleg olyan dolgot, amit nem annyira szeretnénk. Minden esetre az életnek ez a szakasza alkalmas arra, hogy megdicsőítsük Istent, éppen úgy, mint ahogy Jézus is tette, nem tért ki azok elől az órák elől, amikor már nem tudott semmit sem tenni, keresztre volt szögezve, de ezekben az órákban mutatta meg leginkább Istennek a szeretetét a világ számára. És Péter rákérdez Jánosnak a sorsára, Uram, hát ő vele mi lesz? És Jézus azt mondja neki, hogy ne foglalkozzál vele. Ez a megjegyzése Jézusnak, ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele, te kövess engem. Úgy látszik, hogy egy szóbeszédre adott alapot, hogy János evangélista nem fog meghalni, de hát itt ő maga kiigazítja, hogy Jézus nem azt mondta, hogy nem hal meg, hanem hogy ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele. Az első gondunk a Krisztus követés kell, hogy legyen, nem pedig mások sorsának az elemzése, összehasonlítgatás azzal, hogy vajon kinek alakul szerencsésebben az élete. Krisztust kell követnünk, és ezek után fejeződik be most már végérvényesen a János evangélium. Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett, ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, hogy az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Földrajzilag is, és stílust tekintve is nagyot ugrunk, egészen Afrika közepéig, és a Missa Luba egy részletét fogjuk meghallgatni, ami Belga Kongóban keletkezett, amit latinul énekelnek ezek az afrikai énekesek. Komponista egy ferences szerzetes pap volt, Guido Hazen, aki Belgiumból ment misszionáriusként Kongóba, és 1958-ban egy fiú kórust szervezett, és a kongói törzsek népdalaiból szőtték össze ennek a misének a dallamait. Amikor előadták, még nem is volt leírva a misének a dallama kottája, és ezt a misét dobszóló, fiúkórus, szólóénekes és afrikai hangszerek adják elő.

Ez az afrikai zene a maga módján jól kifejezi a feltámadásnak az örömét. Az apostolok szomorúak voltak Jézusnak a halála után, mert azt gondolták, hogy ő a sírban van. Jézusnak a mai követői sokszor szomorúak, pedig elvileg abban hisznek, hogy ő él. Jézus azért keresi fel a tanítványait, a követőit, hogy a szomorúságból átvezesse őket az örömre. Ez az öröm lesz a legnagyobb tanúságtétel Jézus mellett. A keresztény öröm a legyőzött szomorúság. Annak ellenére való öröm, hogy mindenféle ok, ami egyébként az embernek a szomorúságához hozzájárul, az megmarad, de mégiscsak van egy sokkal nagyobb öröm, ami felülírja a szomorúságnak az okait. Jézus a feltámadásában végérvényesen olyannak mutatta magát, és olyannak mutatta Istent, mint aki kedves, előzékeny, figyelmes az emberhez, és az örömet hirdeti neki. A mi vallásosságunk sokszor nem ezt mutatja. A szomorúság és a félelem jellemzi. Valahogy a magunk képére képzeljük el Istent, magunk képére, akikben nincsen túl sok szeretet, és ezért azt gondoljuk, hogy ő sem nagyon szeret minket, ő sem törődik velünk, nem vagyunk neki nagyon fontosak, és ez a vallásosság elveszi az erőnket. Nem tudunk örülni Istennek, és nem is nagyon akarjuk követni őt, hiszen még magunkban is több jóságot fedezünk fel, mint amennyit őről a feltételezünk. Istennek a megjelenését úgy képzeljük el, mint egy leszámolást, egy bírót várunk, egy ítélet végrehajtót, és akkor, amikor Isten lerombolja ezt a bálványt, kinyilatkoztatja önmagát, akkor egészen másnak mutatkozik, mint ami ennek az ember elképzeli. Kiderült az az evangéliumokból, és legfőképpen Jézus feltámadásakor, hogy Isten végtelenül jobb annál, mint amit mi vártunk. És ez hihetetlen megkönnyebbülés, felszabadulás és öröm az ember számára. És azok, akik nem hittek Istenben, azok voltak éppen azért nem hittek, mert nem tudták elképzelni azt, és nem tudták elfogadni, hogy Isten valóban annyira kegyetlen, annyira szeretetlen, mint amennyire az ember le tudja őt festeni. Sok esetben a hitetlenségnek ez a gyökere, hogy valahol ezek az emberek, akik nem hisznek, ezt gondolják magukról, a lelkük mélyén érzik azt, hogy Istennek sokkal jobbnak kell lennie, sokkal szeretetteljesebbnek, mint ahogy azt ők az emberek vallásosságában tapasztalják. Rá kell arra is jönnünk, hogy a boldogságunkhoz nem valami apróság hiányzik. Egy kicsivel több siker, egy kicsivel több szerencse, kicsivel jobb egészség, vagy valamennyivel több pénz, hanem ami igazán boldoggá tesz bennünket, az a Krisztussal, az Istennel való találkozás, az pedig rendelkezésünkre áll. Jézus feltámadás utáni megjelenéseinek egytől egyig ez az üzenete. Az utolsó zeneszerző, akinek a mise kompozíciójából meghallgatjuk a Credo tételből az Et Resurrexit Tercia Die részletet, föltámadást idéző szavakat, Arvo Pärt 1935-ben született, ma is él, tehát életének 87. évében jár, észt zeneszerző és a 21. századi egyházi zeneszerzés kiemelkedő egyénisége. A Gregorián zene volt rá nagy hatással, korai stílusát a sokszólamúság jellemzi, amely az utóbbi évtizedekben megváltozott, leegyszerűsödött, sokszor csak egy-egy hanggal vagy a csönddel éri el a hatását. Ezzel együtt az észt nép muzikalitása bizonyára segíti a komponálásban. A szovjet diktatúrában 1980-ban elhagyta a hazáját és Nyugat-Európában telepedett le, ezzel együtt ismertsége is egyre növekedett. Műveinek többsége egyházi jellegű kompozíció, művészetét amerikai, illetve európai díjakkal is elismerték.

Kedves hallgatóim, zenei utazásunk végéhez érkeztünk, több mint 500 éven keresztül és 34 zeneszerző művein át követtük a Krédó tételben, hogy harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Ezeknek a soroknak a megzenésítését hallottuk, remélem ezek megéreztettek valamit a feltámadás öröméből, köszönöm szépen a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották.

0: Ferences Mozaik, itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya. Nagy szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Ma egy különleges utazásra hívom meg önöket. 800 évet lépjünk vissza az időben, hogy találkozzunk egy emberrel, aki korának egyik legismertebb alakja lett, és akinek üzenete ma talán aktuálisabb, mint valaha. Ő Assisi Szent Ferenc. Sokan úgy gondolják, hogy Ferenc története elsősorban a középkorról szól. Egy távoli korszakról, lovagokról, kolostorokról, szegénységről, lemondásról és legendákról. De vajon valóban csak ennyi? Van-e mondani valója egy 13. századi szentnek a 21. század embere számára? Mi köze lehet Ferenc életének a mi életünkhöz? Mi köze lehet egy középkori szerzetesnek a modern ember szorongásaihoz, csalódásaihoz, válságaihoz, magányához, de ugyanakkor a hitéhez, a reményéhez, a szeretetéhez, az önbecsülésének, az emberi méltóságban való megmaradásához? A mai műsorunkban ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Amikor Ferenc megszületett, Európa természetesen egészen más volt, mint ma. A középkor embere számára Isten létezése magától értetődő volt. A templomok tornyai uralták a városok látképét. Az év ritmusát az egyházi ünnepek határozták meg. A hit nem egy lehetőség volt a sok közül, hanem az életnek a természetes része. Ma mindannyian tapasztaljuk, hogy egy egészen más világban élünk. A modern ember gyakran úgy rendezi be az életét, mintha Isten nagyon távol lenne, vagy nem is létezne. A technológia, a gazdagság, a fogyasztás, a teljesítmény és az önmegvalósítás váltak a társadalom fő mozgató erőjévé. Sokan beszélnek Isten napfogyatkozásáról. Nem arról, hogy Isten eltűnt volna, hanem arról, hogy egyre kevésbé látszik. Egyre kevésbé van hatáson az életünkre. És éppen ezért merül fel bennem a kérdés, ha Ferenc egy olyan korban élt, amikor minden Istenről beszélt, mit tud mondani nekünk, akik olyan korban élünk, amikor szinte semmi sem beszél a jó Istenről. És a válasz meglepő. Ferenc korában mindenki kereszténynek számított, de sokan már úgy megszokták a hitet. A kereszténység jelen volt, de elveszítette az erejét. A vallás sok helyen összefonódott a hatalommal, a politikával és az emberi érdekkel. És Isten ilyenkor mindig küld valakit. Valakit, aki emlékeztet arra, mi az igazán lényeges. És meglátásom szerint Ferenc egy ilyen személy volt. A legtöbb ember úgy képzeli, hogy a szentek különleges emberek, mintha mindig tökéletesek lettek volna, mintha soha nem tévedtek volna, mintha mindig tudták volna, merre kell menniük, mit kell tenniük, hol a helyük. Éppen akkor, amikor szükség volt rájuk, ott voltak. Ferenc története azonban egészen másképp kezdődik. Fiatal, gazdag, tele volt álmokkal, sikeres akart lenni, híres akart lenni, lovaggá akart válni. Úgy gondolta, hogy a boldogság a dicsőségben rejlik.
1: Aztán minden összeomlott. Egy háború során fogságba esett. Börtönbe kerül. Álmai darabokra törnek. És ekkor történt valami, ami sokunkkal is megtörténik. Válságba került Ferenc. És a mai ember általában fél a válságoktól. Bizonytalanságot érzünk valahol, azonnal meg akarjuk szüntetni. Ha szomorúak vagyunk, gyors megoldást akarunk, hogy újra boldogok legyünk. Ha kérdések gyötérnek, igyekszünk elterelni a figyelmünket. Pedig lehet, hogy a válság nem is annyira az ellenségünk, mint ahogy azt gondoljuk. Mert hogy a válság, amikor életünk válságba kerül, ez lehet egy kapu, egy ajtó, egy meghívás. És Szent Ferenc életében pontosan ugyanezt látjuk. Ez történik. A kudarc lett az a pont, ahol Isten megszólíthatta Ferencet. Hiszen a válságok különös dolgokat tesznek velünk. Olyan kérdéseket tesznek fel, amelyeket a siker idején elkerülünk. Mire gondolok? Ilyen kérdések juthatnak eszünkbe. Miért élek? Mi az értelme az életemnek? Ki és mi tesz boldoggá engem? Mit jelent szeretni? Mi marad belőlem halálom után? Miért szenvedek? Van-e remény a veszteségek után? Szent Ferenc életét végigolvasva azt látjuk, hogy ezeket a kérdéseket nem söpörte a szőnyeg alá. Nem menekült előlük, hanem szembenézett velük. És ebben a keresésben egy könyv kerül a kezében. És ez a könyv nem más, mint a Szentírás, az evangélium. Sokan olvassuk a Bibliát. Sokan hallgatjuk vasárnaponként a szentmisében a Szentírást, az evangéliumot. De Ferenc esetében valami különleges történt. Nem egyszerűen olvasta vagy hallotta a történeteket, a szöveget. Ferenc úgy érezte, hogy a szöveg őt olvassa. Úgy érezte, hogy Krisztus személyesen hozzám beszél. Nem általánosságban, nem is az emberiséghez, nem a tömeghez, hanem hozzá személyesen, Ferenchez. És ez a hit egyik legfontosabb pillanata. Amikor a vallás, a hit az nem hagyomány. Nem egy kultúrának a része, nem is szokás, hanem találkozás. És Ferenc meghallotta az ő csendes imájában Jézus szavait. Talán sokan magyarázatot keresünk ilyenkor. Ő inkább cselekedett. Megpróbálta komolyan venni, amit hallott. Nem tökéletesen, de őszintén. És ez a kereszténységünknek egyik legmélyebb titka. Őszintén tenni, amit az evangéliumban hallunk. Nem az a kérdés, hogy sikerül-e tökéletesen megvalósítani az evangéliumot, hanem az, hogy újra és újra megpróbáljuk. Amikor megtérésről beszélünk, sokan arra gondolnak, hogy valaki rossz emberből jó ember lesz. A keresztény hagyomány azonban mélyebben értelmezi a megtérést. A megtérés elsősorban nem viselkedés változás, sokkal mélyebb. A megtérés látásmód változás. másként kezdek gondolkodni, másként kezdek érezni, másként kezdek cselekedni. És Szent Ferenc életében mindez drámai módon jelenik meg. Volt egy embercsoport, akit Ferenc utált, elkerült, rettegett tőlük, és ezek a leprások voltak. Középkorban a lepra az halálos ítéletet jelentett. A betegek kitaszítottá váltak. Sokan féltek tőlük, undorodtak tőlük, és Ferenc sem volt kivétel. Egyszerűen nem bírta elviselni őket. Aztán egy napon megállt egy leprás előtt. Leszállt a lováról, oda ment hozzá, megölelte, megcsókolta, és később halála előtt a végrendeletben erre a találkozásra így emlékezik vissza: ami addig keserű volt számomra, az édessé vált. Mekkora mondat, mekkora bölcsesség. Ami addig keserű volt számomra, édessé vált. Mit jelent ez? Nem feltétlenül azt, hogy leprásokat kell keresnünk, alig ha találunk. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunk életében vannak olyan emberek, olyan személyek, akiket nehezebben fogadunk el. Akik zavarnak, akiket kerülünk, akiket megítélünk, akik olykor fájdalmat okoznak nekünk. És Ferenc arra tanít, hogy az evangélium nem csak Istenhez vezet közelebb. Az evangélium az emberekhez is közelebb visz, egymáshoz.

0: modern világ egyik legnagyobb veszélye az, hogy önmagunk körül forgunk. Folyton saját problémáinkkal foglalkozunk, saját sebeinkkel, saját félelmeinkkel, saját terveinkkel, és a megtérés egyik első jele azonban az, hogy észreveszem a másikat, észreveszem a felebarátomat. Ferenc ezt tanulta meg. Megtanulta meglátni másoknak a fájdalmát, másoknak az örömét, másoknak a küzdelmeit. És ez ma fontosabb, mint valaha. Mert olyan korban élünk, ahol az emberek ugyanabban a házban élnek, mégis, mintha idegenek lennének egymás számára. Ugyanannál az asztalnál, de nem ismerik egymás szívét. És Ferenc arra emlékeztet bennünket, hogy az igazi hit mindig nyitottá tesz a másik ember felé. Szintén a végrendeletében Ferenc így fogalmazott, az Úr testvéreket adott nekem. Nem intézményt, nem egy szervezetet, nem egy rendszert, hanem testvéreket. Sokszor úgy beszélünk az egyházról, mintha épület lenne, vagy egy hivatal, vagy egy intézmény. Ferenc számára az egyház arcokat jelentett, neveket, kapcsolatokat, barátságokat, közösséget. Az egyház ott kezdődik, ahol valaki megtapasztalja, hogy nincs egyedül. Ferenc életének egyik legfontosabb felismerése az volt, hogy Isten nem egy távoli uralkodó, nem könyvelő, nem bíró, hanem atya. És ha Isten atya, akkor mi mindannyian testvérek vagyunk. Ez egyszerűnek hangzik, mégis forradalmi gondolat. Mert a világ gyakran versenyre épül. Ki a jobb, ki az erősebb, ki a sikeresebb, ki a fontosabb, és a kereszténység azt mondja, nem riválisok vagyunk, hanem testvérek. Ferenc különösen szerette az oltári szentséget. Az eukarisztiának életében központi szerepe van. Nem pusztán vallási szertartásként tekint rá, nem, hanem találkozásként. Élő találkozásként Krisztussal. Úgy gondolta, hogy minden közösség ereje abból fakad, hogy ünnepli az eukarisztiát. Nem látványban, nem külsőségben, hanem tudatosan, jelenlétben, átélésben. Ma egyre több a program. Mégis érzi az ember, hogy mélyebb jelenlétre van szükség. Érezzük azt, hogy értenünk akarjuk, amit ünneplünk. S Jézus azt mondja, arról ismernek meg benneteket, hogy szeretitek egymást. Nem arról, hogy mennyi programot szerveztek. Nem arról, hogy hány épületben vagyunk jelen. Nem arról, hogy mennyire vagytok sikeresek, hanem arról, hogy szeretitek egymást. Ferenc ezt komolyan vette. Tudta, hogy a kereszténység hitelessége végső soron a szereteten múlik, a megbocsájtáson, a türelmen, az irgalmon, az egymás iránti figyelmen. Fontos tudnunk, hogy Ferenc közössége nem volt tökéletes. Voltak konfliktusok, voltak félreértések, voltak csalódások, mégis működött. Miért? Mert nem a tökéletesség tartotta össze, hanem Krisztus. És ez egy nagy vigasztalás számunkra, mert sokszor azért csalódunk a közösségekben, mert a tökéletességet várjuk. Pedig az egyház nem tökéleteseknek a gyűjteménye, tökéletes embereknek a közössége, hanem olyan emberekké, akik együtt keresik az Istent. És élete végén Ferenc azt mondja társainak, én megtettem a magam részét. Krisztus tanítson meg benneteket, hogy nektek mit kell tennetek. Mekkora örökség. Ferenc nem azt mondta, hogy másoljatok le engem, nem azt mondta, ismételjétek meg pontosan, amit én tettem. Ferenc arra bátorít bennünket, hogy nekünk meg kell találnunk a saját küldetésünket. Sokszor gyakran nosztalgiával tekintünk a múltra. Sokszor mondjuk, halljuk, régen jobb volt. Régen többen jártak templomba. Régen erősebb volt a hit. Lehet. De a kérdés nem ez. A kérdés az, hogy mi a mi feladatunk ma. Mit kér tőlünk Krisztus most? Ebben a korban, ebben a társadalomban, ebben a kultúrában Ferenc erre tanít. Nem a múltnak a másolására, hanem a jelen felelős megélésére. Szent Ferenc égbe költözése óta 800 év telt el. A világ megváltozott. Birodalmak tűntek el. Technológiák születtek. A társadalom átalakult. Mégis van valami, ami ugyanaz maradt. És ez nem más, mint az embernek a szíve, az ember vágyakozása, az ember kérdései, az embernek a hite, az embernek a reménye. És éppen ezért Ferenc története ma is él. Mert nem egy korszakról szól, hanem magáról az emberről. A válságról, amelyből új élet születhet. A hitről, amely személyes találkozásá válhat. Az irgalomról, amely átformálja a szívet. A közösségről, amely testvérekké tesz. És arról az örömről, amelyet sem a szenvedés, sem a kudarc, sem az elmúlás nem képes elvenni. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a lelki utazáson Assisi Szent Ferenc nyomában. Bízom benne, hogy az ő példája segít bennünket is új szemmel tekinteni életünkre, kapcsolatainkra és hitünkre. A műsor végéhez érve kívánom mindannyiuknak, hogy találják meg azt a belső békét és örömet, amelyet Assisi Szent Ferenc oly mélyen megélt. Viszont hallásra!
1: A Ferences Mozaik című műsort hallották itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak.

0: Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-ától 21-éig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Magzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görög katolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél vége láthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andrii Juras, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mokzsicki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a város katolikus egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Szviatoszláv Sevcsuk, kijevhalicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldas Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Szent Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréseért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
1: A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Ruzsé püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak? Kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és két alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanterre püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei A törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanterre püspöke. 2 hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szent Atya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. És hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szent Cég 2020-as Samaritanus bónusz nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanterre püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Cucci atya, az intézmény kancellárja, rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.

0: Kedves Mára rádió hallgatók! Szentségimádást közvetítünk a Kovásznai Római Katolikus templomból. A szentségimádást a Kovásznai Kikapcsolsz ifjúsági csoport végzi a hívek közreműködésével.
1: És a Szentlélek nevében, Urunk Jézus Krisztus, itt vagy közöttünk az oltári szentségben. Nem csupán emlékezünk rád, nem csupán beszélünk rólad, hanem hittel valljuk, valóban jelen vagy, ugyanaz a Jézus vagy, aki Betlehemben megszülettél, aki bejárta Galilea útjait, aki vígasztalta a szomorúakat, meggyógyította a betegeket, fölemelte az elesetteket, és megbocsájtotta a bűnösöknek. Ugyanaz a Jézus vagy, aki értünk meghaltál a kereszten, és harmadnapra feltámadtál. Most itt vagyunk előtted, alázatosan, és imádkodunk, fohászkozunk hozzád. Hiszünk benned, Urunk, imádunk téged, és köszönjük, hogy magadhoz hívtál ma itt bennünket, Kovásznán. Jézusunk, ezen a harmadik szombaton ismét összegyűltünk itt a Kovásznai templomban, hogy édesanyáddal, a boldogságos Szűz Máriával együtt imádjunk téged. Mária egész élete rád mutatott, amikor az angyal megszólította őt, igent mondott Isten akaratára. Amikor Betlehemben megszülettél, karjaiba vett és szeretettel nézett rád. Amikor a kánai mennyegzőn elfogyott a bor, hozzád fordult az emberek szükségével. Amikor pedig mindenki elhagyott, ő ott állt, ott maradt a kereszted alatt. Mária ma is közel van hozzánk, és arra tanít bennünket, amit egykor Kánába mondott Jézus, mondott Mária a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit mond. Édesanyánk, Szűz Mária, segíts nekünk, hogy ezen az estén ne csak szavakkal imádkozzunk, hanem valóban megnyissuk szívünket fiad előtt. Taníts bennünket úgy nézni Jézusra, ahogy te néztél rá. Taníts bennünket csendben maradni, figyelni, hinni és szeretni. Urunk Jézus, amikor ma itt eléd térdelünk, sok mindent hozunk magunkkal. Hozzuk örömeinket és hálánkat, hozzuk fájdalmainkat és csalódásainkat. Hozzuk ide eléd ma családjaink gondjait, gyermekeink és unokáink jövőjét. Hozzuk a betegeket, magányosokat és a gyászolókat. Hozzuk a kimondatlan félelmeket, amelyeket talán még a hozzánk legközelebb állóknak sem merünk elmondani. Te azonban mindent ismersz. Ismered a szívünket akkor is, amikor mosolygunk, és akkor is, amikor sírnunk kell. Sosem fordulsz el tőlünk, nem szégyelsz minket. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és a terheket hordozzátok, én felüdítelek titeket. Jézusunk, íme eljöttünk hozzád, aki jelen vagy az oltári szentségben. Talán fáradtan jöttünk, talán bűneink súly alatt, talán úgy, hogy nem tudjuk, mit is mondjunk ma neked. De itt vagyunk, drága üdvözítőnk, fogadj el bennünket úgy, ahogyan vagyunk. Csendesítsd el háborgó gondolatainkat, vedd le rólunk a fölösleges aggodalmakat. Segíts, hogy ebben az órában ne a tegnap fájdalmaival és ne a holnap félelmeivel foglalkozzunk, hanem egyszerűen csak veled lehessünk. Alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te szíved szerint. Drága Jézusunk, aki jelen vagy az Eukarisztiában, köszönjük neked az életünket. Köszönjük szüleinket, családjainkat, otthonunkat, a mindennapi kenyeret, a munkát, az egészséget és a megtartó közösséget. Köszönjük templomainkat és egyházközségeinket, és köszönjük a szentségeket, különösen a Szent Eukarisztiát, amelyben önmagadat adod nekünk. Taníts meg bennünket hálás szívvel élni. Ne csak azt vegyük észre, ami hiányzik, hanem azt is, amivel naponta megajándékozol bennünket. Urunk Jézus, most eléd hozzuk szeretteinket, rád bízzuk családjainkat, rád bízzuk gyermekeinket, fiataljainkat, az időseket, a betegeket. Jézusunk, szeretünk téged. Urunk Jézus, maradj velünk ezen a mai napon. Beszélj a szívünkhöz, mutasd meg, hogy mit kell tennünk az életünkben. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, imádkozz érettünk. Taníts bennünket Jézust imádni, Jézust befogadni, és Jézust elvinni embertársainkhoz. Urunk Jézus Krisztus, maradj velünk. Erősítsd hitünket, növeld reményünket, és gyújtsd lángra a szeretetünket. Amen.

Köszöntelek, drága Úr Jézus Krisztus! Itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönjük, Jézusunk, hogy itt maradtál, hogy tápláld a mi lelkünket. Köszönjük, hogy vártál a mai napon is, hogy időt szánjunk rád, hogy belőled erőt merítsünk. Mert nálad nélkül, Uram, gyengék volnánk. S köszönjük, hogy vagy nekünk. Te vagy az élő Krisztus. Te vagy az élet kenyere. Te vagy Jézusom az, aki nap mint nap lehajolsz hozzánk, átölelsz, megsimogatsz. Bármikor elesünk, várod, hogy visszatérjünk hozzád. Köszönöm, drága Jézusom, minden jelenlévő testvéremet, akik itt vagyunk, és köszönjük azokat is, Uram, akiket a szívünkbe hoztunk. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Szeretett gyermekeid vagyunk, megváltottak. Köszönjük, hogy megváltottál is, drága árat fizettél értünk. Minden cseppvéredet odaadtad értünk, hogy nekünk életünk legyen és bőségbe legyen. Köszönjük irgalmadat, gondoskodásodat. Köszönjük, Urunk, hogy egy hajunk szála sem esik le a te tudtod nélkül. Te mindent tudsz rólunk, Uram, semmi, de semmi nincs elrejtve. Itt most, Uram, elődbe jövünk egyen-egyenként. Itt vagyunk, Uram, te vizsgáld meg a szívünket. Te tisztítsál meg Jézusom a drága szent véreddel. Most tisztára, Uram, hogy tiszta szívvel és teljes szívvel tudjunk téged befogadni, téged követni és szolgálni. Ó, Uram Jézus Krisztusom, nagy hála van a szívemben. Nagy hála van a szívemben azért, hogy megismerhettelek, Uram. Oly sok évvel ezelőtt, amikor nehéz helyzetben voltam, és hozzád kiáltottam. És érzem, Uram, nap mint nap a te jelenlétedet, a segítségedet. Hálát vagyok, Uram, a te szent igédét. Hogy a te szent igéd az, amely táplál. Befogadjuk a szívünkbe, és életünket rádépítsük a sziklára, élő Krisztusra. Akkor jöhetnek az árok, jöhetnek a kísértések, mert hittel beléd kapaszkodunk, és hisszük, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik, és te velünk vagy, Uram, megígérted, hogy minden nap a világ végezetéig. Én hálát adok, drága Jézusom, a boldogságos szűzanyáért, Máriáért, aki igent mondott, és az ő igenje által te a mi megváltónk lettél. Köszönöm, szűzanya, oltalmadat. Köszönöm, drága szűzanya, hogy imádkozol értünk, s azokért is, akik még távol vannak szent fiattól, hogy el ne vesszenek, hogy üdvösséget találjanak a te szent fiadnál. Hálát adok, Jézusom, minden egyes betegért, akiket most elődbe hozok és hozunk, különösen az ágyhoz kötötteket, azokat, Uram, akik nem tudnak kijönni a házból, szükségük van rád, Uram, és köszönjük a Mária rádiót, mert a Mária rádió egy fénysugár a lelküknek, és valóban a rádióhullám hosszán keresztül erőt merítenek belőled. Köszönjük, hogy megáldod Jézusom, és megadod nekik a kitartást, hogy kitartsanak, hogy minden szenvedésüket fel tudják ajánlni a te dicsőségedre, a bűnjeik bocsánatára, vagy a bűnösök megtérésére. Én hálát adok, drága Jézusom, minden egyes közösségért. Köszönöm, Uram, hogy közösségbe hívtál, ahol a te nevedbe összegyűlünk, mert te jelen vagy, ahol ketten-hárman vagyunk, te ott vagy, és köszönjük a te szent lelkedet, hogy a szent lélek az, amely vezet, amely mutassa az utat, hogy lélekben, igazságban kövessünk téged, és neked szolgáljunk. Köszönöm, Jézusom, ezt az egyházközséget. Köszönöm a felszentelt szolgáidat. Köszönöm, Jézusom, hogy vannak papjaink. Vannak, akik kiszolgáltatják az oltári szentséget, hogy belőled tudjunk, Jézusom, táplálkozni. Add meg továbbra is az élő vágyat,
hogy úgy vágyódjunk utánad, Jézusom, mint ahogy a szarvas vágyik a vízforráshoz. Hálát adok, Jézusom, az életem minden egyes napjáért, és köszönöm, hogy itt lehetek, és idehozhatom az én szívemet teljesen, és mindnyájunk szívét, hogy átadhassuk neked, hogy te munkálkodj bennünk, Uram, te használj bennünket, hogy szolgáid legyünk, hogy téged szolgáljunk, Uram, családjainkban, és oda, hova küldesz, hogy róla tegyünk tanúságot az emberek előtt, hogy te vagy a feltámadt Krisztus, az élő Istennek fia, és nagyon szeretsz bennünket. Mi is szeretünk, Jézusunk, kérünk, hogy légy velünk, te vezesd az életünket, hogy ki tudjunk tartani mindvégig, hogy hűségesek legyünk hozzád, hogy tégedet mindennél jobban szeressünk, Uram, ne a világi dolgokat, hanem valóban, Uram, azt, hogy veled élő kapcsolatban legyünk, hogy te tudj élni bennünk, és mi általad. Legyen áldott a te szent neved, Jézusom, most és mindörökkön, örökké. Amen.

Új Jézusom, hálát adok neked, hogy itt lehetünk. Köszönöm, hogy hívtál, és mi itt vagyunk a te lábaid előtt, és dicsőítünk téged, és megpihenünk, megnyugszunk a te karjaidban. Új Jézusom, letesszük a mi terhünket, leteszem én is az én félelmeimet, aggodalmaimat, amiket még nem sikerült letennem. Átadom neked, ó drága Jézus, hisz tudom, hogy veled minden könnyebb, hogy te nagy-nagy szeretettel átölelsz, bátorítasz. Kérlek, erősíts meg az én bátorságomat, vedd el az én bátortalanságomat, aggodalmaimat. Erősíts meg az én hitemet, hogy ne csak itt, amikor itt vagyok a te lábaid előtt, hanem a mindennapi dolgokban és a mindennapi helyzetekben is mindig a te akaratodat tudjam teljesíteni. Mindig a te szereteteddel szeretni azokat az embereket, akikkel találkozom. Áld meg családjainkat, áld meg a fiataljainkat, áld meg azokat, akik táborban vannak, vagy táborba készülnek. Őrizd meg őket minden balesettől, betegségtől, kísértéstől. A te áldásod legyen velük. Ó, drága Jézus, eléd hozom a fiatal családokat, de azokat is, akik gyereket várnak, hogy te áld meg ezt az időszakot, a te szereteted, melegséged és biztonságod kísérje őket. De áld meg azokat is, akik gyereket szeretnének, ajándékozd meg őket. De erősítsd meg azokat az édesanyákat is, akik félnek a gyermekvállalástól. Adj nekik bátorságot, hitet a szívükbe, hogy merjék vállalni az anyaság csodálatos ajándékát. Ó, drága Jézusom, eléd hozom lelki vezetőinket, azokat, akik segítenek a hozzád vezető úton, akik segítenek, hogy rád találjunk, hogy megtaláljuk a helyes utat. Ó Jézus, köszönöm neked ezt a békességet, amivel most betöltesz. Átjárod a mi szívünket, lelkünket, átölelsz, és mondod, hogy ne félj, ne félj, te megváltottál mindannyiunkat, nagy-nagy irgalmaddal közeledsz hozzánk, mi alig teszünk egy lépést, és te sokkal többet. Ó, drága Jézusom, eléd hozom a világ gondját, baját és a békét. Adj békét elsősorban a mi szívünkben, családjainkban, de békét az egész világnak, hogy megszűnjenek a fegyverek, megszűnjön a gonosz hatalma, és béke legyen. Köszönöm, hogy Jézus, hogy itt vagy köztünk, hogy itt vagy. Hála és dicsőség neked, ó drága Jézus, minden kegyelemért, az életért, a megváltásért. Amen.

erőt meríteni tőled, drága Jézusom, a megpróbáltatásainkban. Ó Jézusom, csak veled lehet minden megpróbáltatást végigvinni. Csak a te kegyelmedre van szükségem. Nagy szükségem van a te simogatásodra, drága Jézusom. Annyira vágyom, vágyva vágyok rá, drága Jézus. De add, hogy mindenki vágyjon téged, ó hatalmas Isten, ó áldom a te szent nevedet. Dicsőítelek téged, drága Jézus, imádlak téged, ó mindenható Isten. Csak veled lehet élni. Te vagy a hatalmunk. Te vagy a győztes király. Ó, mindenható Istenünk. Ó, jó veled itt lenni, és mindig, mindenhol érezni a te jóságos, irgalmas szeretetedet. Te irgalmas Isten vagy. Jóságos szerető. Drága Jézus, én elődbe hozom a betegeket, de a gondozókat is, akik a betegek mellett vagyunk, adj nekünk szerető szívet, a te szerető szívedet, türelmet, a te türelmedet. A drága Jézus, ó jó veled együtt lenni, mindig, mindenhol érezni téged, a te kegyelmedet. De bocsáss meg nekünk, ha mégis letérünk a keskeny útról, de jó tudni, hogy te mindig felemelsz. Istenem, ó drága Jézusom, én hálát adok neked mindenért, minden kegyelemért, de hálát adok az egyházközségünkért, az imacsoportjainkért, lelkivezetőinkért. Ó, jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül a bajainkban, hogy egymásért tudunk segíteni, egymásért tudunk imádkozni, hogy számíthatunk

rajtad kívül Jézusra, ima csoportokra is, a társainkra, a testvéreinkre. De segíts meg, drága Jézusom, taníts meg imádkozni, drága szűzanya. Taníts meg a te lelkületeddel szeretni Jézust, imádni és imádkozni. Taníts meg minket, drága szűzanyánk. Áld meg papjainkat. Áld meg ezeket a drága, dicsőítő gyermekeket. Áld meg egyházközségünk minden egyes tagját, és mindenkit, a jelenlevő híveket, az utonlevőket. Áld meg, drága Jézusom, mindnyájunkat. De előtt behozom az öreg otthonban lévő betegeket, a nyugdíjas papbácsikat is. Áld meg őket, és segíts meg őket, hogy tudjanak imádkozni. Édes Jézusom, köszönöm neked minden kegyelmedet. Köszönöm, hogy mindig velünk vagy. Köszönöm, hogy mindig számíthatunk rád, csak te rád. És ezért áldalak téged most és mindörökké. Amen.

Jézusom, megköszönöm a Te élő jelenlétedet. Köszönöm a Te nagyságodat, amivel körülveszel minket. Köszönöm, hogy úgy, ahogy az eső lehull, és nem tér oda-vissza, a mi szívünkbe is a Te jelenléted nagy dolgokat tud tenni. Csak arra van szükségünk, hogy kitárjuk a mi szívünket előtted, és átadjuk mindazt, ami nem tőled való, hogy Te munkálkodni tudj bennünk és általunk. Köszönöm Jézusom, hogy itt lehetünk a Te jelenlétedben, hiszen kegyelem az, hogy ma idejöhettünk, mert a héten is a Te igéid által arra biztattál, jöjjetek hozzá mind, akik fáradtak vagytok, én felüdítelek titeket. Én megköszönöm Jézusom, hogy a Te jelenlétedben felüdülhetünk, erőt meríthetünk a Te forrásodból, hiszen nap mint nap szükségünk van arra, hogy táplálkozzunk a Te ígédből, a Te bátorításodat fogadjuk. Köszönöm Jézusom, hogy a Te jelenlétedben most a Te szent lelked által újból is újból átjársz a Te gyógyító kegyelmeddel. Köszönöm Jézusom, hogy idejöhettünk, hogy belőled forrásozzunk. Áldalak és magasztallak minden munkádért, amit tettél a mi életünkben, hiszen nap mint nap érezzük és tapasztaljuk a Te csodáidat. Köszönöm, hogy megköszönhetem a mindennapi kenyeret, azt, hogy van családunk, van olyan környezetünk, akik segítenek, hogy közelebb kerüljünk hozzád. Áldalak és magasztallak minden munkádért, amit értünk tettél és tenni fogsz. Amen.

Szent Misit és Máriát közvetítünk Kovásznai római katolikus templomból. A Szent Misét főtisztelendő Tamás József püspök mutatja be. Kántori szolgálatot Kercsó Ferenc kántor úr látja el. Meghívjuk Önöket lélekben, kapcsolódjanak be a Szent Misébe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Főtisztelendő paptestvérem, szeretett jó hívek, kovásznai lelki pásztor meghívására örömmel jöttem el, hogy a mai este együtt köszöntsük a boldogságos Szűz Máriát, és kérjük az ő közben járását. Igen nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Szeretettel köszöntöm a kovásznai kedves híveket, a máshonnan érkezetteket, és azokat is, akik a Mária Rádión keresztül kapcsolódnak be ebbe a szentmisébe. Ajánljuk a boldogságos Szűzanya oltalmába önmagunkat, családjainkat, népünket, de ezt a világot is, amely nagyon érdekes és furcsa módon nyilvánul meg minden napjainkban, újabb és újabb kihívások elé állít mindannyiunkat. És hogy a Szűzanya közben járására a Jóisten bőséges áldását adja ebben a szentmisében is mindannyiunknak, ezért szívünk alázatosságával, bűnbánó lélekkel forduljunk most hozzá, kérve bűneink bocsánatát. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, ingyen nagy védkem, kérem ezért a boldogság mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Örvendj és újjong Sion leánya, mert íme eljövök majd és nálad lakom, mondja az Úr. Azon a napon sok nép csatlakozik az Úrhoz, és az ő népévé lesznek. Az Úr majd nálad lakik, és te megtudod, hogy a seregek ura küldött engem hozzád. Birtokba veszi majd Júdát az Úr, mint az ő osztály részét a szent földön, és ő újra kiválasztja Jeruzsálemet. Hallgasson el most minden test az Úr előtt, mert már elindult szent hajlékából. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus így beszélt a tanítványokhoz. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok, Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát felmagasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.

Szeretett jó évek! Amikor máma itt vagyunk, tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon milyen üzenete van a mi számunkra a boldogságos szűzanyától. Mit kötne ma a mi lelkünkre? Mit kérne mi tőlünk? A szűzanyának 5 mondata maradt meg a Szentírásban. 2 mondata az angyali üdvözlet alkalmával hangzott el, 1 mondata a 12 éves Jézus történetét magába foglaló evangéliumi üzenetben, 2 mondata pedig a kánai mennyegzőn. És még az Erzsébetnél az ő rokonánál tett látogatása alkalmával elhangzott egy nagyon szép imádsága. A Magnifikát, az az imádság, amelyben mindenért hálát adott az Úrnak, Istennek, aki olyan csodálatos dolgokat művelt ő vele. Úgy gondolom, hogy a mai zűrzavaros, sok kihívásokkal teli világunkban erre kér bennünket a boldogságos szűzanya, amit a kánai mennyegzőn elmondott mondatában így olvasunk. Tegyétek meg azt, amit a fiam mond. Jézus pedig mit mond nekünk? Azt, amit a filadelfiai egyház híveinek üzent, ahogy olvassuk a Jelenések könyvében, ragaszkodjál ahhoz, amit van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Ragaszkodjál ahhoz, amit van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Mi mindenhez ragaszkodik itt a földi életben az ember? De amikor számba vesszük mindezt, rá kell döbbennünk arra, hogy a legtöbbje olyan, amelynek nincsen igazi értéke, amelyről az Úr Jézus azt mondja, hogy a rozsda és a móly könnyen megemészti, a tolvaj pedig könnyen el tudja lopni az embertől. Vagyis egy szóval kifejezve, értéketlen dolgok. És pedig olyan dolgokhoz kellene az embernek ragaszkodnia, amelyek örök értékűek. Ezek az örök értékek a mi igazi kincseink. És ezekből én most csak egyetlen egyet szeretnék kiemelni. Ragaszkodjunk őseink hitéhez. Őseink hívő emberek voltak. Hittek a jó Istenben, aki annyira szeretett bennünket, hogy megteremtett minket, minket bűnbe esett embereket megváltott az ő szent fia kereszthalála által. Hittek őseink a gondviselő Istenben, akitől
függ az ember élete, függ munkánknak, küzdelmeinknek sikere és áldása. A honfoglalás ezredik évfordulóján Vaszary Kolos esztergomi bíboros herceg prímás elmondott ünnepi beszédében fogalmazta meg azt, hogy népünk nagyon sok bűnt követett el, nagyon sokszor bántotta meg a jó Istent, de van egy erénye is. És ez az, hogy soha nem tagadta meg Istent, még az ő alkotmányába is belefoglalta Istennek a nevét. A kommunizmusnak a terhétől való megszabadulásunk után az Orbán kormány annak idején, amikor új alkotmányt alkotott, ebbe az alkotmányba belevétette Isten nevét, és éppen ez akkor igen érdekesen kiemelkedő tény volt, hiszen az Európai Unió egy egész más irányt képviselt, alkotmányában nem lehetett benne az a kifejezés, hogy Európa keresztény. A mai globalizálódó világunkban, amely nagyon megpróbál bennünket, és éppen ezt az erényünket, hogy Istent népünk nem tagadta meg, Istent az ő teremtőjének, az ő megváltó Istenének nevezi, ezt próbálja tönkretenni, vagy ettől akar bennünket elvonni. Kétféle olyan irányzattal találkozunk napjainkban, amelyeknek mindez a célkitűzése. Az egyik a nyugati világnak az a jelszava, amelyet így fogalmaztak meg, Isten nélkül szabadon. És ez tulajdonképpen nem más egyéb, mint amit az Úr Jézus a tékozló fiú történetében fogalmazott bele, hiszen a tékozló fiú ott hagyta az atyai házat, nem érezte jól magát benne, mert az atyai háznak megvolt a maga rendje, a maga fegyelme, és ezt nem tudta tűrni. Ő mindenektől szabadulva, szabadon akart élni, úgy, ahogy minden megkötöttségek nélkül élhet az ember. De ebbe a példabeszédébe az Úr Jézus belerajzolta ennek a tékozló fiúnak a történetét, amely szomorú valósággá válik, amikor az ember eltávolodik Istentől, akkor egyre mélyebbre süllyed, mélyebbre a bűnök tömkelegében. És ha nem kap észre az ember, mint a tékozló fiú Jézus történetében, akkor
mindez a teljes tönkremenését jelentette volna. Jellemezve ezt a mai világot, Lukács evangéliumában egy olyan hasonlatot találtam, amely nagyon, de nagyon kifejező tud lenni. És ez a hasonlat, az evangélista ugyanis leírja azt, hogy Jézus egy szombati napon, amikor a zsinagógában tanított, találkozott egy olyan asszonnyal, aki annyira meg volt görbülve, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Ezt a nőt úgy tekinthetjük, mint a mai világnak a jelképe. Azon embereknek a jelképe, akik lelkileg görnyedtek meg, mert görbe utakon járnak, görbe üzleteket kötnek, hátuk hajlott, mert a gonoszra hajlanak, meghajolnak a világ ura előtt, nincsen egyenes tartásuk, nincsen meggyőződésük, a jó mellett való kitartásuk, meghajolnak mindenki előtt, aki éppen hatalmon van, együtt üvöltenek a farkasokkal, azt szolgálják, aki búsásan megfizeti őket, még ha hazugsággal, félrevezetéssel, vagy igazságtalanságokkal kell is üzletet kötniük. A világhoz idomulnak, még ha az nyilvánvalóan téves útat is jelent. Nem az értelem és igazság érdekli őket, hanem a pénz és a jólét. Csak a földet látják, és csak a földi dolgokat. Már nem tudnak kiegyenesedni, mert nem tudnak fölfele nézni, nem tudnak az ég felé, az Isten felé, az örökké valóság felé nézni. Az ilyen emberekre mondja az Úr Jézus, megkötözve tartja őket a sátán. Az ilyen emberek a korszellemnek az alárendeltjei, görbehátú emberek. Ez a mai világnak egyik jellemzője, és egyben olyan kísértője a mi emberi életünknek, amelyben nagyon sok ember elbukik, éppen úgy, mint ahogy az első emberpár nem állta ki a próbatételt. Szeretett jó hívek, de van még egy másik irányzat is, amivel szembe találjuk itt magunkat, méghozzá azzal a magatartással vagy mentalitással, amely, ha nem is akar elszakítani bennünket Istentől, de sok mindent szeretne megváltoztatni. Ez a mentalitás arról beszél, hogy a hitünkben van nagyon sok olyan dolog, ami úgy gondolja az ember, hogy már idejét múlta. Ideje lenne éppen ezért ezeken a dolgokon változtatni. És szerintük ilyen dolgok a házassági vállásoknak a megengedése,
az egyneműeknek a házassága, az abortusz, a gender elmélet, amelyet rengeteget emlegetnek napjainkban, ennek a propagálása, a papi nőtlenségnek eltörlése, a nőknek pappá szentelése, és még sorolhatnánk tovább mindezeket. Jézus tanítását azonban, ahogy Jézus a hegyi beszédben kifejezésre juttatta, nem lehet megváltoztatni. Azt mondja az Úr Jézus, ég és föld elmúlanak, de az én igéim nem múlnak el. Egy I betű vagy egy vesszőcske sem veszhet el, vagy maradhat el a törvényből. És éppen ezért Jézus szerint a bölcsebb magatartás az, hogy az ember életét sziklára, vagyis Jézus tanítására építi rá, és nem pedig homokos talajra, amelyben nincsen olyan szilárd alap, ami marandadóvá tenni a ráépítettet. 11. Zsoltárban a zsoltáros egy ilyen kérdést tesz föl, ha az alapfalak leomlanak, mit tegyen az igaz? Éppen ezért fogalmazódik meg számunkra a kérdés, hogy mit tegyünk mi napjainkban. Négy lehetőségünk adódik. Vagy elhagyjuk az egyházat, Krisztus közösségét, ahogyan ma a nyugati világban, Nyugat-Európában teszik, tömegesen lépnek ki az egyházból. Harcolhatunk aztán az új trend ellen, a kihívásokra nemmel válaszolhatunk. És alkalmazkodhatunk arra az álláspontra helyezkedve, amit a mondás így fogalmaz meg, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. De tudatosan is megélhetjük kereszténységünket annélkül, hogy kivonulnánk a társadalomból. És mindenkinek egyénileg kell eldöntenie azt, hogy hogyan éli meg a neki adott feladatot, az Istennel való kapcsolatát itt a mindennapokban. Szeretett jó ívek! Tiszteletre méltó Márton Áron püspök úr születésének 130. évfordulója alkalmából főegyházmegyénk emlékévet hirdetett. Márton Áron püspökatyánk milyen szép példát hagyott reánk ebben a tekintetben. Nem csak őseinknek a hitét hagyta végrendeletében Míriánk, hanem saját személyes példáját is. A sokféle módon kegyetlenkedő 20. századnak lett ő a hőse és egyben áldozata. 41 évi egyházkormányzása a harcban, az áldozathozatban nem szűkölködő erdélyi történelem egyik legviharosabb korszakára esett. S az egyházat és népünket ért súlyos megpróbáltatásokban is
egyenesen állt, mint a fenyő. Felfelé nézve, az örök értékekhez ragaszkodva, vállalva a börtönt, vállalva a 10 évig tartó szobafogságot. S akik így állnak helyt a mai világban, azok valóban hősök. És erre hív mindannyiunkat az ő példája is, és sokak másnak a példája is, akik előttünk jártak a hitjelével és az ő jó példájukkal. És ezért, ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője buzdít bennünket, mi is, akiket ilyen hitvalló sereg vesz körül, vessünk el minden terhet, különösen a csábító bűnt, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő küzdőteret. Kedves jó hívek, tegyétek, amit mond, üzeni ma nekünk a boldogságos szűzanya. És ma arra hív, Jézus szavaival kifejezve, hogy ragaszkodjunk ahhoz, amink van. Ragaszkodjunk őseink hitéhez, hogy senki el ne vegye azt a koronát, amit Isten azoknak ígért, és azoknak fog majd megadni, akik hallgatnak őre jár, és akik szeretik őt.

0: Imádkozzunk testvéreim a boldogságos üzonyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátronánk, az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk, az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő és térjen hozzád a bűnös. Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedd el elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezess be őket az örök életre.
0: Urunk, szálljon föl imádságunk dicsőséges trónusodhoz, s ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távol.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházja vára.
0: Urunk Istenünk, segítsen minket Szent Fiad, aki emberré lett és szűztől született,

Valóban szent vagy Istenünk, méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Úrunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz minden, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adott.

Sátán ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből minnyájan,

0: Annak emlékét ünnepeljük, te át Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
0: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely püspökünket, László segédpüspökét, engem méltatlan szolgádat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyám, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
1: Elhuny testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Ima az Isten báránya, íme ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékba jöjjél.

Nagy méltóságú és főtisztelendő püspök úr, főtisztelendő paptestvérem, kedves Mária rádió hallgatók, kedves zarándokok, Krisztusban szeretett jó hívek. Égi édesanyánk közbenjárását kérni jöttünk ma Kovásznára. Őt akarjuk köszönteni, mert az ő gyermekeiként akarunk élni, életutunkat vele akarjuk járni, őt akarjuk segítségül hívni, és az ő intelmeire akarunk figyelni. Ebből az alkalomból igen nagy szeretettel köszöntelek kedves minnyájatokat, a kedves jó híveket, a kedves Mária rádió hallgatóit, valamint a szomszédos és távolabbi helységekből ide zarándokolt kedves testvéreket. De igen nagy szeretettel köszöntöm hőn szeretett püspökatyánkat, excellenciás és főtisztelendő Tamás József nyugalmazott püspök urat, aki kísérőjével, a püspöki titkárúrral együtt jött ma közénk ünnepelni, velünk együtt lenni, velünk imádkozni. Igen nagy öröm és kegyelem ez minnyájunknak, szeretett jó testvéreim, de ugyanakkor kitüntetés is, hogy a legfőbb pásztor jött közénk, hogy a boldogságos szentszűz közbenjárására Krisztus kegyelmi kincseiből és ajándékaiból osztogasson nekünk. Kegyelmes püspökatya, szívünkből áradó forró szeretetünkkel köszöntjük. Köszönjük a szép szentmisét, köszönjük a szent beszédet. Imádkozva kérjük és kívánjuk Isten áldja, Isten óvja, Isten vezérelje élete minden napján. Ugyancsak mindnyájunk nevében nagy szeretettel köszöntöm a Temesvári Egyházmegyéből főtisztelendő Kokris Rudolf plébános atyát, aki megtisztel bennünket, hogy mindenek ellenére, ami ma lezajlott, és a tegnapi nehéz utazás után is eljött közénk erre a szentmisére, velünk imádkozni szűzanyán köszöntésére. Továbbá megköszönöm a kikapcsolt ifjúsági zenekar mai szolgálatát és zenei közreműködését a szentségimádási órában. Megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben a csíkszentsimoni keresztalját, akik közel 60-an jöttek imádsággal, pompával, szépen, székelyruhásan. Szűzanyán köszöntésére ide Kovásznára. És köszönjük az engesztelő, a csíkszentsimoni engesztelő imacsoport mai szolgálatát, a soron következő rózsafüzér imádkozását,
valamint a szűzanya szobrának körmeneten való körülhordozását. Úgy szintén köszönjük a zarándokok részéről, a csíkszentsimoni zarándokok részéről a szép adományt, 1500 lejt, virágra, illetve díszítésre számva. Ezúttal szeretném bejelenteni, hogy a jövő hónapi Mária áhítatunkat augusztus 3. szombatján, azaz augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén tartjuk az alábbi program szerint: délután 5 órától szentségimádás, utána este 6 órától szentmise, ezt követi a rózsafüzér elimádkozása, majd a körmenet. Testvéreim, kérlek benneteket, mai áhítatunkat saját szándékaink mellett ajánljuk fel a bajba jutottakért, a szenvedőkért és a betegekért. És most kérjük és fogadjuk a püspök atya áldását.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Amen.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.

0: első szent titok, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál. Mária názareti otthonának csendjében megszólal Isten hívása. Az angyal olyan utat tár elé, amelyet teljesen nem érthet. Mégis bizalommal kimondja, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ebben az igenben kezdődik megváltásunk történetének új fejezete. Mi is naponta találkozunk Isten akaratával, kötelességeinkben, családunkban, örömeinkben és nehézségeinkben. Sokszor mi sem látjuk előre az egész utat. Mária arra tanít, hogy nem kell mindent értenünk ahhoz, hogy bízzunk. Kérjük ebben a tizedben a figyelmet, hogy tudjunk igen mondani Istenre, különösen akkor, amikor tervei nehezek vagy váratlanok számunkra. Szűzanya, taníts bennünket készséges, alázatos és bizalommal teli szívvel válaszolni Isten hívására.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a föld.

0: Szentszentszékvégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érte.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érte.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érte,
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érte.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Mária, Istennek
0: szent anyja, imádkozzál érte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érte, bűnösökért, most és halálunk korája.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Imádkozzál éred dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenben kezdetben, most és mindörökké.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg minket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban

0: Második szent titok, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária, miután befogadta Jézust, nem maradt otthon, hanem útnak indul Erzsébethez. Hosszú és fáradtságos utat vállal, hogy segítsen, szolgáljon és örömet vigyen. Jézust hordozta szíve alatt, ezért jelenléte áldást hoz Erzsébet házába. Aki valóban találkozott Krisztussal, az nem tud közömbös maradni mások szükségei iránt. Nekünk is vannak olyan emberek az életünkben, akik várják látogatásunkat, jó szavunkat, segítségünket, vagy egyszerűen csak a figyelmünket. Talán valaki mellettünk magányos, beteg, szomorú vagy elfelejtett. Kérjük Máriát, tanítson bennünket észrevenni másokat. Segítsen, hogy ne csak önmagunk gondjaival foglalkozzunk, hanem Jézust hordozva békét, vigaszt és örömet vigyünk azokhoz, akikkel találkozunk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Amen.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadnak.

0: harmadik szentitok, akit te szentszűz a világra szültél. Betlehem éjszakájában Isten fia szegényen és egyszerűen jön közénk. Nem palotában születik, hanem egy istálló csendjében. Mária szeretettel karjába veszi a gyermeket, aki az egész világ üdvözítője. Isten kicsivé lesz, hogy senki ne féljen közeledni hozzá. Jézus ma is be akar lépni életünkbe, nem tökéletes körülményeket keres, hanem nyitott szívet. Megszülethet bennünk a szeretetben, a megbocsájtásban, a jó szóban, egy irgalmas cselekedetben. Sokszor éppen életünk szegénységében és gyengeségében akar közel kerülni hozzá. Kérjük ebben a tizedben, hogy szívünk legyen Jézus számára befogadó otthon. Szűzanya, segíts, hogy észrevegyük fiadat a kicsinyekben, a szegényekben és minden segítségre szoruló emberben.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyok szűz Mária, Isten szent.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: negyedik szentitok, akit te szentszűz a templomban bemutattál. Mária és József a gyermek Jézust elviszik a templomba, hogy bemutassák az Úrnak. Nem sajátjuként ragaszkodnak hozzá, hanem hálával visszaadják Istennek azt, akit tőle kaptak. A templomban Simeon felismeri Jézusban a világ világosságát, ugyanakkor megjövendőli Mária fájdalmát is. Mária öröme már ekkor összekapcsolódik az áldozattal. Arra tanít bennünket, hogy Istennek ajánljuk mindazt, amit szeretünk, családunkat, gyermekeinket, munkánkat és egész életünket. Nem azért, hogy elveszítsük, hanem hogy Isten áldása kísérje. Kérjük a kegyelmet, hogy ne birtokolni akarjuk szeretteinket, hanem szeretettel Istenre bízzuk őket. Szűzanya, segíts, hogy örömeinket és fájdalmainkat egyaránt fel tudjuk ajánlani az Úrnak.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,

0: nélkülünkben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutatott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyok, Mária, Istenet, Szent Anya, imádkozzál a
0: most és halálunk amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutatott.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutatod.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutat.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutatott.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: ötödik szentitok, akit te Szentszűz a templomban megtaláltál. Mária és József három napon át keresik az elveszett Jézust. Végül a templomban találják meg, az atya házában. Mária nem ért meg azonnal mindent, mégis szívében megőrzi Jézus szavait. A keresés fájdalma után újra öröm tölti el a szívét. Mi is elveszíthetjük Jézust szemünk elől, a gondok, a bűn, a közömbösség, vagy a túlzott elfoglaltság eltávolíthat tőle. Ilyenkor Mária példája arra tanít, hogy ne nyugodjunk bele a távolságba, hanem keressük őt kitartóan az imádságban, a szentmisében, a szentírásban és a szentségekben. Kérjük ebben a tizedben, hogy mindig visszataláljunk Jézushoz. Szűzanya, vezess bennünket fiathoz, és segíts, hogy ő legyen életünk középpontja.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban megtaláltál. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását szobrok vagy festmények alakjában elkészítsük, így valahányszor szemünkkel képmásokra tekintünk, cselekedeteikről elmélkedve szent életük példájának követésére buzdulunk. Kérünk, áld meg ezeket a kegytárgyakat, amelyeket szent fiadnak s a boldogságos Szűz Máriának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak tiszteletére és emlékezetére készítettünk. Add kegyelmedet, hogy akik ezelőtt a képek, szobrok, feszületek előtt fiadat és a szűzanyát és a szenteket könyörögve kérik és tisztelik, az ő érdemeikért nyerjenek oltalmat a földön, s örök dicsőséget a mennyben, Krisztus a mi Úrunk által. Amen.

szeretett jó hívek, azt mondja a Zsoltáros, jó a testvéreknek együtt lenni. Ezt tapasztaltuk meg a mai szép napnak az estéjén, amikor mennyei édesanyánknak, a boldogságos szűzanyának köréje gyűlve együtt köszönthettük, imádkozva az ő közbenjárását kérhettük. Adja meg közbenjárására jó Isten mindannyiunknak azokat a kegyelmeket, amelyekre legjobban rászorulunk. Mert sokaknak nehéz ez az élet, sokaknak vállára ránehezedik a mindennapok keresztje, a mindennapi betévő falat kenyér megkeresése mellett azok a problémák, nehézségek, amelyekkel meg kell küzdenünk, mind-mind erőinket próbára teszik. De Istennek a szeretete és szeretetéből fakadó jóságos segítsége mindig velünk van. Ezt kértük a szűzanya közbenjárására ebben a szép liturgiában is. És éppen ezért a jó Istennek áldásával térjünk haza, vigyük az ő kegyelmi ajándékait, és azokat felhasználva vívjuk továbbra is a mi küzdelmeinket, a mi harcainkat. Én mindannyiótoknak kívánok áldott hazautazást, és kívánok egy szép hónapi vasárnapot Isten napjának a megünneplésével. Fogadjátok most is az ő áldását, hogy ez kísérje mindennapi életeteket, munkátokat, fáradozásotokat.

0: neve.
1: Mostantól fogva és mindörökké.
0: A mi segítségünk az Úr nevében.
1: Ki az eget és a földet teremtette.
0: A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le reátok családjaitokra, és maradjon mindig veletek.
1: Amen.
0: Menjetek békével, Istennek legyen hála.
2: Kedves Mária rádió hallgatók, Szent Misét és Mária ajtadat közítettünk a Kovászné római katolikus templomból. A Szent Misét főtisztelendő Tamás József püspök mutatta be. A kántori szolgálatot Kertyó Ferenc kántor úr látta el. Technikában munkatárs Jánó Ábel. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Műidőnkben, hogy van ez című műsorunk keretében. A mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Ma esti témámat az EHAVI motto adta, amit a kedves hallgatók a Mária Rádió naptárán is láthatnak, és amely kis szenterésztől származik. A kedvesség az egyetlen vezércsillagom, melynek fényében egyenesen hajózok, és a mottóm a vitorlámra van írva, szeretetben élni. A Műidőnkben hogy van ez? Talán nincs is aktuálisabb kérdés annál, hogy mi lett a kedvességgel. Hová lett az a természetes figyelem, az a mosoly, a türelem, mely egykor magától értetődő része volt az emberi együttélésnek? Vagy talán csak mi gondoljuk úgy, hogy régen minden jobb volt? Lehet, hogy a világ nem változott annyit, mint amennyit mi változtunk benne. A mai ember elképesztő tempóban él. Reggel már az első pillanatban információk zöme zúdul rá. Hírek, üzenetek, feladatok, elvárások. Mire este lefekszik, gyakran úgy érzi, hogy egész nap futott, de valójában alig találkozott igazán valakivel. Beszélt emberekkel, válaszolt levelekre, intézte a dolgait, de valódi jelenlétből, őszinte figyelemből kevés jutott. Pedig a kedvesség, kedves hallgatók, mindig a jelenléttel kezdődik. Azzal, hogy észrevesszük a másikat. A kedvesség nem gyengeség, sőt, a kedvességhez sokkal több erő kell, mint a durvasághoz. Kiabálni könnyű. Elutasítani egyszerű, bántani néha szinte ösztönös, de megállni egy pillanatra, meghallgatni valakit, türelmesni maradni akkor is, amikor minden sürget, ez már belső tartás kérdése. Sokszor összekeverjük kedvességet a megfelelési vágyjal. Pedig a kettőnek semmi köze egymáshoz. A kedves ember nem azért kedves, mert mindenáron tetszeni akar másoknak, hanem mert felismeri, minden ember hordoz valamilyen láthatatlan terhet. Soha nem tudhatjuk, hogy akivel épp találkozunk, milyen vesztességet, félelmet vagy fájdalmat cipel magával. Egy udvarias szó, egy őszinte mosoly, egy türelmes válasz lehet, hogy éppen azon a napon ad neki erőt. A szeretet sem csupán érzelem. Talán ezt felejtjük el a leggyakrabban. A szeretet sokkal inkább döntés. Döntés amellett, hogy nem a rosszat tápláljuk magunkban. Döntés amellett, hogy nem minden vitát akarunk megnyerni. Döntés amellett, hogy nem a sértettség, hanem a megértés vezeti a szavainkat. Ma gyakran azt halljuk, hogy álljunk ki magunkért. Ez fontos, de ritkábban halljuk azt, hogy álljunk ki egymásért is. Mintha az egyéni boldogság fontosabbá vált volna a közös emberi méltóságnál. Pedig hosszú távon senki sem lehet igazán boldog egy olyan világban, ahol mindenki csak önmagát próbálja megvédeni. Érdekes, hogy a technológia minden eddiginél közelebb hozott bennünket egymáshoz, és mégis sokan érzik magukat magányosnak. Több száz ismerősünk lehet az interneten, mégis hiányozhat egyetlen ember, aki valóban meghallgat. Rengeteg üzenetet küldünk, de kevés valódi beszélgetést folytatunk. Mintha elveszett volna az idő, amit egymásra szántunk. Talán ezért is lett különösen értékes a figyelem. Amikor valaki nem a telefonját nézi, hanem ránk figyel. Amikor nem félbeszakít, hanem végighallgat. Amikor nem rögtön ítélkezik, hanem kérdez. Ezek apróságoknak tűnnek, mégis ezekből épül fel az emberi kapcsolat. A szeretetből nem lesz szenzáció. A szeretet csendben van. Ott van abban, aki hajnalban munkában indul, hogy eltartsa a családját. Ott van az ápoló türelmében, a tanár kitartásában, a nagyszülő ölelésében, az édesanyja fáradhatatlan gondoskodásában, vagy éppen abban, amikor valaki megbocsát, noha minden oka meg lenne a haragra. A világot nem a nagy tettek változtatják meg. Sokkal inkább az apró cselekedetek. Egy ajtó, amit kinyitunk valaki előtt. Egy telefonhívás, amelyet nem halogatunk tovább. Egy bocsánatkérés, amelyre már régóta vár a másik.
Egy köszönöm, amit végre kimondunk. Ezek nem kerülnek semmibe, mégis felbecsülhetetlen értékük van. Persze nem könnyű szeretetben élni. Nem akkor, amikor türelmetlenség vesz körül bennünket. Nem akkor, amikor igazságtalanság ér bennünket. Nem akkor, amikor csalódunk emberekben. A szeretet nem azt jelenti, hogy mindent eltűrünk, vagy hogy nincsenek határaink. A szeretet azt jelenti, hogy még a nehéz helyzetekben sem engedjük, hogy a keserűség irányítsa a szívünket. Van egy régi gondolat, mely szerint minden ember három dolgot hagy maga után ezen a világon. Amit felépített, amit megtanított másoknak, és ahogyan az emberekkel bánt. Az első kettő talán egyszer eltűnik. Az épületek leomlanak, a tudás átalakul. De az, ahogyan valaki éreztette velünk, hogy fontosak vagyunk, azt egy életre megőrizzük. Ha visszagondolunk azokra az emberekre, akik igazán sokat jelentettek nekünk, nem azért emlékezünk rájuk, mert gazdagok voltak, híresek vagy különleges sikereket értek el. Sokkal inkább azért, mert mellettük biztonságban éreztük magunkat. Mert elfogadtak bennünket. Mert volt idejük ránk. Mert szerettek. Talán ez a mi korunk egyik legnagyobb kihívása. Megőrizni emberségünket egy olyan világban, amely egyre gyorsabb, egyre hangosabb és egyre türelmetlenebb. Nem engedni, hogy a rohanás elvegye tőlünk azt, ami igazán emberré tesz bennünket. A kedvesség ragályos. Egyetlen mosoly továbbadódik. Egy jó szó újabb jó szót szül. Egy segítőkéz újabb segítőkezet indíthat el. Nem tudjuk, hogy egy apró gesztusunk milyen messzire jut el. Lehet, hogy soha nem is fogjuk megtudni, de talán nem is ez a fontos. A fontos az, hogy amikor este végig gondoljuk a napunkat, elmondhassuk magunknak, ma legalább egy embernek könnyebb lett miattam ez a nap. Talán ennyi is elég ahhoz, hogy a világ egy kicsit jobb hely legyen.

Van még valami, amin gyakran elgondolkodom. Vajon miért emlékszünk annyira bántó szavakra, miközben a kedvesség gesztusai sokszor észrevétlenül simulnak bele a mindennapokba? Talán azért, mert a rossz hangosabb, a sértés élesebb. A szeretet viszont csendben dolgozik. Olyan, mint a víz, amely nem egyetlen pillanat alatt formálja át a sziklát, hanem idő alatt kitartóan. A természet is ezt tanítja. Egy fa nem siet, nem akar egyik napról a másikra az égig nőni. Minden évben hajt egy kicsit, minden tavasztal új levelet bont, minden ősszel elengedi azt, amire már nincs szüksége. Az ember viszont sokszor azonnali eredményeket akar. Azonnali sikert, boldogságot, megoldást. Pedig a szeretetnek idő kell, ahogy egy barátságnak is, egy házasságnak, egy családnak is. Sokan kérdezik, hogyan lehet ma szeretetben élni, amikor ennyi a feszültség körülöttünk. Erre nincs kész recept, de talán nem is kell mindig nagy dolgokra gondolnunk. A szeretet nem egy távoli célállomás, ahová egyszer majd megérkezünk. Sokkal inkább az az út, ahogy a nap mint nap közlekedünk egymás között. Lehet szeretetben élni úgy, hogy nem akarjuk minden áron az utolsó szót kimondani. Lehet úgy, hogy nem feltételezzük rögtön a másikról a rosszat. Lehet úgy, hogy ha hibázunk, képesek vagyunk bocsánatot kérni. És lehet úgy is, hogy elfogadjuk, a másik ember másként látja a világot, mint mi. Mintha egyre nehezebben viselnénk a különbözőséget. Ha valaki másként gondolkodik, másként szavaz, más zenét szeret, másként neveli a gyermekeit, vagy másképp éli az életét, könnyen falakat emelünk közé. Pedig a szeretet nem az egyformaságon alapul. Nem attól szeretünk valakit, hogy mindenben egyetért velünk. Éppen ellenkezőleg. A szeretet képes hidat építeni ott is, ahol különbségek vannak. Eszembe jutnak azok az idős házaspárok, akik 50-60 éve élnek együtt. Ha megkérdezik őket, mi a hosszú kapcsolat titka, ritkán beszélnek nagy romantikus pillanatokról, inkább türelemről beszélnek. Megbocsátásról, humorérzékről. Arról, hogy voltak nehéz időszakok, amikor egyikük vitte a másikat, aztán fordítva. Talán épp ez a szeretet egyik legszebb arca. Nem mindig ragyog, de mindig kitart. A gyerekek különös érzékkel ismerik fel az őszinte szeretetet. Nem azt figyelik, mit mondanak nekünk, hanem hogy hogyan élünk. Ha azt látják, hogy tisztelettel beszélünk másokról, ők is ezt tanulják meg. Ha azt látják, hogy segítünk egy bajba jutottnak, számukra ez lesz a természetes. A szeretet példa. Ezért olyan fontos a saját életünk. Nem vagyunk tökéletesek, sosem leszünk azok, senki sem az. Azért fontos, mert minden nap tanítunk valakit. A gyerekeinket, unokáinkat, munkatársainkat, szomszédunkat, vagy épp azt az idegent, akivel néhány perce összesodor bennünket az élet. Minden találkozást nyomot hagy. Van egy mondás, mely szerint minden ember két ajándékot vihet magával egy találkozásból. Vagy reményt, vagy sebet. Érdemes néha feltenni magunknak a kérdést, én ma melyiket adtam tovább. Persze nem könnyű kedvesnek maradni, amikor bennünk is viharok dúlnak. Vannak napok, amikor elfáradunk, amikor csalódunk, amikor úgy érezzünk, nekünk sem ad senki semmit. Ilyenkor különösen fontos emlékezni arra, hogy a szeretet nem azt jelenti, hogy mindig mosolygunk. A szeretet azt jelenti, hogy csendben maradunk, amikor legszívesebben visszavágnánk. Azt jelenti, hogy adunk magunknak is időt a gyógyulásra, hogy később újra tudjunk adni másoknak. Mert aki soha nem pihen meg, az előbb-utóbb kiürül. Ahogy a kútból sem lehet vizet húzni, ha nem táplálják a föld alatti források, úgy az emberi léleknek is szüksége van feltöltődésre. Van, akinek ezt egy séta adja az erdőben, másnak egy jó könyv, valakinek egy beszélgetés, másnak az ima csendje vagy a templom békéje. Nem is az a fontos, hogy ugyanazt az utat járjuk, hanem hogy legyen olyan hely az életünkben, ahol újra kapcsolatba kerülünk önmagunkkal és azzal, ami nálunk nagyobb. Albert Schweitzer egyszer azt mondta, az emberi élet célja, hogy szolgáljon, együttérzést mutasson és akarjon segíteni másokon. Ezek a szavak ma talán még aktuálisabbak, mint valaha.
Miközben egyre többet beszélünk jogokról, lehetőségekről és teljesítményről, néha megfeledkezünk arról, hogy az élet értékét nem csupán az adja, mit értünk el, hanem hogy kinek tettük könnyebbé az útját. Egyszer, amikor majd visszatekintünk az életünkre, nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy hány kitüntetést kaptunk, hány négyzetméteres házba laktunk, vagy milyen autónk volt, hanem hogy volt-e valaki, aki örült annak, hogy megérkeztünk? Volt-e valaki, aki hiányolt, amikor elmentünk? Volt-e valaki, aki azt mondta, jó volt vele találkozni, mert mellette egy kicsit jobb embernek éreztem magam? Ha így tudunk élni, akkor valóban szeretetben élünk. Nem hibátlanul, hanem emberként.

Van egy kérdés, amely talán mindannyiunkat foglalkoztat, még ha ritkán is mondjuk ki. Lehet-e szeretni egy olyan világban, ahol egyre többet félünk? Félünk a jövőtől, bizonytalanságtól, betegségtől, háborútól, gazdasági nehézségektől. Félünk attól, hogy elveszítjük, amit felépítettünk, vagy hogy nem lesz elég erőnk újrakezdeni. A félelem különös dolog, lassan költözik be az ember szívébe. Először csak óvatosabbak leszünk, aztán bizalmatlanabbak, végül már nem csak a veszélyektől tartunk, hanem egymástól is. Bezárjuk az ajtóinkat, de néha szívünket is. A szeretet mindig bizalommal kezdődik. Nem vak bizalommal, nem naivitással, hanem azzal a mély meggyőződéssel, hogy érdemes újra meg újra nyitni egymás felé. Hiszen ha minden csalódás után végleg bezárnánk a szívünket, előbb-utóbb magunk is fogjai lennénk a saját félelmeinknek. Érdekes, hogy a magyar nyelv milyen gazdag ezen a téren. Azt mondjuk valakire jó szívű. Nem azt mondjuk, hogy okos szívű vagy sikeres szívű. Jó szívű. Mintha őseink is tudták volna, hogy az ember igazi értéket nem az esze, nem a vagyona és nem a rangja mutatja meg, hanem a szíve. Vajon mit jelent jó szívűnek lenni, kedves hallgatók? Talán azt, hogy nem számolunk állandóan, nem méricskéljük ki adott többet, kitett többet, ki tartozik kinek. A szeretet matematikája egészen más. Ott az osztás valójában szorzás. Minél többet adunk belőle, annál több lesz. Egy mosoly nem fogy el attól, hogy oda ajándékozzuk. Egy biztató szó nem lesz kevesebb attól, hogy kimondjuk. Az élet egyik legszebb ajándéka az, hogy minden nap lehetőségünk van valami jót tenni. Nem kell hozzá vagyon, különleges tehetség, sokszor csak jelen kell lenni. Odaülni valaki mellé a kórházi ágyhoz. Felhívni azt, akit már régóta halogatunk. Elengedni valakit magunk előtt a sorban. Segíteni annak, aki nem meri megkérdezni, hogyan kell valamit. Ezek a pillanatok nem kerülnek be a történelem könyvekbe, de bekerülnek az emberek emlékezetébe. Azt hiszem, az élet végső soron emlékekből áll. Nem tárgyainkat visszük magunkkal, hanem a találkozásainkat. Nem a bankszámlánkat.

gyengelege marad meg másokban, hanem az a mondat, amelyet akkor mondtunk, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Az a kézfogás, az az ölelés, az a csend, amelyben nem akartunk okosabbak lenni a másik fájdalmának. Sokszor azt hisszük, hogy a szeretet mindig beszél, pedig néha hallgat. Ott ül valaki mellett, aki gyászol és nem keres szavakat. Mert vannak fájdalmak, amelyeket nem lehet megmagyarázni, csak együtt lehet hordozni. A mai világ egyik legnagyobb hiánya épp ez, kevés az együtt hordozott teher. Gyorsan tanácsot adunk, gyorsan ítélkezünk, gyorsan továbbállunk. Pedig vannak helyzetek, amikor az emberek nem megoldásra van szüksége, hanem társra. Valakire, aki nem sietteti a gyógyulást, hanem végigkíséri az utat. Eszembe jut egy régi történet. Egy idős ember minden reggel ugyanabban az időben elindult a parkba. Leült ugyanarra a padra, és órákig csak nézte a fákat. Egy fiatal egyszer megkérdezte tőle, mit csinál itt minden nap? Az öreg ember elmosolyodott, és csak ennyit mondott, megtanulok lassan élni. Milyen különös válasz, kedves hallgatók, megtanulok lassan élni. Talán valóban erre volna ma a legnagyobb szükségünk. Nem lassabban dolgozni, nem kevésbé felelősen élni, hanem lassabban észrevenni. Lassan meghallgatni, lassan örülni, lassan megbocsátani. Mert amit elsietünk, abból gyakran épp a lényeg marad ki. A szeretetnek ugyanis van egy saját időszámítása. Nem percben és órában mér, hanem figyelemben, türelemben. Milyen érdekes, amikor igazán szeretünk valakit, akkor az idő is másként telik. Egy hosszú beszélgetés perceknek tűnik, egy együtt elfogyasztott vacsora ünneppé válik, egy séta többet ad, mint egy egész napnyi rohanás. Nem véletlen, hogy a legfontosabb emlékeink szinte soha nem a legdrágább pillanataink, hanem a legegyszerűbbek. Egy nagymama konyhája, frissen sült kenyérillata, egy édesapa keze, mely átvezet az úttesten, egy nyári est a verandán, egy közös nevetés, amelynek már senki sem tudja az okát, de az érzését ma is őrizzük. Ezekből épül fel az élet. Nem a rendkívüli eseményekből, hanem a hétköznapok szeretetéből. Ezért nem is az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e nagy dolgokra, inkább az, hogy képesek vagyunk-e szépé tenni a hétköznapokat. A legtöbb ember nem hősökkel találkozik nap mint nap, hanem családtagokkal, munkatársakkal, szomszédokkal, pénztárosokkal, buszosofőrökkel. Minden ilyen találkozás egy lehetőség arra, hogy emberséget vigyünk a világba. Ha egyszer, minden reggel úgy indulnánk el otthonról, hogy ma legalább egy embernek szeretnénk reményt adni, talán estére mi magunk is gazdagabban érkeznénk haza. Mert a szeretet különös ajándék, miközben másoknak adjuk, bennünk is megszületik. Ezért mondják a bölcsek évszázadok óta, hogy a szeretet nem elfogy, hanem megsokszorozódik. Mint a gyertyalángja. Ha egy másik gyertyát meggyújtunk vele, az első nem lesz kisebb. Ugyanúgy világít tovább, miközben már ketten adnak fényt. Lehet, hogy épp erre van ma a legnagyobb szükség. Nem több hangra, nem több fényre, nem több vitára, hanem több megértésre. Nem több bizonygatásra, nem több jóságra. Mert a jóság nem naivitás, a kedvesség nem gyengeség. A szeretet nem korszerűtlen, éppen ellenkezőleg. Talán ez az egyetlen erő, amely az évszázadok során sem veszített az értékéből. A mi időnkben is, és remélhetőleg azokéban is, akik utánunk jönnek.

És ha már a szeretetről beszélünk, végezetül talán nem kerülhetjük meg a hit kérdését sem. Mert bármennyire is különböző utakon járunk, az ember szívében mindig ott él a vágy valami nagyobb után. Valami után, ami túlmutat rajtunk. Nevezhetjük ezt Istennek, kegyelemnek, reménynek, vagy egyszerűen csak annak a belső bizonyosságnak, hogy az életnek értelme van. Én úgy hiszem, hogy a szeretet végső forrása nem bennünk van. Mi csak továbbadni tudjuk. Ahogyan a nap sem önmagának világít, úgy az ember sem önmagáért szeret. A szeretet mindig kifelé árad. Amikor ezt megtapasztaljuk, valami megmagyarázhatatlan béke költözik a lelkünkbe. Jézus egyetlen mondatba foglalta össze az egész törvényt. Szeresd uradat, Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Milyen egyszerűnek hangzik, mégis talán ez a legnehezebb feladat, amit ember valaha kapott. Mert nap mint nap újra meg kell valósítani. Sokszor azt várjuk, hogy Isten nagy csodákat tegyen az életünkben, pedig lehet, hogy a legnagyobb csodák egészen csendesen történnek. Amikor valaki megbocsátott, ahol mindenki bosszút várna, amikor valaki reményt ad annak, aki már feladta, amikor valaki a saját fájdalma ellenére is képes vigasztalni másokat. Ezek is csodák, talán a legnagyobbak. Eszembe jut Illés próféta története. Amikor Istent kereste, előbb nagy szél támadt, aztán földrengés, majd tűz. De az írás azt mondja, az Úr nem volt sem a szélben, sem a földrengésben, sem a tűzben. Végül halk és szelíd hang hallatszott, és Illés akkor ismerte fel Isten jelenlétét. Milyen sokat mond ez a mi korunknak. Mi is a hangos dolgokat keressük, szenzációt, látványosságot, rendkívülit. Közben lehet, hogy Isten ma is ugyanúgy a csendben szól hozzánk. Gyermek nevetésében, egy idős ember mosolyában, találkozásban, imádság néhány egyszerű szavában, vagy épp abban a békességben, amelyet nem tudunk megmagyarázni. A hit azt jelenti, hogy a kérdéseinkkel együtt is tudunk bízni. Hogy nem mindig értjük az eseményeket, mégis hisszük, hogy nincs olyan sötét éjszaka, amely után ne jönne hajnal. A kereszténység egyik legszebb üzenete számomra az, hogy Isten nem kívülről szemléli az emberi sorsot. Jézus Krisztusban maga is átélte a fájdalmat, elutasítást, magányt, veszteséget. Ezért, amikor imádkozunk, nem valakihez beszélünk, aki távol van tőlünk, hanem ahhoz, aki ismeri az emberi könnyeket. Ezért mondja Pál apostol, hogy a hit, a remény és a szeretet közül a legnagyobb a szeretet. Nem a tudás, nem a hatalom, nem a siker, a szeretet. Mert minden más egyszer véget ér. A szeretet azonban túléli az időt is. Milyen szép lenne, kedves hallgatók, ha erről ismernének fel bennünket. Arról, hogy hogyan bánunk egymással. Mert a hit nem csak a templomban látszik, ott talán könnyű szeretni. Az igazi próbatétel hétfő reggel kezdődik. Otthon, a munkahelyen, az utcán, a boltban. Ott derül ki, hogy vasárnap hallott evangélium megérkezett a szívünkbe. Ferenc pápa egyszer azt mondta, a gyengétség nem a gyengék erénye, a gyengétség a lelki erő jele. Milyen igaz? A világ gyakran az erőt, keménységet azonosítja. Az evangélium viszont azt tanítja, hogy az igazi erő az irgalomban mutatkozik meg. Érdemes minden reggel egy egyszerű imával kezdeni a napot. Uram, add, hogy ma valaki számára a te jóságod jele lehessek. Nem kell nagy dolgokra gondolni, elég egy türelmes szó, egy segítőkéz, egy őszinte figyelem. Lehet, hogy a másik ember ebből fogja megérezni, hogy Isten ma sem hagyta magára. Este, amikor számot vetünk a napunkkal, nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mennyi mindent végeztünk el, hanem hogy mennyi szeretetet vittünk bele azokba a feladatokba. A hit végső soron nem az, amiben hiszünk, hanem ahogyan élünk. Hiszem, hogy a szeretet minden alkalommal, amikor őszintén megéljük, egy kis darabot láthatóvá tesz Isten országából itt, ezen a földön. Ennél szebb küldetést pedig nem is kaphat az ember. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velünk tartottak. További áldott szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Te vagy a kora reggelnek és a késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De Uram, az én lelkemnek messzív táblatai vannak, mint a kora reggelnek. Mélyebb homálya, mint az éjszakának. Nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak. És feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem is. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítókai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem!
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 21 óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. A félkezére béna ember szombaton történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izaiás próféta jövendőlése: ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben kedvem telik, kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitatkozik, és nem kiabál. Szavát sem hallják a tereken. A megroppant nátszálat nem töri el. A pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Míg csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Ferenc pápától egy idézettel szeretném kezdeni. Az egyháznak tábori kórháznak kell lennie, nem bíróságnak. Hallottuk a mai evangéliumban. Van egy félkezére béna ember. Jézus meggyógyítja. Jézus ennek az embernek visszaadja az egészségét, a reménységét, az életet, szeretetből. Jézus a szeretet szolgálatában az életet szolgálja. A másik oldalon, ha lehet így fogalmazni, ott vannak a farizeusok, kivonulnak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodnak, hogyan okozhatják Jézus vesztét. Miközben egy csodálatos gyógyulás történik, a közben egy másik csoport szívében a halál, a pusztítás, az indulat dúlja fel az életüket, vezérli cselekvésüket. Hogyan érthetjük ezt meg? Hogyan lehet az életünkben talán megkeresni, hogy hasonló dolgok vannak? Miközben hallgattuk az evangéliumot, az evangélium végén a prófétai jövendőlés is felhangzott. A megroppant nátszálat nem töri el. Pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Megroppant nátszál. Pislákoló mécsbél. Valójában mindannyiunkat szerintem jellemez ez, mert születésünktől, sőt, de most ebben nem szeretnék elmélyülni, sebzettek leszünk. Már a hittanórán is így tanuljuk, hogy az eredeti bűn megsebzésével születünk. És valójában születésünktől fogva, mind a mai napig ér bennünket csalódás, vesztesség, gyász, bizalomvesztés, bántás és egyéb dolog. És nem csak a testünk sebződik föl, hanem a lelkünk is. A testünknek is időre van szüksége a gyógyulásra, a lelkünknek még több. Úgy, ahogy a testi sebeknek van tünete, a lelki sebünknek is van tünete. A sebzettségből jogos tű, harag és egyéb származik. Ebből fakad a félelem. Ez vezérli a farizeusokat. A félelemből kifolyólag döntenek az élet ellen, a pusztítás mellett. Összefoglalva,
Fontos volna lelki sebeinket gyógyítani. A mélyen elraktározott dű haragot gyógyítani, megélni valamilyen formában, ezt most nem szeretném kifejteni, gondolom, kedves Mária Rádió hallgatók meg tudják. Mert mindaddig, amíg lelkünkben beleszorul a szorongás, a félelem, a harag, a dű, ami jogos, mert valamikor bántottak. Ez tudattalanul bennünket a farizeusi magatartás fele sodor, vagyis inkább másképpen fogalmazva, a pusztítás fele sodor. Az, hogy kaptam, de visszaadom. Az, hogy a feszültséget úgy adom tovább, hogy tovább bántok. Záró gondolat. Jézusról a proféta így jövendől, a megroppant nátszálat nem töri el. Nagy higiéniával gyógyítgassuk lelki sebünket, sebeinket. Mert a sebzettségből, sebzett emberekből sebzővé válunk, mindaddig, amíg lelki sebeinket nem gyógyítjuk. Az Úr Jézus azért jött, hogy a pislákoló mécsbelet ne oltsa ki, a megroppant nászálat ne törje el. Ezzel a viszonyulással legyünk gyászunk, vesztességeink, bántásaink felé. Gyógyítgassuk, kérjük a mindenható Istent, kegyelmét, hogy lelki sebeinkre adjon gyógyírt és erőt, hogy megbékélve tudjunk lenni a bántásainkkal, a sebzettségeinkkel. Hogy mi is Jézushoz hasonlóan gyógyító emberekké váljunk.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
9: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
9: Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámainkon.

Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és ébelek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a te papi lelkületedet, és engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Fóró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész szentbeszédét hallhatják, amely a Szent Antal Nagy Kilenced első szentmiséjén hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban.
1: Kedves ferences testvérek, Krisztusban szeretett kedves jó testvéreim! Ebben az egyházi évben, főegyházmegyénkben különösen fontos hangsúlyt kap a keresség szentségem. Mivel a legtöbben kisgyermekkorban részesültünk ebben a szentségben, és kultúrkereszténységünkből kifolyólag szinte szokás kérdése is lett, hogy megkereszteljük gyermekeinket, sokszor el is felejtjük, milyen fontos, mennyire fontos életünkben a keresség szentsége. Ezt a fontosságot az is hangsúlyozza, hogyha megfigyeltétek, húsvét éjszaka óta minden szentmise kollekta könyörgésem elsősorban nem Jézus feltámadására koncentrál, hanem a keresztségben való újjászületésünkről. Anyaszentegyházunk ezzel a figyelmünket akarja felhívni, hogy Krisztus feltámadása és a szent keresztség mélységesen összekapcsolódik. És a keresztség szentsége által részesülünk Jézus Krisztus feltámadásában. Ezért is gyönyörű, hogy ez a Szent Antal Nagy Kilenced a húsvéti időbe veszi kezdetét és a mai evangéliumban. Aki nem születik újjá, nem mehet fel a mennyek országába. Újjá születni szent lélekből. Újra fel kell fedeznünk ebben az évben főként azt a mélységes isteni szeretetet, a szent háromságos egyisten életét, amelyben felvételt nyertünk a keresség szentségében. És katekézisünk lesz a kiindulási alap az egész Szent Antal Nagy Kilencedben, amely a következőt tanítja. A szent keresség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születünk újjá. Krisztus tagjai leszünk, betestesülünk az egyházban, és részeseivé válunk az egyház küldetésének. Gyönyörű, frappáns, tömör megfogalmazás. Én most arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg a szíveteket a Szentlélek Úristen előtt, hogy újra találjuk meg a forrást, az alapot, amely egész keresztény életünk alapja. Fedezzük fel azt az életet, amelyre ajtót nyit számunkra a keresség. A szent keresség az egész keresztény élet alapja. Istennek legyen hálam, székely népünk szeret építkezni. Szeret új épületeket, szép házakat felhúzni. És éppen ezért mi nagyon jól tudjuk, hogy az alap a legfontosabb. Ha az alap nem szilárd, akkor minden összedől, és az összes munkánk kárba visz. Mégsem látszik ebből az alapból semmi sem. Nem látszik,

0: látványos, de elengedhetetlen. A keresztséggel is valami hasonló a helyzet. A legtöbbünket kisgyermekkorban kereszteltek meg, nincsenek se emlékeink, se élményeink a saját keresztségünkről. Sok keresztény életében pont ez a probléma. Elfelejtettük, hogy ez az alap. Megvannak a vallásos szokásaink, ünnepeink, de nem abból élünk, ami a legmélyebb, hogy meg vagyunk keresztelve, és hogy kik lettünk a keresztségben. A keresztség az a szikla, amelyre Isten maga helyezi az ember életét. És ezen a sziklán biztosan állhatunk, és biztosan építhetjük az életünket. A keresztségben nem valami külső dolog történik velünk. Ez nem egy szertartás csupán, hanem a szentség beplantál minket Krisztusba. Ezt a fogalmat Szent Pál apostol használja, beplantál. Mint ahogy az oltványt beplantálják a törzsben, és attól a pillanattól kezdve ez a kicsi oltás abból a törzsből él, a törzs erejéből nyeri az saját erejét, és ugyanígy Isten beplantál bennünket a keresztség által Krisztus testébe, Krisztus életébe. És ez ontológiai valóság, vagyis a létünk legmélyebb rétegeit érinti. Nem a felszínt, amelyben éljük a mindennapjainkat, hanem a nagyon mély rétegeket. A keresztségben nem valami külső dolog változik meg, hogy na mától jobb emberek lettünk, mert meg vagyunk keresztelve. A keresztségben az változott meg, amik vagyunk. Akik vagyunk. Ezért valljuk, hogy a keresztség eltörölhetetlen jegyet hagy az ember lelkén. Ezt nem lehet visszacsinálni, nem lehet kiradírozni. Még a halálos bűn sem törli el. Legfeljebb eltakarja, mint ahogy a korom vagy a sár eltakarja az aranynak a fényét, de az arany ott van, az alap ott van. És Isten a keresztség szentségében ilyen tündöklő aranyjá tett bennünket. Hányszor mondjuk, nem érzem az Isten közelségét. Nem érzem azt, hogy megszólítana. Nem érzem azt, hogy velem lenne. Mindig csak ezek az érzések. Kedves jó testvéreim, a hit nem érzés. Az alap nem érzés. Mi most ott azon az alapon állunk, amelyre Isten egyszer és mindenkor helyezett bennünket a keresztségben. És ha érzem, ha nem, ezen az alapon állok. Én keresztény vagyok, mert Isten a keresztség szentségében beoltott Jézus életébe. Nem vagyok vadhajtás. Nem vagyunk vadhajtások. Akár érezzük, akár nem. Ahogy a ház sem érzi az alapját, de attól még az alap fenntartja, és nem dől össze. A keresztség a lelki élet ajtaja. Az ajtó átvezet. Valahonnan bevezet valahová. Egy másik térbe, egy másik valóságban. A keresztségben Isten megnyitotta előttünk az utat az ő életében. Vagyis kegyelmi életünk lett a keresztség által. Kegyelemmel teljes emberek lettünk, mint a boldogságos szűzanya. Aki most a megszentelő kegyelem állapotában van, ha most megjelenne Gábriel arkangyal, ugyanígy köszöntene mindnyájunkat. Üdvözlégy kegyelemmel teljes. Mert a keresztségben ezt kaptuk meg. De nem elég, hogy az ajtó nyitva áll. Azon át is kell lépni. Akarni kell bemenni. Sokan megvannak keresztelve, de mintha megmaradtak volna az ajtó küszöbén. Nem lépnek be igazán, nem élnek abból, amit kaptak, megrekednek félúton, talán örökrem. Pilinszky János, mindjárt szenté avatom, nagyon szeretem az ő műveit, nagyon mély és teológiailag is meg lehet fogni. Azt mondja, ő a következőket írja. A kereszténységnek nincs nagyobb ellensége, mint a félkeresztények. Kemény mondás, de mennyire találó a félig keresztény emberre. eléggé hisz ahhoz, hogy gyűlölni tudjon, de nem eléggé ahhoz, hogy szeretni. Számára a hit az ítélkezés jogát és gyakorlatát jelenti, s itt meg is áll, félúton áll meg, gyakran örökre, s már nem tisztán, csak sterilen, sóbálvánnyá meredve az ítélkezés vétkében. Lehet ennél messzebb kerülni a kereszténységtől? Kedves testvérek, a boldog pártatlanság nekünk nincs megadva. Hiába súlykolja belénk a világ, a mainstream és a közízlés, hogy mindenki úgy él, ahogy akar, mindenki azt teszi, amit akar, nem szabad senkinek az érzéseit megbántani, a nézeteit elítélni. Mi újjászülettünk vízből és szent lélekből. Felvétettünk már valamilyen szinten a mennybe. Nem úgy élünk, ahogy akarunk, mert mi átléptünk az ajtón. És ezáltal részesültünk Isten szent háromságos életében. Én azért jöttem, hogy életük legyen, mondja Krisztus. És Szent János, aki látta meghalni az Istenembert, majd látta a feltámadás után is, ezt írja első levelében, az élet megjelent. Csodálatos kijelentés. A Szentírás egyik legnagyobb mondata. Mert ez, amit most élünk, ez az élet, ez önmagában elpusztul. Itt a Földön minden meg van jelölve a halállal. De neki, Krisztusnak önmagában van élete. Mint ahogy az Atyának is, és ezt az életet adja azoknak, akik hisznek benne. A keresztség Isten életadása. Az egyházon keresztül. Ezért is nőnemű az egyház. Anya szent egyház, gyönyörű fogalom. Nem tudom, hogy a világon valamilyen más nyelv meg tudja így fogalmazni, hogy anya szent egyház. Az anya ad életet. Kegyelmi életet az egyházad a keresztség szentsége által. Mert az egyház közösségére bízta Isten a szentségeket. Aki Jézusban megkeresztelkedik, az Isten fiába életéből részesedik, és rá lesz kapcsolva Isten szívére. A keresztség nem csupán azt jelenti, hogy belépek egy közösségbe, elfogadok egy hitrendszert, egy etikai rendszert, hogy az egész életemet Jézus Krisztus tanítása szerint fogom élni, hanem belém ömlik Istennek az élete. Életem van Krisztusban. Elráhajtó a keresztség. És végül az utolsó, a keresztség kapu a többi szentséghez. Más a kapu és más az ajtó. Az ajtó a ház bejárata. Belépsz és otthon vagy. A kapu valami nagyobbra nyílik. Egy kertnek van kapuja. Egy városnak van kapuja. Egy templomnak van kapuja. A kapu mögött egy egész világ tárul fel. És ugyanígy vagyunk mi is, amikor belépünk a kapun. A keresztség kapuja mögött ott vannak a szentségek, az egyház egész kincstára, ez az Isten ajándékainak a tárháza. A szentség nélkül, vagyis a keresztség szentsége nélkül nem járulhatnánk Szent Jónáshoz. Mert nincs akihez visszatérni. Visszatérni csak ahhoz lehet, akivel már kapcsolatban vagyok, akibe bele vagyok oltva. A keresztség nélkül nincs szent áldozás, mert az eukarisztiában Krisztus testével egyesülünk, de ahhoz előbb az ő testének részesévé kell válnunk. A keresztség nélkül nem vehetjük fel a bérmálást, nem élhetünk a házasság szentségével, a papság szentségig, a betegek kenetét. Minden szentséghez a keresztség kapuján keresztül léphetünk oda. De gondolkodjunk fordítva is, mert itt van egy mélységes igazság, amit sokszor elfelejtünk. A többi szentség elvezet minket odam, ahol már a keresztségben voltunk, ahhoz a fehér ruhához, a fehér lélekhez, ahhoz a tisztasághoz, amelyet megkaptunk a szentségben. Minden szentség egyre jobban kibontja azt, amit már a keresztség elkezdett bennünk. mélyebbre visz a hitünkben, jobban beplantál Krisztus testébe és életébe, szorosabban egyesít Jézus Krisztussal. És ez az egyház, kedves jó testvérek. Ez a mélység, amit újra fel kell fedeznünk, és le kell mennünk ebbe a mélységbe. Az egyház felszínén sok minden van. Bűnös papok, botrányok, házasságtörés, csalás, minden van az egyház felszínén. De az egyház 2000 év óta azért nem omlott meg, mert ez a mélység, hogy a szentségekben a kegyelmi életet adja nekünk. És ezt a mélységet egyetlen botrány sem tudja elvenni az egyháztól. Egyetlen bűnös pap se tudja kioltani a kegyelemnek az áradását. Nem egy erkölcsi előírásrendszer elsősorban az egyház, és nem is egy vallási klub. Nem egy kulturális hagyomány. Az egyház Isten életének közvetítője az ember számára a szentségekben. És ezek a mélységek, ezeket kell újra felfedezzük. Testvéreim, kérdezzétek meg önmagatoktól, én is megkérdezem önmagamtól. Élünk ezekkel az ajándékokkal? Vagy ott állunk a nyitott ajtó előtt, és mégsem lépünk be? Kelj életre álmodból, támadj fel a halálból, hiszen a keresztségben Krisztus rád ragyogott. Amen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fóró Csaba Roland, Csíkszent Domokosi segédlelkész szentbeszédét hallhatták, amely a Szent Antal Nagykilencet első szentmiséjén hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban. Köszönjük, hogy velünk tartottak!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled, uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem! Szorult helyzetemben segíts meg engem!
1: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat!
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot, meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodása megmenti hívét! Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből, nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, az Úr szolgái, akik éjjelente az Úrházában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Jelente is áldjátok az Urat.
1: Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, és amikor fölkelsz.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat.
1: Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket a Nagyváradi stúdió kápolnája helyett a Szent József templomból közvetítjük. Tibor atya misézik reggelente. Délutánonként pedig egy különleges helyszín van. A szlovák nevén Nová Huta, magyarul Sólyomkővár. Egy szlovák lakta település itt fenn a hegyen, kb. 1000 méter magasan itt Bihar megyében. Egy olyan templom, ahonnan még nem volt soha közvetítés, hát nyilván ott csak szlovák nyelvű szentmisék vannak. Ott a plébánia manzártján, illetve a régi plébánia épület felújítása után ott egy ilyen lelki gyakorlatos házat alakítottak, illetve tábor helyett, és itt táborokat szoktak tartani. Most zajlik ott a minisztráns tábor, és ennek a minisztráns tábornak a szentmiséit közvetítettük, illetve még közvetítjük a mai napon is este 8 órai kezdettel. És köszönöm a minisztráns lelkész atyának, illetve Tibor atyának is, hogy vállalták erre a hétre a közvetítéseket. A minisztráns tábor holnap délben véget ért, tehát mai lesz az utolsó szentmise onnan. Úgyhogy holnap este és vasárnap délelőtt már megkértem a jövő heti egyik helyszínünknek a plébánosát, hogy vállalja ezt a két szentmisét, és vállalt. A Sárközújlaki plébános atyáról van szó. Neki is nagyon szépen köszönöm, hogy az egy héten felül még ezt a két szentmisét is elvállalta. Tehát holnapi napon pénteken 10 órától lesz a szentmise, nem reggel 8-tól, mivel ezt átveszi a 4 magyar nyelvű Mária Rádió, és ez a megegyezéses időpont, tehát itten idő szerint 10 órától, és nincs értelme 8-tól is tartani egy misét, amikor 10-től úgy is lesz, tehát holnap figyelem, nem 8-tól, hanem 10-től van a szentmise. Délután 5 órától a Rádió Világ családjával együtt Libanonból, egy kegyhelyről imádkozzuk együtt a rózsafűzért, az egész világcsaláddal együtt, majd este 6 órától lesz a szentmise Sárközújlakról. Szombaton az utolsó reggeli szentmise 8 órától, amit Tibor atya tart itt a Szent József templomban, majd este 6 órától lesz a következő szentmise a Kovásznai Mária áhítat keretében. Vasárnap két szentmisénk lesz 10 óra 30 perctől Sárközújlakról, előtte 10 órától a rózsafűzért is mondják a helyszínen, majd este 6 órától Csíksomjóról a kegytemplomból lesz egy újabb szentmisénk. És akkor ezzel meg is van ez a hét. Jövő héten az egyik helyszínünk Sárközújlak, itt minden reggel 8 órától lesz a szentmise, kivéve pénteken, amikor délvidékről vesszük át a 4 magyar nyelvű Mária Rádió együttműködése keretében az ottani szentmisét. És a másik helyszínünk a délutáni szentmisék jövő héten Kadicsfalva, Betlenfalva, ez két templom, egy plébánia. Hát mindig este 6-tól lesznek a szentmisék, hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap Kadicsfalváról lesz vasárnap búcsú fél 1-től, Betlenfalváról lesz kedden, csütörtökön és szombaton ugyancsak este 6 órától. Tehát jövő vasárnap 10.30-tól lesz a szentmise Sárközújlaktól, előtte 10 órától a rózsafűzér, fél 1-től Kadicsfalváról a búcsú Szent Anna tiszteletére, és este 6 órától még egyszer a csíksomjai kegytemplomból lesz a szentmise közvetítve. Július 27-től kezdődő héten, ami már átnyúlik augusztusra, augusztus 2-ig, itt már egy kicsit bonyolódnak a dolgok. Az egyik helyszínünk Csernáton lesz, Alsó Csernáton, ott augusztus 2-án délben 12 órától lesz a búcsú, egyébként a Urunk színeváltozása a búcsú, de nem a napján tartják, hanem így a közelebb eső vasárnapon. A másik helyszínünk Tasnádszántó, ahol gitártábor lesz. Most a részleteket még nem mondom, majd jövő héten a részletes időpontokat. Augusztus 1-én, tehát szombaton elkezdődik az ifjúsági fesztivál Medjugorjéban, a Mladi Fest, és természetesen akkor onnan sok mindent fogunk közvetíteni, tehát augusztus 1 és
5 között. Tehát ami az én részem, az mindig este 8 órától lesznek a Szentmiség Medjugorjeból, de természetesen a napközben is közvetítünk imádságokat, katekézéseket, tanúságtételeket, rózsafűzéreket, szentségimádásokat, ahogy minden évben ezt szoktuk, tehát augusztus 1-től 5-éig, akkor minden este 8 órától Szentmise Medjugorjéból. Az azt követő hét, augusztus 3-9 között, ez még érvényes, tehát az első 3 nap, akkor este 8-tól a Szentmise Medjugorjéból reggeli szentmiséket megint Tibor atya fogja tartani innen a Szent József templomból, és akkor csütörtöktől a délutáni szentmisék, és vasárnap akkor Csíksomlyói kegytemplom segítségét kértük, és kapjuk is, hogy onnan legyenek a szentmisék. Augusztus 10-től 16-áig, ez Nagy Boldogasszony ünnepének a hete, két helyszínünk lesz, az egyik Felsőbánya, ahonnan tudtam, ma még nem volt szentmise, ez Nagybányától egyel arrébb Máramaros sziget felé. Itt Nagy Boldogasszony búcsú lesz a napján délelőtt 11 órától. A másik helyszín a Váradi Székesegyház, az is Nagy Boldogasszony tiszteletére van szentelve, ott a búcsú napján majd este 6 órától közvetítjük a szentmisékét, és akkor a többi pedig felváltva lesz, egyik nap reggel, másik nap este, így kiegészítve egymást, Felsőbánya és a Nagyváradi Székesegyház. Augusztus 17-től kezdődő héten, amiben Szent István király ünnepelsik bele, az egyik helyszínünk Csíkszent király lesz, ahol ugye Szent István tiszteletére van szentelve a templom, az majd 23-án délben 12:30-tól lesz a búcsú, a másik helyszín még szervezés alatt. Augusztus utolsó teljes hetében pedig, tehát 24-től 30-áig az egyik helyszínünk már megvan, az a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templom, ott is búcsú lesz majd azon a vasárnapon, augusztus 30-án, az is délben 12:30-tól lesz, az egyébként egy ezüst mise is lesz, tehát búcsú is, és ezüst mise is. Na, ennek a hétnek keresem a másik helyszínét, tehát elmondom, hogy egy olyan helyszínt keresek, ahol hétfőn, szerdán, pénteken délután kellene nekünk a szentmise, kedden, csütörtökön és szombaton pedig reggel. Hát ha van ilyen plébános atya, aki tudna egy ilyen hetet vállalni, augusztus 24-30 között, úgyhogy hétfőn, szerdán, pénteken délután legyen a szentmise, és kedden, csütörtökön, szombaton reggel, akkor kérem szépen, hogy jelezze, és akkor megbeszéljük a részleteket. És akkor itt tartok a szentmise közvetítések megszervezéséért, és hálás vagyok a Jóistennek és minden papnak, aki ebbe a nyári időszakba vállalkozott szentmise közvetítésre, mert ez a július-augusztus, ezek a szabadságolások időszaka, ez egy kicsit nehéz időszak, ennél nehezebb már csak a házszentelés. Na, egyébként ennek a másik nehézsége, hogy miután már nagy nehezen látom, itt már kialakul az augusztusnak, már a vége felé tartunk, most innentől meg az a probléma, hogy amikor folytatni akarom a közvetítéseket, akkor hiába hívok mindenkit, mert mindenki éppen szabadságon van, és nem veszi fel a telefont, ugye nehéz innentől megszervezni az őszi közvetítéseket, a szeptemberieket. De igen, ez csak úgy a poén kedvéért mondtam el, hogy megvannak ugye a szentmise közvetítések megszervezésének is a nehézségei, ezen kívül is van még sok más is, de minden esetre nagyon hálás vagyok a paptestvéreknek, akik vállalják a közvetítéseket, Jóisten áldja meg őket ezért, amit tesznek a hallgatókért, nagyon szépen köszönjük. Természetesen köszönjük a kántori szolgálatot ellátóknak is, és azoknak is, akik a technikát kezelik ilyenkor, hiszen nélkülük a közvetítés nem lenne lehetséges. Nagy erővel dolgozunk az újságon, mármint, hogy igazából a munkatársak már rég megtették a részüket, most már igazából a korrektúra tördelés része folyik, az utolsó simítások, és nem sokára nyomdakész lesz az újság, és megyünk vele a nyomdába.
valamikor a jövő hét közepe táján gondolom, hogy lesz kész az újság, vagy úgy a második felére. Legkésőbb, és én már tervezem is az önkéntes találkozókat. Igazából most az egész Erdélyt én szervezem. Beszélgettünk Fülöp Lóránt kollégával, mondta, hogy voltak, hát mi is egyeztünk ilyesmivel, hiszen valamikor évekig én mentem önkéntes találkozókat tartani Székelyföldre is, tehát egész Erdélyben mindenhova. Most, amióta ő végzi ezt a munkát, azóta ritkábban mentem. Akkor legutóbb voltam, akkor örültek nekem. Na hát akkor egyeztünk, meg azóta is kaptak ilyen visszajelzéseket, hogy azért, ha nagy ritkán is, de azért menjek még én is, hát akkor ebben az évben akkor így lesz, hogy ezeket az önkéntes találkozókat én fogom tartani, most akkor Székelyföldön is. Mondom a tervezetet, tehát július 24-én pénteken lesz az első önkéntes találkozó Nagy Károlyban, 3 órától a Szent László közösségi házban. Másnap július 25-én szombaton lesz Szatmárnémetiben a stúdióban a találkozó délelőtt 10 órai kezdettel, és visszafelé jövet, akkor Érmihály falván is megtartom a találkozó délután 3 órai kezdettel, tehát ezek lesznek az első találkozók. Aztán hétfőn, ami már július, mások csak július 27-e hétfő, akkor lesz a találkozó Nagyváradon délután 5 órai kezdettel a Barátok templomához tartozó közösségi házban. Várom nagy szeretettel a Nagyvárad és környékbeli önkénteseket, tehát július 27 hétfő délután 5 óra, akkor aki akar 6 órától mehetünk a szentmisére a Barátok templomába. És akkor másnap megindulok, hogy újabb, hosszabb útra, ez már tényleg hosszabb lesz, tehát július 28-án kedden Kolozsvárra elviszem az újságokat. Hát ugye nyár közepe van, tehát Emese kolléganőm azt mondta, hogy ebben a július-augusztusi időszakban nincsen sok értelme találkozót tartani, egyetemisták nincsen ott, az idősebb önkénteseink a meleg miatt nem nagyon merészkednek ki az otthonaikból, úgyhogy abban egyeztünk, hogy valamikor kedden délután elviszem az újságokat Kolozsvárra, tehát július 28-án kedden délután este eljutnak az újságok Kolozsvárra. Ez azt jelenti, hogy 29-től MS-ével való egyeztetés után akkor el lehet menni az újságokért, ezt a kolozsvári és környékbeli önkénteseknek mondom. Természetesen aznap akkor, ami Várad és Kolozsvár között van, vagy kisebb-nagyobb kitérővel, akkor ezt, ahogy máskor is meg fogom tenni. És akkor utána megyek tovább Székelyföldre, tehát Marosvásárhely lesz a következő helyszín, július 29-én szerdán délelőtt 11 órától a Keresztelő Szent János plébánián lesz a találkozó, onnan tovább megyek Sepsiszentgyörgyre, ott már amikor volt a születésnap, az volt a kérés, hogy tegyük inkább délutánra a találkozót. Lóránt kollégám is már legutóbb is délutánra tette, én is délutánra tettem, ott vannak sokan, akik dolgoznak, tehát délelőtt nekik nem jó az időpont, hát délután 4 órára tettem Sepsiszentgyörgyön az önkéntes találkozót, ez még mindig július 29 szerda. És akkor onnan tovább megyek Kézdivásárhelyre, ott másnap július 30-án csütörtökön délben 12 órától tartjuk a találkozót Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb plébánia valamelyik termében, onnan pedig Szentegyházára megyek, ugyancsak július 30-án csütörtökön délután 4 órára. És akkor marad a július 31-e péntek, Gyergyószent Miklóson 11 órától tartjuk a találkozót a Szent Miklós plébánián, majd onnan Székely udvarhelyre megyek tovább, tehát július 31-e pénteken délután 3 órai kezdettel Székely udvarhelyen leszünk. Azért tettem 3 órára, hogy akkor bekapcsolódhatunk az Irgalmasság rózsafűzérébe, onnan szokták egyébként végezni a kápolnából élőben az Irgalmasság rózsafűzérét, és akkor az imádság után
átmehetünk és tartjuk a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Házban az önkéntes találkozó további részét. Csíksomlyóra nem fogok menni, de ott tudom, hogy ez a dolgok menet első szombaton, tehát az egyértelmű, hogy augusztus 1-e lesz. Ott mindig beszoktak futni az önkénteseink a stúdióba, aztán leadják a pénzt, elveszik az újságokat, ott ilyen pillanatokra vagy percekre lehet csak találkozni, azt is inkább ott a stúdió előtti téren, az előterében. Ott természetesen az újságok, csomagok elők lesznek készítve, és aki jön a Mária köszöntőre, akkor az újságokat átveheti, de ott külön találkozó nem lesz, tehát ott, oda én nem megyek, de természetesen a kollégáim ott lesznek a stúdióban. És akkor marad még Arad és Temesvár. Most még szervezés alatt van a dolog, arra gondolok, hogy augusztus 10-én hétfőn tartunk találkozót, de ezt még egy kicsit át kell gondolni. Ez függ még valami mástól is, úgyhogy Arad, Temesvári, illetve környékbeli önkénteseinket értesíteni fogom, de ez a cél, vagy ez a terv augusztus 10-e hétfő. Na hát körülbelül ezek az előkészületek az önkéntes találkozókkal kapcsolatban. Vasárnap Érkörtvélyesen voltam, ugye ott még az utolsó közvetített szentmisén részt vettem, és akkor annak a végén egy kicsit beszéltem a rádióról, de ezt aki hallgatta a szentmisét, az tudja. A helybéliek is tudják, hiszen találkoztunk ott, így nyáron bevezették, hogy reggel 8:30-tól tartják a szentmisét. Hát igen, akkor még úgy elég hűvös volt. Az előtte normális időszakban 12 órától van a szentmise délben, 10 órától van másik szentmiséje a plébános atyának, aki Kisdengelegről jár át, ez egy filia, Érkörtvélyes. Nagyon hálás vagyok a plébános atyának, hogy egy ilyen filiában is minden napra tett a múlt hétre szentmiséket, amúgy nem szokott csak hetente egy szentmise lenni, hétköznapon plusz a vasárnap. És Érkörtvélyesen én szeretem a kis közösséget, úgyhogy örömmel mentem hozzájuk, és igen, vittem különböző Mária Rádiós tárgyakat is, és jó volt találkozni az ottani hallgatóinkkal is. Sajnos fényképet elfelejtettem készíteni, és akkor így nem volt mit kitegyek, illetve hát az asztalt a Mária Rádiós tárgyakkal, az önkéntesünkkel, azt az egy fényképet csináltam, a hívekről elfelejtettem fényképet készíteni, elnézést kérek az Érkörtvélyesiektől, nagyon szeretem őket amúgy, és örülök, hogy találkozhatunk, és hogy volt onnan közvetítés ismét. Ezen a hétvégén most nem lesz promóció sehova, tehát nem megyek most se fel, se leszerelni. Úgyhogy most egy kis szünet, de aki hallgatta a felolvasást az önkéntes találkozók időpontjaival kapcsolatban, akkor látta, hogy a következő időszakban sem fogok unatkozni. Visszatérve erre a hétre, akkor a mai napon este 8 órától lesz az utolsó szentmise, a záró szentmiséje a Sólyomkőváron tartott minisztráns tábornak. Ez a Váradi Egyházmegye minisztráns tábor, a hétfőn ott voltam én is a szentmisén, nagyon aranyosok a fiatalok, a minisztránsok, ügyesek voltak. Holnap pedig pénteken 10 órától lesz a délelőtti szentmisénk, amit Tibor atya tart itt a Szent József templomban Nagyváradon. Délután 5 órától az egész világgal együtt imádkozzuk a rózsafűzért egy libanoni kegyhelyről, este 6 órától Szentmise Sárközújlakról, szombaton reggel 8-tól Tibor atya misézik a Szent József templomból, este 6-tól a Kovásznai Mária áhítatba kapcsolódhatunk bele, tehát 6 órától lesz a szentmise, előtte utána a megszokott része a Mária áhítatnak, vasárnap pedig 10:30-tól szentmise Sárközújlaktól ról, 10 órától előtte a rózsafűzér, este 6-tól Csíksomlyói kegy templomból lesz újabb szentmise, jövő héten pedig reggel 8 órától lesznek a szentmisék többnyire Sárközújlakról,
este 6 órától lesznek a Szentmisék Kadicsfalváról, Betlenfalváról felváltva. Jövő vasárnap pedig 10.30-tól lesz a Szentmise Sárközújlakról, előtte a Rózsafűzér, 12:30-tól a búcsos Szentmise Kadicsfalván, és este 6 órától Csíksomjon a Kegytemplomból még egy Szentmise. Hát körülbelül ezek az újdonságok a Mária Rádió házatáján. Közben-közben még egy-egy kolléga elmegy szabadságra, de ezt bízom benne, hogy a hallgatók nem annyira érzékelik, nyilván a műsorok, a rádió élete folyik tovább, a kollégák nagyon készségesek, nagyon örülök, hogy ilyen jó közösségnek a része lehetek, akik éppen nem mennek szabadságra, mindig nagyon szívesen vállalják azoknak a munkáját, akik éppen szabadságra mennek, úgyhogy ez nagyon szépen megvan a csapatmunka, Istennek legyen hála. Akik szabadságra mennek, a kollégáim közül, vagy a hallgatók közül, és Jóisten áldja meg őket, pihenjenek, kapcsolódjanak ki, és feltöltekezve, kipihenve jöjjenek vissza, ha ez lehetséges. Aki éppen nem megy nyaralni, maradjon a Mária Rádióval, aki nyaralni megy, bárhol van, ahol internet van, az applikációnkon keresztül, külföldön, bárhol, csak éppen egy kicsi wifi legyen, vagy internet legyen a telefonnak, és akkor az applikáción keresztül lehet hallgatni szabadságolás közben is, nyáron is, tengerparton, vagy bárhol. Az Erdélyi Mária Rádiót, akinek még nincsen meg ez az applikációja, az letöltheti a Play áruházból, vagy az iPhone-oknak is megvan ez a helye, honnan az applikációt le kell tölteni. Mária Rádió Erdély az applikációnk neve. Ott egyébként bal felső sarokban van 3 ilyen kis vonalka, azt megérintjük, akkor előjön a menü, és ott van egy műsor, menüpont, azt ha megérintjük, akkor előjön mindig az aznapi, egész napi műsor, tehát óráról, percről, percre, tehát a teljes műsor 0 órától 24 óráig, tehát mindig lehet előre tudni, hogy milyen műsorok vannak. Úgyhogy aki például Szentmisét, vagy valami számára fontos műsort nem akar kihagyni, akkor mindig az applikációban ott van. Természetesen ajánljuk szeretettel az internetes oldalunkat is, ott is, ott van a műsor és sok minden más dolog is, ami a Mária Rádió életével kapcsolatos, például a Hét plébániája műsorunk anyaga írott formában is mindig megtalálható a www.mariaradio.ro oldalunkon. Tehát mindenkinek akkor áldott rádióhallgatást kívánok, akár szabadságon van, akár nem, akár egészséges, akár kevésbé, akik kevésbé egészségesek, akiknek ez a nagy meleg esetleg nehézséget okoz, vagy akik éppen fáznak és tüzet kell rakjanak, ilyen is van, Borszéki önkéntesünkkel beszéltem, és azt mondta, hogy ott még tüzet kell rakni, ott hideg van. Na mondom, ez igen, ezt valahogy össze kéne keverni Nagyváraddal. Itt túl meleg van, ott meg még hideg van, a nyár ellenére is tüzet kell rakni. Hát, na, de biztos vagyok benne, a Jóisten bölcsen helyezett minket ide vagy oda. Úgyhogy kérjük az erőt, hogy el tudjuk viselni krisztusi lelkülettel mindazt, amit a Jóisten megenged az életünkben, legyen az hőmérséklet, egészségű probléma, vagy bármilyen nehézség az életben, a Mária Rádió műsorai által hiszem, hogy a Jóisten ad egy kis útmutatást, vigasztalást is, Istennel való személyes kapcsolatot, az imádságot ne hanyagoljuk, bármi legyen is, főleg, hiszen a Jóisten az erőnek és minden jónak a forrása. Tehát további áldott rádióhallgatást kívánva most már itt az ideje, hogy elbúcsúzzam. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
1: A szó bennem, az ige a számban, a szándék a tedben, az álmom, a vágyom a tiéd legyen, a te akaratod. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
2: A lángol a lelkem, te légy a tűz. Te ébresz bennem vágyat, mi űz, mi hajt a szép, a nagy tettek felé, hogy utadon jussak a fényed elé.
3: Vagy álljak a csendben, mint arcodnak mása, mint tiszta víztükre, mint felszálló pára, mint felhő az égen, úgy ússzak benned, mint eső a földdel, úgy legyünk egyek.
4: Add meg, ha kéred szívemből e szókat, adjál meg mindent, szépeket és jókat. Adjál meg mindent, ami kell nekem, de ne én tudjam, hogy az mi legyen.
1: És vigy el tőlem mindent, mi ócska, lánc és börtön. Vedd el hát tőlem, ha ragaszkodva őrzöm. Ha nem tudom, nem látom, hogy tied minden kincsem, hogy ajándékod minden, mert tőled van, ó Isten.
2: És vigy el tőlem engem, önzésem és vágyam, és mindent, mit nem véled egyesülve vágytam.
3: Minden itt bennem és körülöttem állva, akaratod szerint úgy legyen megáldva, ahogy te akarod.
0: Én azt kérem csak tőled, hogy legyen meg a te akaratod.
5: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok, úgy legyen minden, ahogy akarod.

olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében. Kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkálnak, nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Dacos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most sem késő. Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága életárat odaadni, értem is odaadni másért, egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örökrabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt, csak őt csodálom.

Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába hívva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg, aranytermed, a szívem úgy remeg. Aranytermed, az én ruhám, és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, Uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégire, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek. Nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jólétre jutnak. Erre már kívánságuk felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll. Azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ezt tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.

Az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pillérjéről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pillérjéről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Isten!

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus, a kedves hallgatókat a Kolozsvár, illetve a Nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Ferencemesét és Tibor atyát hallották. Identitás és önmegvalósítás, ez a témája a jó pár héttel ezelőtt elkezdett sorozatunknak, mely most így a végéhez érkezik. Köszönjük, hogy eddig velünk tartottak, és köszönjük, hogy ezután is velünk lesznek, így ebben a késői órában. Kedves Tibor atya, folytassuk onnan, ahonnan abba hagytuk 2 héttel ezelőtt. Mit gondolsz, lehet-e hiteles egyéni út közösség nélkül?
1: A hit személyes, de nem magánügy. Az mindig egy személyes döntés. Senki sem hihet helyettünk, és az Istennel való kapcsolatom az egyedi és megismételhetetlen. Ugyanakkor a Szentírás kezdettől fogva azt mutatja, hogy Isten nem elszigetelt egyéneket, hanem közösséget hív meg. Ábrahámot egy népatyává teszi, Izraelt szövetségi néppé formája, Jézus tanítványi közösséget alapít, pünköskor pedig megszületik az egyház. Tehát a keresztény hit egyszerre én és mi. És miért nehéz teljesen egyedül? Ha valaki teljesen magára marad, könnyen előfordulhat, hogy saját elképzeléseit azonosítja Isten akaratával, elveszíti a korrekció lehetőségét, nehezebben tart ki a nehéz időszakokban, fokozatosan elszigetelődik. A közösség nem csak támogat, hanem segít a valóságban maradni. A keresztény hagyomány ismer remetéket és pusztai atyákat, akik hosszabb ideig magányban éltek. Ilyen volt Remete Szent Antal, de ők sem teljesen közösség nélkül éltek. Az egyházhoz tartoztak, tanítványok vették körül, életüket az egyházi hagyomány táplálta. Tehát a remeteség nem az emberek elutasítása, hanem egy különleges hivatás. És érdemes megfigyelni, hogy Jézus gyakran vonult félre imádkozni. Szüksége volt a csendre és az atyával való bensőséges kapcsolatra. Ugyanakkor életének nagy részét emberek között élte. Tanított, gyógyított, közösséget épített. A keresztény életben ezért szükség van mind a személyes csendre, mind a közösségi életre. Egy ember azt mondta lelki vezetőjének, nekem nincs szükségem a közösségre, egyedül is tudok hinni. A lelki vezető nem vitatkozott, csak egy égő fahasábot kivett a tűzből és félretette. És néhány perc múlva a fahasáb kialudt. Látod, mondta, nem azért aludt ki, mert rossz fa volt, hanem mert elszakadt a tűztől, és az ember hite is könnyen kihűlhet, ha teljesen elszigetelődik. Előfordulhat, hogy valaki olyan helyzetben él, ahol nincs hívő közösség, vagy valamilyen okból nem tud bekapcsolódni egy közösségi életbe. Isten kegyelme ilyenkor is működik. Az ember ilyenkor is lehet hiteles hívő. A közösség hiánya nem akadályozhatja meg Istent abban, hogy vezesse gyermekét. Azonban a legtöbb esetben érdemes keresni néhány olyan embert, akikkel a hit útját meg lehet osztani. Az egészséges keresztény identitás kapcsolatokban bontakozik ki Istennel, önmagunkkal és másokkal. És a három közül egyik sem hagyható el következmények nélkül. Tehát a hiteles keresztény út végső soron nem magányos zarándoklat, hanem közös vándorlás Isten felé, ahol személyes kapcsolatunk Istennel és testvéreinkkel együtt formálja identitásunkat és küldetésünket. Egy keresztény lehet egyedül, ahogy mondja Szent Ágoston is, de nem arra teremtetett, hogy magányosan élje meg a hitét.
0: Hogyan találjuk meg az egyensúlyt a közösségi normák és a személyes hit között?
1: Az egyensúly megtalálása azt jelenti, hogy sem a közösséget, sem a személyes lelkiismeretet nem abszolutizáljuk. Tehát a keresztény hitet nem mi találtuk ki. Ezt nemzedékeken keresztül kaptuk tovább, és adjuk tovább az evangéliumot például. Tehát egy közösség fontos, mert őrzi a hitet, segít elkerülni a tévedéseket, támogat a nehézségekben, a lehetőséget ad a szolgálatra. Tehát ezért a normák nem pusztán szabályok, hanem gyakran évszázados lelki bölcsesség hordozói. Ugyanakkor Jézus Krisztus többször figyelmeztetett arra, hogy a külső vallásosság önmagában nem elég. A farizeusok sok szabályt pontosan betartottak, mégis gyakran hiányzott belőlük az irgalom és a szeretet. Tehát a személyes hit azt jelenti, hogy nem csak teljesítem a vallási kötelességeket, hanem szívemből keresem Istent, személyesen válaszolok hívására. A hit nem csupán hagyomány, hanem élő kapcsolat. A lelkiismeretnek is hatalmas nagy a szerepe. A lelkiismeret nem egyszerűen azt jelenti, hogy azt teszem, ami nekem tetszik, hanem azt, hogy őszintén keresem az igazságot és Isten akaratát. Tehát amikor feszültség támad, a közösségi elvárások és a személyes meggyőződés között fontos imádkozni, tájékozódni, lelki vezetővel beszélni és megvizsgálni a saját indítékainkat. Egy fiatal szerzetes megkérdezte bölcs apátját, hogyan tudhatom, hogy Isten hangját hallom, és nem csak a saját gondolataimat. Az apát így felelt, hallgass meg a közösséget, mert Isten gyakran azon keresztül szól. De hallgass meg a szívedet is, mert ugyanaz az Isten ott is jelen van. Majd hozzátette, a bölcsesség ott kezdődik, amikor a kettőt nem egymás ellen, hanem együtt keresed. Ha valaki mindenben csak a közösség véleményére hagyatkozik, az elveszítheti a személyes felelősségét, függővé válhat mások elismerésétől. Ha valaki csak a saját érzéseire támaszkodik, saját elképzeléseit teszi Isten akarata helyére, könnyen elszakadhat a hitnek a hagyományától. Tehát egyensúly akkor születik meg, amikor tisztelem a közösség bölcsességét, ápolom személyes kapcsolatomat Istennel, formálom a lelkiismeretemet, nyitott maradok a párbeszédre, és a szeretetet teszem a döntések mércéjévé. Tehát a keresztény ember nem bakon követi a közösséget, de nem is elszigetelt hívőként járja útját.
0: Hogyan egyeztethető össze a modern önmegvalósítás eszméje a vallási alázattal?
1: Ennél a kérdésnél feltenném a másik kérdést, hogy mi az önmegvalósítás? A mai világban, a mai kultúrában az önmegvalósítás gyakran azt jelenti, hogy bontakoztasd ki képességeidet, valósítsd meg álmaidat, találd meg saját utadat, légy önazonos. Ezek önmagukban pozitív törekvések, és a kereszténység sem akarja, hogy az ember elnyomja tehetségeit, vagy lemondja a hivatásáról. A talentumokról szóló példabeszédben Jézus éppen arra tanít, hogy a kapott ajándékokat kamatoztatni kell, nem pedig elrejteni. Sokan tévesen azt gondolják, hogy az alázat önleértékelést jelent. A keresztény hagyomány szerint az alázat nem azt jelenti, hogy kevesebbnek tartom magam, mint amennyi vagyok, hanem azt, hogy igazán látom önmagamat. Az alázatos ember ismeri értékeit, tudatában van korlátainak, felismeri, hogy minden ajándék végső forrása Isten. Az alázat tehát nem a tehetségek tagadása, hanem azoknak a helyesnek értelmezése. A valódi ellentét inkább az önmegvalósítás és az önistenítés között van. Az alázat és az én leértékelés között húzódik az önmegvalósítás és az alázat. A kereszténység nem azt mondja, hogy ne bontakoztasd ki önmagad, hanem az, hogy valósítsd meg azt az embert, akinek Isten megteremtett. Ez nem kisebb cél, hanem ez egy nagyobb cél. Jézus tökéletesen alázatos volt, mégsem élt kisebbségrendi érzéssel, tudta, hogy ki ő, honnan jött, mi a küldetése, tehát határozott volt, és alázata nem a háttér beszorításából fakadt, hanem abból, hogy teljesen az Istenre hagyatkozott. Tehát az igazi alázat nem gyengeség, hanem egy belső szabadság. Egy történet szerint egy fiatal zongorista attól félt, hogy ha alázatos akar lenni, nem szabad örülnie a tehetségének. És a mestere így szólt hozzá, ha egy gyönyörű világ nyílik a kertben, dicsekszik? Nem. Szégyeli magát? Nem. Egyszerűen virágzik. A mester mosolyogva folytatta, te is ezt tedd, használd ajándékaidat, de ne önmagadat ünnepelt, hanem azt, aki adta őket. Szent II. János Pál pápa gyakran hangsúlyozta, hogy az ember önmaga őszinte ajándékozásában talál rá önmagára. Ez azt jelenti, hogy a legteljesebb önmegvalósítás nem az önmagunk körüli forgásban, hanem a szeretetben valósul meg. Az ember akkor bontakozik ki igazán, amikor szereti Istent, szolgálja embertársait, felelősséget vállal, hűséges marad hivatásához. És az önmegvalósítás és az alázat akkor kerül összhangba, ha rendszeresen felteszünk néhány kérdést. A tehetségemet csak magamért használom, vagy mások javára? A siker közelebb visz Istenhez, vagy eltávolít? Elfogadom-e korlátaimat, és tudok-e hálás lenni azért, amit kaptam? Az alázat nem akadályozza a fejlődést, hanem megóv attól, hogy a fejlődés öncélúvá váljon. Tehát a modern önmegvalósítás és a vallási alázat nem ellenségei egymásnak, ha helyesen értjük őket. A keresztény ember nem azért alázatos, mert nem akar kibontakozni, hanem azért, mert tudja, hogy életének forrása és célja Isten. Az önközpontú ember azt kérdezi, hogyan lehetek minél nagyobb? Az alázatos hívő ember pedig, hogyan válhatok azzá, akinek Isten teremtett? A két út kívülről hasonlónak tűnhet, de a belső irányok különböző. Az egyik önmaga körül forog, a másik a szeretetben teljesedik ki. És a keresztény hit szerint éppen ez a szeretet vezet a legmélyebb önmegvalósításhoz.
0: Végezetül, a közösségi média torzítja vagy segíti a spirituális identitást?
1: Itt a válasz nem egyszerű igen vagy nem. A közösségi média önmagában eszköz. Attól függően, hogyan használjuk, segítheti is, de torzíthatja is az identitásunkat. Olyan, mint a tűz, meleget ad, világít, de rosszul használva pusztíthat is. Tehát a kérdés nem elsősorban az, hogy mit tesz velünk a közösségi média, hanem az, hogy mi hogyan használjuk azt. A digitális világ sok ember számára nyitotta meg a hithez vezető utat. A közösségi média által lelki tartalmakhoz juthatunk, prédikációkat hallgathatunk, online közösségekhez kapcsolódhatunk, tanúságtételekkel találkozhatunk, olyan emberekhez is eljuthat az evangélium, akik soha nem lépnének be egy templomba. Különösen azok számára lehet segítség, akik elszigetelten élnek, vagy nehezen találnak helyi közösséget. Ugyanakkor a közösségi média saját logikája gyakran ellentétes a lelkélet logikájával. A közösségi média jutalmazza a látványosságot, a gyors reakciót, a népszerűséget, a folyamatos önbemutatást. A hit viszont csendet igényel, türelmet kíván, belső növekedésről szól, rejtett folyamatokban érlelődik. Könnyen előfordulhat, hogy valaki a valódi lelki élet helyett annak online képével kezd el foglalkozni. A közösségi médiában mindenki ugye a legjobb pillanatait mutatja meg, és ez a lelki életben is megjelenhet. Valaki sok vallásos idézetet oszt meg, rendszeresen beszél hitéről, erős spirituális képet sugároz. Miközben belül küzdelmeket, kétségeket vagy ürességet él át. Jézus figyelmeztetett a látszatvallásosság veszélyére, amikor imádkozol, menj be a szobádba. A hit legfontosabb része gyakran az, amit senki sem lát. A közösségi média egyik legnagyobb veszélye az állandó összehasonlítás. Nem csak az életmódunkat, hanem a hitünket is másokéhoz mérhetjük. Ilyenkor könnyen gondolhatjuk, hogy ő sokkal szentebb nálam, neki mindig erős a hite, én nem vagyok elég jó keresztény. Másoknak is vannak rejtett küzdelmeik, amelyeket nem látunk. Isten nem másokhoz mér bennünket, hanem a saját hivatásunkhoz hív. Egy fiatal szerzetes megkérdezte lelki mesterét, honnan tudhatom, hogy valóban növekszem a hitben. És az öreg így válaszolt, ha egy hétig senki sem látná, amit teszel, ugyanúgy imádkoznál, ugyanúgy szeretnél és ugyanúgy keresnéd Istent? A szerzetes elhallgatott. A mester folytatta, akkor jó úton jársz, ha Isten jelenléte fontosabb számodra, mint az emberek figyelme. Tehát a keresztény ember számára a közösségi média lehet missziós tér is. A kérdés nem az, hogy jelen vagyunk-e rajta, hanem az, hogy hogyan. A hiteles jelenlét. Ez igazmondó, tiszteletteljes, nem önreklám, nem a lájkokból meríti önértékelését. Krisztusra mutat, és nem önmagára. a spirituális identitás egyik nélkülözhetetlen eleme a csend. A közösségi média folyamatos zajt és ingert kínál, ezért a hívő embernek tudatosan kell időt teremtenie, imádságra, elmélkedésre, szentírás olvasása, vagy digitális bőjtre. Isten gyakran nem a zajban, hanem a csendben szól. Tehát a közösségi média egyszerre lehet segítség és kísértés a spirituális identitás számára. Segíthet kapcsolatot találni Istennel, más hívőkkel, ugyanakkor torzíthatja is az önképet, ha a hitet teljesítményé vagy látható imázsá alakítja. A döntő kérdés végül is nem az, hogy hány követünk van, hanem az, hogy kit követünk. Ahogy Szent Pál apostol is írja, ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújulásával. Tehát a közösségi média világában is ez a feladat, úgy jelen lenni a digitális világtérben, hogy identitásunk végső forrása ne a visszajelzésekben, hanem Isten szeretetében legyen.
0: Kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottak. További áldott szép estét és jó rádiózást kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Folytatódik a szentszéki képviselők ukrajnai küldetése. Sevcsuk érsek, megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. Az argentinai magyar közösség jövőjéről. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Sevcsuk érsek. Megbocsátás és kiengesztelődés kell az európai népek emlékezetének gyógyításához. A háború kontextusában is föl kell fedeznünk az imádság erejét. Ma sokkal inkább, mint valaha szükség van a kapott és adott megbocsátásra, hogy meggyógyítsuk az európai népek történelmi emlékezetét. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Sviatoszláv Sevcsuk, kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsek, aki ukrajnai missziójának második napján találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel és Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal. A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák újra megnyitása 35. évfordulójára rendezett ünnepséget vasárnap tartják a berdicsi vikármelitak egy helyen. 14. Leó pápa különleges küldöttje pénteken este érkezett Kijevbe, miután Lviv és a főváros között félúton fölkereste a rivnei Szent II. János Pál templomot. Sevcsuk érsek azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a közös ima és a Szent Atya jelenléte képviselőin keresztül elmondta. A háborús helyzetekben újra felfedezzük az ima értelmét és erejét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy találunk egy teret, ami gyógyítja a sebeket. Az ima balzsam, a Szentlélek gyógyító kegyelme, ami áthatja a szenvedő ember szívét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy osztozunk az ajándékokban. Maga Jézus mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük. De együtt imádkozni a Szent Atya különleges küldöttjeivel annyit tesz, mint az egyetemes egyház keblén imádkozni, magával, a Szent Atyával imádkozni. Érezni az atyai simogatást. Ezért Cuppi bíboros és Gallagher érsek jelenléte számunkra az egyetemes és katolikus egyház látható jele, amely átölel minket és velünk együtt imádkozik. Hogyan működnek együtt az ukrajnai háborúban a különböző katolikus közösségek a szenvedő lakosság javára? A vatikáni újságíró kérdésére Sevcsuk érsek kifejtette. Ukrajnában ugyanazok a tragédiák, ugyanazok a lelkipásztori és humanitárius kihívások állnak

0: előttünk, nem csak a katolikusok, hanem az ortodox testvérek, a protestánsok, a zsidók és a muzulmánok között is, akik részét alkotják az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsának, mely éppen a napokban ünnepli 30 éves fennállását. Az együttműködés szó szerint életmentést jelent, és olykor a keresztény tevékeny szeretet valóban túllép a felekezeti vagy rítusbeli határokon. Együtt tudunk tanúskodni, bizánci és latin rítusú katolikusok, ahogy II. János Pál mondta, a katolikus szeretet hitelességéről, mely átölel, gyógyít, megment és mindenkit szolgál. Mire van főként szüksége a lakosságnak, amikor a bombázás és a háború egyre intenzívebbé válik? Az ukrajnai görög katolikus egyház vezetője elmondta, hogy nagyon sok mindenre szükség van. Az ENSZ hivatalos adatai szerint ma Ukrajnában 5 millió ember él humanitárius vészhelyzetben, és csak 2 milliót tudnak ellátni azokkal a forrásokkal, melyeket ezek a nemzetközi intézmények biztosítanak. Ahogy a kijevi polgármester mondta egyszer, az egyháztól nem annyira ruhára, kenyérre és élelmiszerre van szükség, hanem a remény szavára. Tehát most, amikor ukránok milliói szenvednek, ez az új evangelizálás pillanata, a nagy megtérésé, mert az emberek Istenre szomjaznak. Csak Krisztus egyháza képes begyógyítani ezeket a sebeket és válaszolni, megadni az élet kenyerét, az oltári szentséget, Isten igéjét azoknak, akik Istent éhezik és szomjazzák. A Geleger érsekkel való találkozón érintették a kiengesztelődés és a megbocsátás témáját. Hogyan lehet ezeket a nagy ajándékokat hordozni és előmozdítani egy ilyen nehéz nemzetközi helyzetben? Sefcsuk érsek elmondta. Ezekben a hónapokban ünnepeljük II. János Pál pápa történelmi látogatásának 25. évfordulóját. Ő Péteri szolgálata szerves részeként úgy látta, hogy segítenie kell Európa népeinek kiengesztelődését. Ő maga mondta, hogy kötelessége gyógyítani az európai népek történelmi emlékezetét, főként amikor olyan sebekről van szó, amelyek ma is nagyon mélyen vannak a szívünkben a II. Világháború után. Ezekhez a régi sebekhez most hozzáadódnak ennek az Isten káromló háborúnak a sebei, melyeket Ukrajnában élünk. De mi az az orvosság, amit Wojtyla pápa nekünk ajándékozott? Ő azt mondta nekünk, hogy az emlékezet gyógyítására a balzsam, a megbocsátás, az adott és kapott megbocsátás. Mindannyian bűnösök vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy megsértettük szomszédunkat. A határos népeknek olykor negatív emlékük van a fájdalmas múltról. De nem szabad ennek rabjaivá válnunk. Olyan múlt ez, amit nem tudunk megváltoztatni. De a megbocsátáson keresztül jobb jövőt építhetünk. Ezért a megadott és megkapott megbocsátás ajándéka az orvosság, ami gyógyítja az európai népek történelmi emlékezetét. Zárta gondolatait a vatikáni médiának adott interjúban Sviatoszláv Sefcsuk, Kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek.
1: Az argentinai magyar közösség jövőjéről interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Második rész. Az argentin főváros Palermo negyedében található magyar katolikus intézmény történetéről, jelenlegi szerepéről beszélgettünk múlt vasárnapi július 12-i adásunkban az argentinai magyarság bemutatása keretében a Mincentinum gondnokával. Ez alkalommal az interjú második részében a 40 ezernél is több magyar számláló Argentínában e diaszpora közösség ünnepeibe, programjaiba, jövőjének esélyeibe és saját családja emigráns történetébe vezet be bennünket Pál Magdi, a Buenos Aires-i Hungária klub elnöke, a Mincentinum gondnoka.
2: Ha a jövőre tekintesz, bizakodó vagy?
3: Van jövő. Mert most van egy szép csoport megint, hogy kezdik új pilingok, és most kezdenek átmenni a reggős csoportra, mert már a másikak kezdik abba hagyni, és kezdik, akkor megint egy másik tilingó lesz, akik most kezdik a táncokat. Már csak azért, és hogy szombaton találkoznak az Rinyi Körből, a cserkészekkel, az fent fog maradni, az megy tovább. És az ünnepségek, a március 15, október 23, ezek mind nagyon, nagyon fontos ünnepség. Még vannak nagymamák és szülők, legalábbis a gyerekeknek ezt és nálunk van a hősök napja. Minden utolsó vasárnap májusban a hősök napja 3:30. De ez már 35 éve.
2: És ez mit jelent?
3: Hogy a hősök napja a temetőben, a német oldalán nekünk van egy nagy fal, és a kápolna azt egy magyar építette. Minden évben jönnek a trombitás, jönnek a németek, mert ők azt mondják, hogy ott nekik szoktunk szerepelni kell, és fölvonulnak a cserkészek, és mindig van egy beszél, valami furuljázás, beszél a nagykövet, és ennyiből áll. De a hősöket minden évben meg vannak tisztelve.
2: Milyen sűrűn szerveztek különböző programokat?
3: A Hungária klubban vannak koncertek. Itt is vannak koncertek, de itt inkább gála lirika. Az, hogy vacsora is van, lirika énekekkel.
2: Tehát itt a Mindszentinumban.
3: Ez a Mindszentinumban. Aztán a cserkészeknek millió táborok vannak, évközben egy vagy két napos. És vannak ezek a fesztiválok, a táncfesztivál, aztán van a március 15, hogy ez a Hungáriában van, az október 23-an a nagykövetnek a ünnepséget, de nekünk a Palacio de la Libertad nagyon szép a Rucsozén ház mögött, ott van egy nap, nekünk ott van ünneplünk az argentinok és a diplomáciával.
2: És hát vannak a magyar misék, illetve a magyar istentiszteletek.
3: A páterak, akkor mennek, Biblia délutánok.
2: És rendszeresen van magyar szentmisétek? Mármint úgy magyar szentmise, hogy akkor, amint említetted, hogy argentin atya, igen. De ti magyarul énekeltek, meg magyarul válaszoltok.
3: Mondjuk, hogy igen. Rendszeresen.
2: Minden vasárnap?
3: Nem. Inkább 2 hetenként. Ez a másik problémánk. Mi azért jöttünk, mentünk a magyar misékre, mert a szüleink, nagyszüleink akartak találkozni, a többi magyarok, akik együtt utaztak. Közben mi megesküdtünk, és jönnek a mi gyerekeink, és azok mennek katolikus iskolákba közel, ahol te laksz. Azoknak majdnem kötelező menni abba a templomba misére. Így mindig lustábbak az emberek bejelenni a városba a nagy misékre. De jó, a Szent István mise, az kell, húsvét, virágvasárnap és Erzsébet, azok kötelező.
2: Karácsony?
3: Nem, mondom, mindenki megy már a saját iskola, vagy a közel a lakásokhoz.
2: Te ugye itt születtél, tehát a szüleid érkeztek ide. Mikor és hogy kezdődött itt az ő életük?
3: Tirolban ismerkedtek meg, legalább másik 20-szor, hogy mindig azt hittem, hogy ezek a nagynéném, mert mikor megkapták az engedélyt kijönni Argentinába, ma még 48-ban kapták meg, apjék 49-ben kaptak vagy Ausztráliába, vagy ide, de úgy látszik, az apja rábeszélt a szüleire, érkeztek. Én mindig azon csodálkozom, hogy jó, megérkezel ide, óriási Argentina, és hogy 2 hétre rá találkoztak az én anyukám családjával.
2: És ez hogy történt?
3: És mert a Takács bácsi és a többiek, azok mentek, tudták, hogy mikor jönnek a hajók a partra, és akkor hogy tudnak segíteni, mit tudnak csinálni, mert először te kapsz a emigráns hotelba, 2 hétig kapsz helyet. De reggel 7-kor mindenkit kitettek, hogy menjenek keresni munkát, vagy helyet, hova költözni, közben jöttek az olaszok is, és a többiek. És így Takács lett aztán nagykövet, argentin nagykövet Észak-Amerikában. Nagyon barátja volt az ő szülei, az én nagypapájának, és aztán a Takáccsal voltam együtt az Ámiszben, ő volt az elnökünk, az első Ámisz elnökünk. Az apjék 49-ben jöttek ki, és én 53-ban születtem itt a Argentinában. A mami részről a nagypapám szerzett egy helyiséget, valami hentes, azt mondta, hogy kell csinálni kolbászt, és hentes volt. És a másik nagypapám az építészmérnök, és a föld alatti
2: évvonalat
3: ő tervezte.
2: Fantasztikus.
3: Igen.
2: Mindig az merül föl, amikor latin-amerikai országokban járok, hogy ide kerül Magyarországról valaki, hogy egyáltalán hogy kezdi? Hogy illeszkedik be itt egy társadalomba, ami egészen más szerkezetű? Mihez kezd?
3: A nagypapám, mint hentes, és akkor egy pár kvádrára vette egy jó nagy telket, és fölépítette a gyárt, a Szeiber gyárból. A nagypapám az csatlakozott egy céggel, a GOP, akik terveztek ilyen dolgokat. Volt egy nagy épület, nem is tudom a nevét már, hogy elküldték Európába, hogy nézzék át, hogy ezt, amit a nagypapám tervezett, ezt előre lehet vinni. És közben az én keresztapám volt az Organtal, aki Argentinában hozta a acero címen, hogy az ellene sima acél. Németországból hozta ezt az acélt, ami elforgott, és az épületekre, és így kezdtek építeni. Minden háromnak nagyon jól ment. Van egy híd a ügyvédi egyetem előtt, hogy nem tartja semmi, azt ajándékozta a acero címen, az itteni óriási nagy expo, ami volt a Argentinában. És az összes hidak, minden az acero címet csinálja, a vasak csak annyit jöttek.
2: Lenyűgöző. Nagy elismerés, tehát végül is a magyarok itt is.
3: Itt nagyon jól ment a magyarok. 48-49-50-es években, akik jöttek, azok mind mérnökök, ügyvédek, építészmérnökök. 27-ben jöttek, akik dolgoztak a földet, és az 56-osok már 56-ban már mindenki kulturált ember volt.
2: Érdekes. Te végül is tényleg tökéletesen beszélsz magyarul. Hogy tudtad megtartani az identitásodat és a magyar nyelvet?
3: Nekem egy olyan normál dolog volt. A mamimmal és az apja, amikor beszéltünk, mert nem mamámmal, mindig magyarul volt. És akkor megjelent egy nagynéni német. És akkor volt egy időszak, hogy emlékszem, reggel beszéltünk németül, és délután magyarul, és aztán mentünk az iskolába, angol iskola meg ráadásul. Az ment egy ideig, aztán jöttek a testvéreim, és én meg az egyetlen németül beszélek a három testvértől. Büszke voltam, hogy én hétköznap mentem az iskolába, és pénteken volt nekem a reggelsor, a szombaton volt a cserkészet, és vasárnap volt az rinnyikör. Itt van a különbség. Ezt mi csináltunk, és itt szépen megtartottuk. A mostani fiatalok egy nap jönnek csak össze, hogy a szombat reggel 10-kor az rinnyikör, és aztán jön az ebéd a Hungáriába, és aztán jön a cserkészet. Mi? Egy napot. Most sok a program, ahol kell menni, és akkor csak egy napra tették össze. És rábeszélni a gyerekek, hogy járjanak, csak az egy nap azt rászánják.
2: Sok az elfoglaltság nyilván, tömbösíteni kell.
3: És akkor nekem voltak az osztártársam születésnapja, és még a magyaroknak, és akkor sokszor az argentinokat hívtam meg a cserkészbárra.
2: Végül is magyar férjet találtál magadnak?
3: Igen, és a cserkészünnel egy magyar férj, az én gyerekeim beszélnek magyarul. Az unokáim, a szominak voltak a Rákacinál, értenek, de nem. Van a kettő, igen, kettő perfektül beszél magyarul, mert ott van Magyarországon, de a másik három inkább angol.
2: Öröm hallani, hogy végül is te úgy érzed, hogy itt van jövője a magyar közösségnek.
3: Még egyelőre, én mindig azt mondjuk, hát még 10 év. És akkor még, hát még 10 év, és ez így mondjuk már jó pár éve meg. Mindig ilyen valaki, vagy valami történik.
2: Igen.
3: Ezekkel a kácsépések, ez 9 éve, hogy létezik, azok is segítenek az egész, jobban összekapcsolódunk az egész országban ezekkel a programokkal. Megy. Valahogyan még megy.
2: Igen. Mindig a gondviselés gondoskodik a jövőről, ugye?
3: Így van.
2: Igen.
3: Igen, most már jól lenne a fiatalabbak, és hogy kezdenek ők is dolgozni.
2: Igen.
3: Nekik is előre kell gondolni, mit lehetne csinálni, hogy valahogyan bonzolni a gyerekeket, hogy jöjjenek és csinálják tovább, hogy eddig. Mindig valamit ki kell találni.
2: Kreatívnak kell lenni.
3: De még milyen kreatív?
2: Most példát mutattok a fiatal generációknak.
3: Igen. Vannak versenyek, karácsonyra ki csinálja a legszebb karácsonyi Betlehem dolgot, vagy a farogásokkal.
2: Ez szívmelengető, hogy itt egy ilyen kis Magyarországot talál az ember a világ végén, úgymond.
3: Most, és hogy jönnek ezek a csere Magyarországról, most már 6-7 éve, és a többiek mennek egy ilyen Airbnb-ben, mint ahol lakni, és ott a magyarok azok ide jönnek, és hétvégén mindig ide jönnek, és azt mondják, nem igaz, Magyarországon vagyunk, hogy milyen szép meg ez, és van nekik helyük. Meg kint van egy grill, és akkor grilleznek, és van hely a másik házakban, azok csak is házak menni, aludni.
2: Igen.
3: Szóval arra is a Mincentino.
2: Nagy elismerés nektek, hogy itt
3: fent tartja. Csinálni, valahogyan érzed, hogy ezt kell csinálni. Nőnként csinálni, de senki sem nem kap semmilyen.
2: De még nagyobb elismerés emiatt, igen. Hogy lélekből, szívből csináljátok, mert úgy gondoljátok, hogy fontos. További sok erőt és kitartást ehhez, és nagy elismerést tényleg.
3: Kell is tovább, igen, igen.
2: Látszik, hogy a lelkület az megvan.
3: Minden megvan. És éppen most nyár van itten, és mert a szezonokat kell javítani és festeni.
2: További sok erőt és kitartást ehhez az igen fontos misszióhoz.
3: Igen, igen, köszi szépen. És köszi szépen mindenkit, aki hallgattat az egészet.
2: Mi köszönjük, hogy megismerteted a hallgatóinkat az itteni valósággal. Köszönjük szépen.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mindszentínum gondnokával, Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynökatya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájában járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye. Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot kérek tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a Szent Szűzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes, hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet Szent Édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Az

0: Mária. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszony.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk

0: Ryan. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Ak Simeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: mentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: ne féljetek. Ez a bátorítás rendkívül időszerű volt az elmúlt 100 évben nekünk, erdélyeknek, a Trianon után. Mindig meg tudta találni az erős erdélyi ember a módot, hogy átmentse a veszélyeken saját magát és a fizikai szellemi javainak a lényegét. És én magam is hát ezt a sorsot éltem át. Még gyerekkoromban a szüleim elvittek, hogyha volt Szatmáron egy hangverseny, vagy volt egy színházi előadás. Én elég korán láttam például az Ember tragédiáját. Azon kívül ott élt a városban Pap Aurél, festőművész, aki a nagybányai festészet egyik utolsó követője volt. Édesapám rajztanára volt, ezért én bejáratos voltam a műtermébe, és ez a Pap Aurél, ez egy rendkívül erős egyéniség volt, öregen is, hiszen 1960-ban meg is halt, de az 50-es években még lehetett tőle sok mindent tanulni, és gyakorlatilag azt a titkot, ami a művészi alkotás mögött van, hogy tudnélik, ugyanabban a valóságos környezetben él a művész, mint minden más ember, és mégis ő látja meg az igazságot, a valóság mögötti létet, és azt ki is tudja fejezni. Ezt így akkor még nem tudtam megfogalmazni, de ez a titok bennem attól kezdve mozgósító erővel bírt, és egész életemben ezt kutattam a művészetben, hogy mi az a titok, és aztán ugye rájöttem, hogy tulajdonképpen a Jóisten ezt a két ablakot nyitotta meg az emberiség számára, hogy az örökké valóságba, a földön túli létbe bepillantson a hit és a művészet ablakát.
1: Banner Zoltán, művészettörténész, író gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Takály Zoltán vagyok, és itt az Isteni Érintések című műsor következő adását hallják. A mai témánk Isten vezetése a próbákban, és két igét szeretnék ezt felolvasni. Az egyik az 5 Mózes 10-ből. Most pedig, Izrael, mit kíván tőled Istened az Úr? Csak az, hogy Istened, az Urat féld, járj mindenben az ő útján, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, hogy tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyet ma parancsolok neked a te javadra. A másik pedig a példabeszédek 3:5-ből van. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Igen, ez az ige azt mondja, hogy bízunk az Úrban, hogy ne a magunk bölcsességére, eszére, tapasztalataira támaszkodjunk, hanem őre. Mert ő a javunkat akarja, és ő igen, fogadni próbákat, fogadni nehézségeket, fogadni akadályokat, de nem azért, hogy azok tönkre tegyenek, lebénítsanak, megnyomorítsanak, vagy megöljenek bennünket, hanem azért, hogy kikristályosítsa bennünk az élő hitet, hogy amikor az Úr ad valamit, ő azt megpróbálja. Próbákon keresztül erősödik a mi identitásunk, a mi hitünk, mert az Úr azt akarja, hogy erős harcosok legyünk. Úgyhogy a mai témánk ez lesz. Isten hogyan vezet bennünket a próbákban? Miért engedi meg a próbákat? Mi célja van ezeknek? És hogyan lehet a próbákban jól, helyesen az Úrral megállni? Az Ószövetségben több történet is van, ami próba elé állítja Isten választott népét. Az egyik ilyen, amikor Mózes és a nép a Vörös-tengerhez él. És tudjuk, hogy Mózes 40 évesen megöl egy egyiptomit, és egy szörnyű tette után menekül. Abból az Egyiptomból, ahol felnőtt, ahol herceg volt, ahol hatalma volt, vagyona volt, hírneve volt, menekülnie kell. És az Úr Midian pusztájába viszi, ahol 40 évig neveli, felkészíti, formája, csiszolja jellemét. Hercegből pásztor lesz. Nem könnyű ezt így elfogadnia. De az Úr rehabilitálja Mózest. Az Úr felkészíti a még nagyobb küldetésre. Majd 80 évesen visszaküldi. Kijött onnan, ahonnan menekülnie kellett, és most az Úr visszaküldi, mert küldetése van. Az ő hibája hozta ki, az Úr akarata meg viszi majd be. Igen, az Úr elrejti Mózest évekig, hogy majd nyilvánosan tudja használni. Amikor elhagyatottságnak tűnik valami, az isteni felkészítés. És tudjuk, hogy Mózes visszamegy, Isten megkíméti a fáraó szívét, nem engedi el a zsidó népet, nem hallgat Mózesre. Jönnek a csapások, jön a büntetés. És végül a 10. csapás után, a legszörnyűbb csapás után a fáraó elengedi. És a nép sietve több százezer ember kivonul Egyiptomból, a bűnből, a szolgasság házából, hogy 430 évig voltak rabok. Azt olvastuk, és az Úr megy előttük felhőoszlopban és tűzoszlopban, és megérkeznek a Vörös-tengerhez. Én is járattam ott többször. Megérkeznek a Vörös-tengerhez. Az első igazi próba az életükben. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítséget kiáltottak Izrael fia az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták, nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk? Miért hoztál ki Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyd nekünk békét, hadd szolgáljuk Egyiptomot, mert jobb nekünk, ha Egyiptomot szolgáljuk, mint sem, hogy a pusztában halljunk meg. Hú, hát ezt nem könnyű hallani. Nem volt könnyű felolvasni. Amikor Isten népe a tenger és a fáraó seregek közé szorul, hát nem kellemes állapot. Ez egy krízis helyzet. Ez egy pánik helyzet. És a Biblia szerint a Szentírás nem rejti el, nem voltak nyugodt emberek. Sőt, rettegő emberek voltak. Félelmük valós volt. A Vörös-tenger felhozta azt, ami a szívben ott volt.
neked is és nekem is meg lesz és megvolt, vagy lehet, hogy megvan a te vörös tengered, a te Góliátod, a te kutad, a te börtönöd, a te tüzes kemencéd. És ez azért van, mert a vörös tenger leleplezi, mi van a szívedben. Átvilágítja a szívedet. Ez egy tükör, mert az Úr meg akarja nézni, mi van a szívedben. Kiviszlek a pusztába, szívedre beszélek, hogy lássam, hogy megtartod-e az én parancsolataimat, vagy nem. Ez egy próba. Ez egy felkészítés. A vörös tenger nem azért van, hogy megölje a zsidókat, hanem azért van, hogy Isten megmutassa az ő hatalmát, és letesztelje az ő népének hitét és az engedelmességét. A vörös tenger mindenkinek mást hoz ki. A zsidóval kihozta a félelmet, az zúgolódást, a hitetlenséget. Isten oldaláról megmutatta a hatalmát, míg a fáró seregei számára pusztulásának a helye lett. A vörös tenger nem azért van, hogy elpusztítson, hanem hogy csodát láttasson veled. Mert amikor Isten ad valamit, azt mindig, mindig megpróbálja. És az a szomorú, hogy Egyiptomban megtanultak túlélni, mert igazából nem éltek, hanem csak túléltek. Nyomorogtak, dolgoztak, és nem volt életük szabad. De egy biztos volt biztonság és élelem. És visszavágynak a megszokott biztos rosszba, mert félnek az ismeretlen, de szabad új élethelyzettől. Ez a mi nyomorúságunk, hogy visszavágyunk abba az állapotba, ahonnan az Isten kihozott, ahonnan az Isten kimenekített. És lehet, hogy a világban jónak tűnik, hogy a világban megkapunk dolgokat, bár ott a szemnek, a testnek a kiekedése, kívánsága van, és mi azt gondoljuk, hogy az a jó. És a világ nagy része azt gondolja, hogy az a jó, az a valódi, hogy ott a helyük. És az Úr azt mondja, hogy nem, te ki kell, gyere. Én szabadságra hívlak. Én harcra hívlak. Én az örökségbe hívlak. Én az új földedre hívlak. A Kánaánba hívlak. Mert te nem szolga kell legyél, hanem örökös. Ki kéne lépni abból az illúzióból, hogy te irányítod a te életedet. Mert amikor mi életünk hirtelen bizonytalanná válik, mint ahogy most a zsidó népnek is, bejön a félelem, a pánik, a kapkodás, a vergődés, a túlgondolás. Amikor kihúzzák alólunk a talajt, amikor nem tudjuk kontrollálni az életünket, ez egy szokatlan helyzet. Ez egy vízre lépésszerű helyzet. És itt mentálisan összeomlanak. Nem tart ki a hitük, nem tart ki a bizodalmuk. Hányszor van a mi életünkben, hányszor volt az én életemben is, amikor összeomlottam. Akkor abban a pillanatban, amikor a vörös tenger volt előttem, lehetetlen utak voltak előttem, pillanatnyig összeomlottam. Órákig, napokig, vagy lehet egy időszakban. Mert késett az a valami, mert nem úgy jött meg, ahogy én elterveztem. Mert az imáim nem hallgattattak meg, nem kaptam még meg. Nem múlt el ez az akadály. Úgyhogy akkor hajlamosak vagyunk megijedni, bepánikolni. De Mózes azt mondja a népnek, figyeljenek, kedves hallgatóim, hogy ne féljetek. Ne féljetek. Álljatok helyt, mert az Úr harcol értetek, ti pedig vesztek maradjatok. Ne féljünk. Mert ha beengedjük a félelem szellemét, az megköt bennünket, az leblokkol bennünket, az elveszi a békénket, szabadságunkat, az egy pánikszerű reakciókat, mechanizmusokat indít el a mi szellemünkben, szívünkben. Az eltompítja, megöli Istennek a békéjét, a kenetünket, az elhívásunkat. És azt mondja Mózes, hogy ne féljetek, álljatok helyt, tartsd meg a pozíciódat, ne tántorogj meg. Igenis, áld a sarat az Úrral, mert itt van velünk az Úr. Az a szomorú, hogy az Isten népének volt Mózesük, de nem volt igazán Istenük. Ma hány embernek van gyülekezete, ma hány embernek vallása, de kevésbé van Krisztusa. Ma nem elég csak egy vallásosság, nem elég csak templomba menni, hanem valódi, élő Isten kell, Isten hit kell,
kipróbált Isten hit kell, aki látja a szentet, aki látja a hatalmast, aki látja a cselekvőt, aki látja az Urat mindenek fölött. Mert az Úr harcol ti értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Nehéz ezt hallani, hogy ne tegyünk semmit, maradjunk veszteg, de ez nem vereség. Ez nem trahányság, meg lustaság, meg félelemből tett megnyilvánulás. Ez egy mennyei stratégia. Ez egy mennyei dinamika. Egy isteni taktika. Vannak olyan csaták, olyan helyzetek, amiket nem kell megoldanod. Átadnod kell. Nem kell tenni, hanem csak bízni. Higgyék el, kedves hallgatók, hogy az Úr látja, mibe vagy. Ő tudja, mi terheli meg a szívedet, ő kontrollálja te élethelyzetedet, akkor is, amikor úgy érzed, hogy nem látnak, nem halnak, nem érti Isten a te terhedet és a te tervedet, de ő tudja, ő még úr a helyzetet fölött, ő még kontrollálja azt is, amikor te azt gondolod, hogy nem. Vannak pillanatok, amikor az engedelmesség nem cselekvést jelent, hanem önmegtartóztatást. A Zsoltárok 46-ban azt olvassuk, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Legyen a te bizalmad az Úrban hangosabb, mint a te félelmeid. Ma nagyon sokan hisznek Istenben, de kevesen bíznak benne. Az ördögök is hiszik és rettegik az Istent. De nem elég hinni Istenben, bíznunk kell benne, hogy ő jót fog kihozni, hogy ő látja az élethelyzetemet, látja a könnyeimet, a síralmas élethelyzetemet, amiben nem tudom, hogy lesz-e kiút, de bíznom kell, hogy ő fogja adni a megoldást, ő fogja adni a kezét, és ki fog húzni. Azt mondja a példabeszédek, bizalmad legyen az Úrban, teljes szívedből, és a magad értelmére pedig ne támaszkodj. Kedves hallgatóim, meg kell tanuljunk hinni az Úrban. Meg kell tanuljunk bizalmat adni az Úrnak. Mert az Úr mozdul a hitre. Mert az Úr karja mozdul az engedelmességre. Mert lehetetlen Istennek tetszeni hit nélkül. És a hit mozgatja Isten hatalmas karját. Vannak olyan csaták, amelyeket nem erőfeszítéssel lehet megnyerni, hanem átadással. Ne te akard megmutatni a szívedet másoknak. Hagyd, hogy az Úr tegye. Várj az Úrra. Hallgass az Úrra. Engedj az Úrnak. Bíz ő benne, mert ő te benned dolgozik. Ő te érted dolgozik. A Vörös-tenger és a Jordán egy átmenet volt. Talán azt gondoljuk, hogy annyiszor érezzük, hát ez egy kicsi átmenet az én életembe, de nagyon fontos átmenet. Őrizd a te átmeneteleidet, mert ezek visznek ki a régi életből az újba, mert Egyiptom a világot, a rabságot, a bűnt jelképezte, míg a Kánaán az ígéret, az örökség, a menny, és az átmenet a hívő embernek az élete. Egyiptomból Kánaánig a hívő embernek az élete van, a megszentelődés, ahol jár ez a hitnek az útja, ahol érnek próbák, nehézségek, de ezen az úton meg kell szentelődjünk, mert azt mondja a Biblia, semmi tisztátlan oda be nem megy, és sok nyomorúságon kell bemenjünk az Isten országába. Drágáim, Jézus nem ígért könnyű életet. Jézus nem ígért felhűtlen életet, de azt ígérte, hogy veled vagyok minden napon. Velünk van a kútban, az oroszlánveremben, a Vörös-tenger előtt, a börtönben, a te személyes, nehéz élethelyzetedben. És nagyon sokszor azt érzékelem, hogy vannak emberek, akik hisznek őszintén szívvel az Úrban, de az elméjüket a gonosz támadja. A gonosz, a patás nagyon jól tudja, hogy egy beszennyezett elme lassan képes homba dönteni egy hűséges szívet. És elkezdi az elmében a kételyeket. Vajon itt van az Úr? Vajon hallotta? Vajon hűséges? Vajon ki tud már neki tenni? Vajon valóban azt mondta? És ha mi hagyjuk a negatív beszédet, az ördög suttogását, mert az ördög beszél hozzánk, saját hangunkon beszél hozzánk. És nagyon fontos a szellemi érettség, hogy felismerjük, hogy ez a gonosznak a hangja. Hogy ne adjunk neki teret. Hogy a hitbeszédét mondjunk ki az életünkre. Hogy hiszem, hogy meglátom Istennek a jóságát az élőknek földjén.
mert majd elindult Isten angyala, aki Izrael tábor előtt járt. Isten angyala jár a zsidók előtt. És alig mennek tovább, megint elkezdődik az ugolódás, hogy a víz kesel. Majd tudjuk, hogy Mózes édessé teszi. Majd később megint vonulnak, megint nincs víz, zúgolódnak. Majd, hogy nincs étel, zúgolódnak. Bárcsak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomban, a húsos fazekat mellett ültünk, és jó lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztad ki a népet, hogy éhhalára juttassatok. Mentális összeomlás másodjára. Vigyázz, hogyan beszélsz. Vigyázz, mit mondasz ki, mert életnek és halálnak beszéde van a szádban. Áldást mondhatsz, vagy átkot szólhatsz. És azt mondják, bárcsak meghaltunk volna. Hát igen, meghaltak. Nem Egyiptomban, hanem a pusztában. Az a generáció nem mehetett be, mert zúgolódott, mert Isten bosszantották, mert a hitetlenségük, félelmük nagyobb volt a bizalmuknál. Kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki belőlük. A szívük még ott maradt. Úgy, ahogy Lót, feleségek, az angyalok kihozzák, kihúzzák, kihozzák Sodomából, Lót feleségének a szíve ott maradt. Ezért hátra tekintett. Nem tudjuk őket legyőzni, mert erős nép lakja, óriások és óriások fiai, sáskáknak, kicsiknek láttuk magunkat, ezért ők is kicsiknek gondoltak bennünket. Mondja a Biblia a zsidó népről, ez a harmadik összeomlásuk, hogy amikor a 12 kém jön és jelenti a zsidóknak, 12 kémből 10 azt mondja, nem tudjuk bevenni Kánaánt, mert óriások latját, erősített városaik vannak. Félelmetes nép. Csak kettő mondja, Józsué és Káleb, hogy be tudjuk venni. Megint jött egy próba, megint teszteli őket Isten, és megint elbuknak. Harmadik mentális összeomlás, hitbéli összezuhanás. És Isten emiatt ad nekik 40 évet. 40 évig az igaz Józsué és Káleb együtt kell meneteljen a hitetlen néppel. Igen, Isten néha megőrzi a jót a gonosszal. Isten a zsidókat ott tartotta az egyiptomiakkal 430 évig. Isten ott tartotta évtizedeken át Lótot Sodomában. Ma is Isten ott tartja a hitetlent a hívővel. De lesz egy időpont, lesz egy isteni kairosz idő, ugye a Bibliában is Isten kimenekítette Egyiptomból a zsidókat, kimenekítette Lótot Sodomából. Úgy fog bennünket is majd az elragadtatáskor kimenekíteni a nagy nyomorúság elől, az Isten ítélet elől. Szét fogja választani az igazat a hamistól, a búzát a konkolytól. És Józsué lesz az, aki beviszi majd Isten népét a megígért Kánaánba. Mózes nem mehetett be, mert Mózes a törvényt jelképezte. A törvény elvisz egy darabig, a vallásosság elvisz egy darabig, mert a vallás megváltoztatja a viselkedést, de a hit a szívet. És Józsué lesz az, akinek a neve Jehoshua, Jézus előképe. Jézus előképe, ő már a kegyelem előhírnöke. Ezzel már be tudunk menni a mi örökségünkbe, be tudunk menni a mennyországba, mert Józsuéval a nép bement. Józsuéval ismét letesszeli az Úr azt, amit nekik ígért, megnézi a hitüket, és Józsué át kell a Jordánon. A Józsué átviszi a népet a Jordánon, és Józsué beviszi majd az ígéret földjére. Vannak harcok az életben, amelyeket nem lehet erővel, stratégiával, vagy emberi bölcsességgel megnyerni. Ilyen volt Jerikó, egy ilyen harc volt. Amikor megérkeznek Jerikóhoz, csengenek Józsué fülében azok az isteni parancs, isteni bátorítás, amit neki mondott. Ne rettegj tőlük, mert veled van az Úr. Nagy és félelmetes Isten. Hát nem megparancsoltam néked, hogy légy erős és bátor, és ne félj, és ne rettegj tőlük, mert maga az Úr megy előtted, és nem hagy el téged. És ott állnak Jerikó előtt hatalmas falakkal. Lehetetlen küldetésnek tűnik, hogy egy pásztorkodó nép bevegye ezt a várost, akiknek nem volt várostomgépük. Ahova azt mondja, a Biblia se kisebben nem lehetett menni. De Isten ad utasításokat, ezek nagyon szokatlanok voltak. Mert nem fegyverrel, nem haditervvel, nem történik semmi különleges, semmi látványos, Jerikónál csak csend van, menetelés és kürtök.
És egy nagyon szinte gyermekies bolondság vagy ostobaságnak tűnő parancs, hogy 6 napon át került meg csendben Jerikó falait. Igen, Isten néha így teszteli le az engedelmességedet, hogy furcsa dolgot kér, hogy olyan értelmetlennek tűnő, talán kicsi dolgot kér. Nézi, hogy mennyire hiszel benne, mennyire vagy neki engedelmes. És 6 napon át nem történt semmi. Semmi. Nincs repedés, nem volt rezgés, nem volt remegés, nem volt semmi előrehaladás. És akkor talán jönnek a kételyek. De hát, Uram, mióta imádkozok? Mióta nem jön a baba? Mióta imádkozom a családtagom megtéréséért, és nincs semmi változás, nem látok gyümölcsöket? Uram, mióta imádkozom, hogy ezt meg azt megkapjam, hogy hoz változást? És úgy tűnik, hogy nincs változás. És sokan itt feladják, amikor nem látnak eredményt vagy gyümölcsöt. De mi tovább kell mennünk, tovább kell haladnunk az engedelmesség útján, a hitnek az útján. Mert a hit fogja megmozgatni a mennyet. A hitre cselekszik Isten. És jön a 7. nap, amikor a nép, a papok és a láda 7-szer megkerüli Jerikót. De most már nem csendben kell lenni. Most már nem tétlenül kell menni, hanem kiáltani és a kürtöt zengeni, kürtöt fújni. Nem suttogni, nem habozni, hanem kiáltani teljes torokból. Teljes torokból, és az erősnek tűnő fal, az állandónak tűnő fal, a félelem fala, az elutasításnak a fala, a késedelmek fala, a kételyeknek fala, az le fog omlani a te életedben, úgy, ahogy leomlott Jerikó életében is. Mert a falakat nem emberi erő dönti le, hanem az engedelmesség dönti le. Amikor Isten majd mozdul, azt mindenki észre fogja venni. Az nem marad észrevétlen, megkérdőjelezhetetlen mozgása lesz az Úrnak. Mert nem emberi erővel, nem emberi hatalommal, hanem a szellememmel, a lelkemmel, az én hatalmas kezem által. Igen, menetelni kell tovább. Hinni kell tovább. Tovább kell engedelmeskedni azért, hogy legyen kedves hallgató áttörés a te életedben. Bőtöl tovább, imádkozz tovább, térdepelj tovább, menj tovább azon az úton, amin az Úr mondja, hogy menj tovább. Lehet, hogy már csak egyszer kell megkerüld, de biztosan fog jönni az áttörés. Mert néha a munka a felszín alatt zajlik, a magok a föld alatt nőnek, de bíz az isteni időzítésben, bíz a kairoszi időben. Mert ő dolgozik érted, és ő dolgozik benned. És azok a falak, amelyek erősnek tűntek, a félelem fala, a betegségnek a fala, a csalódásnak a fala, a sértettségnek a fala, a büszkeség fala, az árvaság fala, le fog omlani. Mert nem a fal mérete határozza meg a kimenetelt, hanem Istennek végtelen hatalma. A falak nem azért omlottak le, mert Izrael erős volt, hanem mert Isten hűséges volt. Kedves hallgatóm, bízál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Mert az Úr őrzi azok útját, akik benne bíznak. Mert az Úr az én világosságom és segítségem. Kitől félnék? Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Kedves hallgató, bíz Istennek a vezetésében, hogy az a próba, az a nehézség, az a vörös tenger, az a Jerikó falai nem azért vannak, hogy tönkre tegyenek téged, hogy leblokkoljanak, hanem azért vannak, hogy legyőzd azokat hittel, imádsággal, bőjtel, kitartással, engedelmességgel. És győztesként jössz majd ki onnan, megerősödve jössz ki abból, mert az Úr érted dolgozik, mert az Úr benned dolgozik. És végezetül, kedves hallgatóim, egy imával szeretném bezárni ezt a mai alkalmat. Drága mennyi édesatyám, köszönöm, hogy velünk vagy a próbákban. Köszönöm, hogy te vagy az, akivel el tudjuk viselni a mi élethelyzetünket. Köszönöm, hogy nem hagysz magunkra. Köszönöm, hogy válladra veszed a mi gondjainkat. Köszönöm, hogy töröd az utat. Köszönöm, hogy te vagy a nagy teherbíró. Te vagy a mi idegen vezetőnk. Köszönöm, hogy követhetünk téged.
Köszönöm, Uram, hogy bízhatunk benned mindennek ellenére. Így kérek áldást, békességet, kegyelmet, szeretetet, hitet, engedelmességet és bizalmat minden kedves hallgatóra, hogy a hitben legyenek erősek, hogy sziklaszilárdan állják a sarat, és maradjanak meg a hitben, a szeretetben és a kegyelemben. Köszönöm, Uram, hogy velünk leszel. Köszönöm, Uram, hogy veled a kőfalon is átugrok, és köszönöm, Uram, hogy te vagy a pajzsom, a kősziklám, menedékem, a Jézus Krisztusban. Amen. Isten áldja meg önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. A tehetség nem más, mint az újrakezdés bátorsága, mondta Arthur Honegger.

Nagy szeretettel üdvözlöm a Magyar Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kozma Ferenc, a Bónusz Pászor Alapítvány munkatársa, illetve meghívottam Kinga, akit az előző adásokból ismernek. A Kiutakat szenvedélybetegségű című sorozatunk újabb adását hallhatják, és ezen belül egy nagyon átfogó témát boncolgatunk, a női függőségekről hallhatnak a továbbiakban. De mielőtt tovább lépnénk, elmondanám azt is, hogy ma nem minden adás alkalmával, de általában időközönként meg szoktuk hirdetni az elérhetőségeinket is, ha netán mégis valakinek felkelti a figyelmét, illetve segítséget szeretne kérni önmagáit, vagy valamelyik hozzátartozójáit, akkor azt megteheti különböző formában. Ilyenképpen a Bónusz Pásztor Alapítvány honlapján elérhetőek azok a személyek, akik közvetlenül segíthetnek önöknek, és azt megtehetik a lakó területeken belül a legközelebbi helyeken. Ilyenképpen nagyobb városokban vagyunk jelen, mint Kolozsvár, Marosvásárhely, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Székelyföldön pedig Udvarhely, Csíkszereda, illetve Sepsiszentgyörgyön. Ugyancsak támogató csoportunk is vannak, azok is elérhetők a honlapon keresztül, ott is találnak elérhetőségeket is, megbízott személyeknek az elérhetőségei vannak, akiket lehet tárcsázni, és ilyenképpen segítséget lehet kérni. Köszönöm a türelmüket, hogy ezt a bevezetőt elmondhattam, és akkor folytatnánk egy rövid összefoglalóval az elmúlt adásokból. Tehát a női függőségek, ugye azt mondtam, az az átfogó téma, és az elmúlt adásunkban egy kicsit a bevezetőben a női függőséget, mint keresztény oldalról próbáltam megközelíteni, és akkor itt ebben társfüggőségről, érzelmi kapcsolatfüggőségről, rejtett függőségekről, vagy kémiai függőségekről, de nem csak, hanem vallásfüggőségről is beszéltem röviden. Hogyha esetleg kíváncsiak az előző adásra, vagy adásainkra, akkor az pedig a Mária Rádió honlapján, az archívumban megtalálhatók, és onnan letölthetők, és visszahallgathatók. Tehát én most azért is mondtam ezt, mert nem szeretnék részletesebben kitérni ezekre. Ugyancsak az elmúlt adásunkban hallható volt az, ahogyan megnyilvánulnak a nők a függőség területén, illetve röviden érintettük azt is, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve. És röviden beszéltünk általánosan a függőségről. Feltevődik a kérdés a továbbiakban az, hogy mikor alakul ki a függőségnek a súlyosabb változata. Van egy állapot, ami a legsúlyosabb a mindennél, és az az, amikor olyan jeleket lehet behatárolni, mint például, hogy szenvedély, vagy ezen belül ugye lebontom akár milliárd alkohol, cigaretta, kábítószer, ugye ami bálványá válik, és az lesz az élet központja. Ez egy eléggé súlyos, tehát hogy az körülforog minden, tehát hogy ha van alkohol a közelemben, és még tudok is fogyasztani, akkor boldog embernek érzem magamot, ha van cigarettám, az elkísér bárhova vezet az utam, akkor nyugodt vagyok, békés vagyok, és boldog vagyok, vagy ezt így folytathatnánk, ugye bármilyen formában, tehát amikor a boldogságunk az pontosan egy függőségtől függ, tehát hogy arra teszünk fel mindent. Ez egy nagyon fontos dolog, de nem lehet figyelem kívül hagyni azt sem, hogy közben a társadalmi kapcsolatok romlanak. És ugye néha példátokat is fogtam felhozni, nyilván úgy, hogy ne legyenek ezek a példák felismerhetőek,
Volt olyan női kliensem, ezt kicsit nem, nehezen használom ezt a kifejezést, de most itt nem más nem tett eszembe, hogy elmondta, hogy ez attól a régi baráti kapcsolataiból, tehát egy gyerekkorban kialakult baráti társaságról volt szó, tehát akkor gyakorlatilag senki sem maradt. Tehát mindenki lemúzsolódott. Miután próbáltak segíteni, miután különböző formában próbálták támogatni, és a többi látták, hogy semmi, és akkor magára hagyták, ugye. Vagy volt, aki ugyanez a hölgy mesélte például azt, hogy szó szerint nem talál munkát, nem tudja, hogy mi van. Tehát, hogy

0: vagy addiktológiai kezelésre gondolok itt. Tehát a közösségi kezeléseknél a különböző terápiákra gondolunk, vagy gondolok, a máját ilyen szűk, zárt közösségekben végeznek. Ugye nálunk az alapítványnál most megint a reklám helyen szoktak lenni különböző, főleg nők esetében 4 napos, illetve 12 napos programokat szoktunk hirdetni. A Caritasnál vannak ugyanilyen hétvégék, ahova lehet jelentkezni. Igen, tehát, hogy ennyit, és akkor innen átadnám a szót neked, Kinga. Nyilván a hallgatók számára is izgalmasabb az, amit te mondasz, hitelesen képviselve önmagadat és a múltadat, még jelenedet, mind amit én mondok.
1: Igen, itt a segítségnél még érdekes az is, hogy tudom, hogy már mint tapasztalatból, amiket elmeséltek nekem még hasonló problémában, hasonló cipőben járó nők, hogy van, amikor természetesen én is hiszek a szakmai segítségben, de a nők esetében sokaknál azt látom, hogy nekik arra lenne igényük, hogy nők között legyenek, és nőkkel beszélgessenek. Sajnos felénk egyelőre még csak vegyes csoportok vannak, ami elérhető, de mi már megpróbálkoztunk azzal, hogy néhányan összeültünk, csak beszélgetni. És én azt gondolom, hogy hihetetlen ereje van, amikor nők egymás közt kimerik mondani a gondjaikat. Itt nem szakmázásról van mondjuk szó, hanem egyszerűen csak néhány hasonszőrű nő összeül, és mindenkinek van egy tapasztalása, mindenkinek van valami olyasmi az életében, amit szégyel, és akkor végre valahol kimondhatja. Mert a dolgok szerintem akkor öltenek formát, ha kimondhatóak. Én legalábbis így érzem. És ez egy olyan érdekes tapasztalat volt, amikor így találkoztunk néhányan, hogy volt, aki ott úgy sírta el magát, hogy azt mondta, hogy egyébként ő nem szokott sírni. De ott megengedte magának, hogy sírjon. És ezek olyan hihetetlenül nagy feszültségoldó dolgok. Szóval, hogy ezzel csak azt akartam mondani, hogy a szakmai segítség mellett sokszor, tehát nem véletlen, hogy ezek a csoportok, én is ugye, mi is járunk Szent Györgyre hozzátok, de nem véletlen, hogy ezeknek hatalmas ereje van, mert ott igazából inkább csak arról van szó, hogy megoszthatjuk egymással, amit megéltünk és amiben élünk. És tükröződik is a másikon keresztül, de ugyanakkor megértésre is talál, tehát együttérzésre talál. És én azt vettem észre, hogy a nőknek kifejezetten fontos lenne, hogy csak nők között legyenek. Mert teljesen más a megnyilvánulási bátorságuk. Tehát, hogy ezt csak ezzel szeretem volna itt kiegészíteni a segítségkérést, és sokszor a kapcsolódásban ilyen egyszerű dolgokra van szükség.
0: Igen, amiről beszélsz, arról én már jó pár évvel ezelőtt meggyőződtem, és volt is egy kezdeményezés nálunk, amikor szomszédos megyékből mindenünnen próbáltam összehívni, hát 9 gyűltek
1: össze.
0: Nyilván nők, és külön, ugye, amire mondtad, hogy ti is vagytok. Nagyon szép volt, nagyon felemelő volt, és kihagytam nyilván azt a részét is, hogy köztük legyek, pont azért, hogy legyenek együtt. Csak sajnos, hogy ez a kezdeményezés ez nem folytatódott, tehát hogy nem részemről, hanem úgy általában elég nehéz összeverődni. Egyrészt azért, mert ugye elszigetelt, tehát vannak azok az esetek, akik ugyan hasonló módon, mint te, valamilyen formában fel tudják vállalni, akár kis közösségben, akár a nyilvánosság előtt, vagy akár a médiában, de hogy erre szükség van, ezt tudom. És bátorítlak is benneteket, viszont azt sem szeretném, hogyha teljesen kimaradnátok a vegyes közösségekből, mert hogy tehát már a férfiak közül, és itt nem arra gondolok, hogy most

0: úgy gondolkozok, hogy na ugye, ők is megisszák, nem csak mi. Nem arra gondolok, hanem arra, hogy tehát én személy szerint büszke vagyok azokra a nőkre, akik vállalják, és én mindig elmondom, hogy mélységes tisztelet van irántatok, hogy ezt nem csak a társadalom előtt és ugye a terápiás közösségekben vagy egyébként vállaljátok fel, hanem a férfiak előtt is felvállalják. Ez egy hatalmas, számomra egy hatalmas nagy dolog. Tehát, hogy én még nem láttam, tehát hasonlóan nem találkoztam, tehát elég sok közösségben jövök, megyek, de hogy így ebben a formában nem találkoztam. És annyira szép tud lenni, amikor úgy együtt, amikor vagyunk, akkor hát nyilván, amit te mondasz, az egy egészen más dimenzió, ott nő a nőnek tudja elmondani azt, hogy na igen, lehet, hogy bizonyos dolgokat mi férfiak nem úgy értünk, vagy nem úgy értelmezünk, mint ahogy ti értelmezitek. Ez biztos. És valószínű, hogy emiatt van szükség. Köszönöm egyébként a kiegészítést, ez is nagyon fontos, de majd remélem visszatérünk rá, és szerintem elmondhatom azt is, hogy imádkozni fogunk azért, hogy hát, ha valahára létrejönne egy ilyen közösség, hát ha nem minden városban is, de legalább valahol meghonosulna, és ahová tudnának menni hasonló problémákkal küzdő hölgyek is. Jó, hát innen folytatnám, és közben, ahogy én hallgattalak, továbbra is az járt a fejemben, hogy mi történik egy nő lelkében, amikor ugye sok minden között. Vegyünk mondjuk egy ilyen általános családot, ahol ugye férfeleség, gyerekek vannak, vagy akár nagyszülők is, ugye, őköt se hagyjuk ki a családból. Egyszer zudul rá minden, és meg kell küzdjön még egy függőséggel is, hogy mi van akkor a lelkében, hogy tud ő teljesíteni, vagy tud-e egyáltalán teljesíteni, tud-e ugyanabban az időben feleség lenni, anya is lenni, a munkában is eleget tenni, háziasszony is lenni, és még a függőségét is tudja táplálni. És hogyha, főleg az, amikor ugye rádöbben arra, hogy az, amit csinál, az rossz, és hogy az kihatással van mindenre. Hogy már nem tud úgy teljesíteni azokon a területeken, hogy mi zajlik ilyenkor a lelkében. Meg gondolom, mindig vissza fogok térni, hogy ugyanabban a csendben, amiről beszéltünk az elmúlt alkalmakkor, történik valami, vagy kell történjen valaminek, mert ez hosszú távon a halálhoz vezet. Vagy vezetett.
1: Én két felülről tudom ezt megközelíteni. Egyrészt én saját példával nem tudok szolgálni ebben, mert én már egyedülálló voltam, amikor, tehát a fiam is már nem élt velem, amikor ez nálam bekövetkezett. Viszont például a mi esetünkben, már nem tudom, hogy férfiak hogy élik ezt meg, de én tudom, hogy mivel ugye az addigi karrierem tényleg szép volt, és tudom, hogy például a fiam, ő mindig felnézett rám. Tehát, hogy nagyon szeret is, de fel is nézett rá, hogy én azért hova küzdöttem el magamat. És akkor egyszer csak szembesülnie kellett azzal, hogy én is a családi mintába belezuhantam, mert hogy ez azért nálunk kemény minta. És tehát, hogy az nekem annyira fájt, hogy én azt éreztem, hogy valahogy a családban mindig úgy próbáltam valahogy kiegyensúlyozni a dolgokat, vagy valahogy többen is végigmentek a függőségen, és hogy akkor, hogy valahogy ott lenni, amíg ott tudtam lenni, mert aztán volt, amikor már évtizedek után nem tudsz ott lenni. De hogy például neki is voltak nehézségei a gyerekemnek, és hogy ezeket úgy végigküzdöttük, és akkor most itt vagyok én. Tehát, hogy ez bennem igazából nem is az, hogy hatalmas szégyen, mert hogy szégyenem már úgy vagyok, mivel hogy szinte születésem óta pontosan tudom, hogy mi van a függőségekkel, tehát hogy nem is a szégyen volt itt ebben a legerőteljesebb, hanem inkább az a fájdalom és a bánat, hogy most én tényleg is ugyanezt csinálom. És, de hiába, tehát hogy olyan ereje tud lenni a szerhasználatnak, hogy, hogy hiába, hogy tudtam, hogy a fiamért meg kéne tegyem. Nem, tehát, hogy rá kellett jöjjek, hogy, vagy akkor értettem meg azt, hogy soha nem tudod másért megtenni. Magadért tudod megtenni. Tehát, hogy ebben úgy, hogy el kell jutni odáig. Szóval, hogy azt mondom, hogy ilyen szempontból ez a fajta érzékenység viszont igen, bennem volt, hogy emiatt azért tényleg, tehát, hogy nagyon-nagyon fájt, hogy a fiam mit lát belőlem. A másik, amit mondtál, hogy családban, azt viszont már az anyám példáját tudom behozni, mert ő évtizedekig volt függő, most már pár éve tiszta vagy felépülő, nevezzük ahogy, bár nem, szerintem óriási különbség van a tiszta és a felépülő között. Szóval annak a, tehát, hogy a vele való családi dinamikából tudom azt, hogy körülbelül mi történik, amikor egy nő függő, hogy való igaz, tehát, hogy a mi esetünkben az volt, hogy azért anyám próbálta mindig, tehát rendben tartani a környezetet, főzni, tehát, hogy úgy azért ellátni a házi asszonyi teendőit, de ahogy mélyült a dolog, tehát azért egyre inkább előfordultak olyan esetek, hogy nem ment be dolgozni, nem úgy voltak otthon sem a dolgok a rendjükön, tehát, hogy most nem arra értem, hogy el van imosogatva, vagy nem, mert hát nekünk mi is elmosogattunk, tehát a gyerekek is épp úgy elvégezték a dolgukat, de hogy egyértelmű volt, hogy a magának az otthonnak a hangulata, az energiája, az egyre rosszabbá válik. Tehát, ha el is végezzük a dolgunkat, mondjuk úgy idézőjelben dolgunkat, de közben egy olyan energia van az otthonban, ami... Uh-huh. Ami maximálisan érezhető. Tehát én inkább ezt emelném ki. Bár valószínű, ha az apa iszik, akkor is ugyanez van, de csak a nő valamennyire olyankor kiegyensúlyozza ezt. Általában ugye hát azt tartják, hogy a nő az otthon melege jó esetben, de hogyha a nő esetében van a függőség, akkor ott viszont, akkor ott az energiák nagyon megváltoznak.
0: Igen, mert azért is mondtam, hogy ez elég gyakran foglalkoztatott, hogy hogyan élik meg, hogyan, már ugye ez lehet a kiinduló pontja akár a gyógyulásnak is. Tehát, hogy onnan kell kiindulni, hogy most mit gyógyítunk meg. Uh-huh. Tehát, hogy
1: igen.
0: A lélekkel foglalkozunk, vagy az adott helyzettel, vagy a szégyennel foglalkozunk, vagy a társadalom megítélésével, vagy a családon belüli erőszakkal.
1: Én legalábbis a magam részéről úgy vagyok ezzel, hogy oké, tehát hogy a fogyasztást azt le kell állítani, de attól még pontosan tudom, hogy valami engem a bennem lévő nehézségek, problémák miatt vezetett el idáig. Tehát, hogyha azzal nem foglalkozom, akkor igazából nem jutottam el sehova, mert holnap jön egy krízis, akkor megint mit fogok csinálni? Mm-hmm. És ezt soha nem tudjuk, hogy mikor, mi következik be, mitől leszünk érzelmileg padlón. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy hatványoz, míg mondjuk egy átlag ember is foglalkozhatna önismerettel, addig egy függőnek hatványozottan szükséges, hogy valamiért, ilyen szempontból viszont mi nők talán szerencsésebbek vagyunk, mert bátrabban a pszichológiához, a mentálhigiénés segítségkéréshez mi azért azt hiszem bátrabban nyúlunk.
0: És a hithez azért, is. És a hithez.
1: Igen, és a hithez is. Igen. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen szempontból még akár könnyebb dolgunk is lehetne. Mert hogy mi fogyasztjuk a pszichológiai könyveket is hatalmas mennyiségben. Azért még mindig a nők járnak többen terápiázni is. Tehát ezek azok a pontok, amik kapaszkodók lehetnek.
0: Érdekes, amit mondasz. Nekem meg eszembe jutott megint egy újabb segítettem, amikor majdnem mondhatnám azt is, hogy lemarsulva az előző helyzeteket, majdnem az miatt esett vissza, ugyanaz a probléma miatt esett vissza az illető hölgy, és nem értettem. Tehát terápia, segítő beszélgetések, hadar, stb., ima háttér, egyebek, és megkérdeztem egyszer tőle, hogy tehát tudod, hogy miről szól a függőség, tudod, hogy mit szabad, mit nem szabad, mit, mégis hogy történik meg? Mi tud lezajlani a lelkedben, hogy arra veszed magadra ismételten, hogy csak a pohár segített. Itt egy kicsit, azért mondom már, itt is eltérés látok a férfiakért, tehát már gondolkozásbeli, meg ugye nyilván felépítés jellegű is. Tehát, hogy ezért izgalmas ennek a témának a boncolgatása, de reméljük, hogy a következő adásainkban még többet még tudunk ezeknek a rejtelmeiről. Ezt azért is mondom, mert sajnos megint be kell fejezzük. Úgyhogy el kell búcsúznunk egy időre a rádió hallgatóktól. Reméljük, hogy következő alkalmainkon is minket fognak választani, illetve bennünket hallgatnak, és nagyon reméljük azt is, hogy ezek a beszélgetések nem maradnak nyomtalanul számukra, tehát elérnek oda, tehát elér céljukat, és ha csak 100-ból egy valaki jelentkezik, annak is nagyon örülnénk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, köszönöm szépen, Kinga, neked, hogy ezt a beszélgetést és azt, amit behozzol hétről hétre ezekbe az adásokba. A mikrofonnal Kozma Ferencet és Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a viszonthallásra.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni a haj és a fejbőr betegségeiről. A hajat a keratin nevű szívós fehérje alkotja. Melegen tartja a fejet, csökkenti a hőveszteséget, és párnaként véd a fejsérülésektől. Minden egyes hajszál egy-egy szőrtűszőből nő ki. Az ember fején születésekor átlagosan 100-150 ezer szőrtűsző van. Növekedésekor a hajgyökeret élő szövet veszi körül, ez az úgynevezett hajhagyma, amelyben egy osztódó sejtréteg van. Ahogy újabb sejtek keletkeznek, a régiek felfelé nyomódnak és létrehozzák a hajszálakat. Az aktív növekedés nyugalmi szakasz követi, amikor a hajszál már nem nő tovább, de a töve a fejbőrben marad. Ez a pihenő fázis után új sejtek képződnek a szőrtűszőben, és újra elkezdődik az aktív növekedés. A szőrszálak tövéhez egy-egy apró izom kapcsolódik, amelynek összehúzódása felegyenesíti a szőrszálat. A bőrön ilyenkor kis dudor jelenik meg a szőrszál körül, ezt nevezzük libabőrösségnek, ami például olyankor jelentkezik, ha fázunk. A szőrtűsző felső vége közelében 3-5 apró fagyúmirigy van, amelyek speciális bőrzsírt, úgynevezett fagyút termelnek. A hajszíne a melanin nevű bőrpigmenttől függ. A vörös melanintól a haj gesztenye barna vagy vörös színű lesz. A fekete melanin jelenléte pedig a koncentrációtól függően barna vagy fekete hajat eredményez. A szőkék melaninja halvány színű, és csak a hajszálak kérgében van jelen. Most pedig pár szót szeretnék szólni a haj rendellenességeiről. Hajunk állapota jól jelzi, hogy egészségesek vagyunk-e, és megfelelően táplálkozunk-e. Egyes vitaminok, ásványi anyagok és eszenciális zsírsavak hiányának tünetei elsőként a hajszálakon vehetők észre. A kiegyensúlyozatlan táplálkozás miatt a haj rövid idő alatt kifakul, és fénytelenné válik, töredezetté válik, a szálak végei széthasadoznak, megritkul, hullik, különösen fésüléskor. A hajra különféle betegségek is hatással lehetnek, mint például a rák, vagy a pajzsmirigy csökkent működése, ami a hajat szárazzá, érdessé, törékenyé és ritkává teheti. A rák ellen alkalmazott kezelések, mint például a kemoterápia következtében a haj kihullhat. Az alopecia, vagy a hajhullás olyankor fordul elő, ha a haj szőrtűszői a normális pihenési fázis után nem aktivizálódnak újra. A jelenség pontos oka nem ismert, de feltételezik, hogy a túlzottan aktív immunrendszer megtámadja a szőrtűszőket. Kialakulásában a stressz szintén fontos szerepet játszik. Most szeretnék beszélni a terhességi hajhullásról. Egyes nőknél a terhesség alatti hormonális változások megnyújtják a haj növekedési fázisát, így az a szokásosnál sűrűbb lesz. Szülés után a növekedési szakasz hossza visszaáll a normális értékre, és a terhesség alatt nőtt hajtöblet java része kihullik. A nőket néha aggasztja, ha a szülés utáni 2-3 hónapban a megszokottnál több hajuk hullik ki. A fejbőr tisztán tartásával és a kiegyensúlyozott táplálkozással segíthetjük elő az új hajszálak fejlődését. Felvetődik a kérdés, hogy mi is az a kopasság. A férfiak haja a homlokon és vagy a fej tetején kör alakú foltot hagyva hullik ki. Nagyrészt örökletes tényezők határozzák meg, hogy a haj mikor kezd ritkulni, és milyen jellegű a kopasság. Többféle kezelés is ismert a férfiak kopassága ellen, például a minoxidoldat. Ma már végeznek hajátültetést is. Most pedig pár szót szeretnék szólni a fejbőr betegségeiről. Gyakori a száraz, pikkelyesen hámló fejbőr, amely legalább minden negyedik embernél előfordul. Oka többnyire a korpásodás, a szeboreás bőrgyulladás vagy a pikkelysömör. Korpásodásnak azt nevezik, ha a hajban fehér pikkelyek gyűlnek össze. Az emberek mintegy 40%-ánál élete során valamikor előfordul korpásodás, bár az állapot sok esetben viszonylag enyhe. Feltételezik, hogy a korpásodást az úgynevezett Pityrosporum ovale nevű élesztőgombával szembeni túlérzékenység okozza. Ez az állapot jelentősen javítható gombaölőszert tartalmazó samponokkal. A hámlást kiváltó egyéb okok között említést érdemel a stressz által okozott bőrpikkelyesedés, az úgynevezett neurodermatitis, az ekcéma vagy a leégés is. A fejbőr pikkelysömöre esetén a bőrsejtek termelődése akár 10-szer gyorsabb is lehet a normálisnál, és ez vörösséget és pikkelyes hámlást okoz a fejtetőn. Ha tudjuk, mi számít normálisnak, és mi nem, hamarabb felismerjük a haj esetleges rendellenességeit. A haj növekedése lassú, a szálak havonta átlagosan 1,25 cm-t nőnek, a maximális növekedési sebesség 1,5 cm. Ugyanakkor megemlíteném, hogy naponta átlagosan 80 és 100 hajszál hullik ki, ám ezeket ugyanannyi újonnan megjelenő hajszál pótolja. A haj növekedési üteme 50 éves kor után fokozatosan lelassul. Most szeretnék egy kis szünetet tartani, és utána folytatom az előadásomat.

Következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az a gyógynövények. A növényi kivonatoknak a betegségek gyógyítására és a közérzet javítására való használata a gyógyítás legősibb formája. A világ lakosságának 80%-a még ma is használja ezeket a szereket, és ugyanakkor megemlíteném, hogy 50 évvel ezelőtt a gyógyszerhatóanyagok kétharmada még növényi eredetű volt. Mára már számos gyógynövény hatóanyagát azonosították, amelyek alapján a gyógyszergyárak hasonló vegyületeket szintetizáltak, és ezeket új gyógyszerként szabadalmaztatták. Herbalistáknak nevezzük a gyógynövénnyel gyógyítókat. Ők ezeket a növényi orvosságokat és étrend kiegészítők szedését javasolják azzal a céllal, hogy hatékonyabbá tegyék a szervezet védekező rendszereit. Különféle gyógynövénykészítményeket ajánlanak az immun, az ideg, a keringési, az emésztő, a csont, az izom, a bőr és a haj egészségesebbé tételére. Hogyan hatnak a gyógynövények? A növényi gyógyászat szemben a gyári gyógyszerekkel az egész növényt, illetve annak egyes részeit használja, ahelyett, hogy kivonná belőle a hatóanyagokat, mint a gyógyszergyárak. A herbalisták szerint a levelekben, gyökerekben, virágokban, kérekben vagy hajtásokban jelen lévő számos különböző összetevő együttes hatékonysága jóval nagyobb, mint egyetlen hatóanyagé. Ezt szinergia elméletnek nevezik, és állításuk szerint ilyen módon a készítményeik hatékonyabbak és kevesebb mellékhatásuk van. Az összetevők valamelyike például mérsékelheti a hatóanyag káros mellékhatásait, vagy segíthet annak felszívódásában. Ma már a gyógynövény szaküzletekben, bioboltokban vagy patikákban is sokféle gyógynövénykészítmény kapható. De fontos megemlíteni, hogy mindig kérjük ki a szakember tanácsát. A használt készítmények lehetnek a gyógynövény alkoholban történt áztatásával előállított tinktúrák, főzetek, például teák, vagy növénykivonatok, illetve tabletták és kapszulák is. Sokan úgy találják, hogy bizonyos gyógynövények kellemetlen ízűek, ezért szívesebben fogyasztják a készítményeket tabletta vagy kapszula formájában. Ezek gyorsan lenyelhetők, ezért nem érezzük az esetleges kellemetlen ízt. A kellemesebb ízű gyógynövények esetében azonban egyre népszerűbbé válnak a tinktúrák, a növénykivonatok és a teák is. Ezek gyorsabban felszívódnak és sok esetben hatékonyabbak is. Nagyon fontos, hogy az orvosunknak is tudnia kell arról, ha gyógynövény készítményeket használunk, mivel azok némelyike kölcsönhatásba léphet az általa felírt gyógyszerekkel. Ez különösen akkor fontos, ha krónikus betegség, például asztma, cukorbetegség, vagy szívbetegség elleni gyógyszereket szedünk. Következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a gyomorégés. A gyomorégés fájdalmas, égető érzés, amely általában a mellkas közepe táján jelentkezik,
de amelyet néha a torokban is lehet érezni. Nagyon gyakran fordul elő, különösen a terhes nőknél, akiknek a 25%-ánál mindennapos, és a felénél pedig időnként előforduló panasz. Igaz ugyan, hogy zavaró és kellemetlen érzés, de csak ritkán tekinthető súlyos állapotnak. A gyomorégést a gyomor nyelőcsövi reflux okozza, más néven a sav visszaáramlás, vagyis amikor az erősen savas gyomorned visszakerül a nyelőcsőbe. Ennek az az oka, hogy a gyomor és a nyelőcső közti záró izomgyűrű gyenge, és nem zár el teljesen, vagy az, hogy az izomgyűrű rosszkor ernyed el. Ebben több tényező is szerepet játszhat. A gyomorégés leggyakoribb okai a következőek. A nagy mennyiségű zsíros vagy zsírban, olajban sült étel elfogyasztása, vagy alkohol és kávé fogyasztása, csokoládé vagy borsmenta fogyasztása, dohányzás, elhízás, mivel ilyenkor az elhízottnál nagyobb nyomás nehezedik a gyomorra, terhesség, székrekedés, stb. Hogyan tudjuk kezelni a gyomorégést? Az időnként jelentkező gyomorégést általában sikeresen kezelhető, recept nélkül is kapható savlekötő szerekkel, valamint a kiújulás megelőzését szolgáló óvintézkedésekkel. Ha azonban az állapot 3 hétnél tovább tart, forduljunk orvoshoz, azért is, mivel a savlekötő szerek tartós használatának is vannak mellékhatásai. Azon ritka esetekben, amikor a savlekötő gyógyszerek nem segítenek, az izomgyűrűt megerősítő műtét válhat szükségessé. A gyomorégés szövődményei igen ritkák, de a krónikus gyomorégés néha a nyelőcső nyálkahártyájának gyulladásához, vérzésekhez és fekélyek kialakulásához vezethet. Ha gyakori gyomorégés miatt hegszövet képződik, fennáll a nyelőcső beszűkülésének a veszélye, ami a nyelést is gátolhatja. Hogyan tudjuk megelőzni a gyomorégést? Legelőször is szokjunk le a dohányzásról, ha túlsúlyosak vagyunk, fogyjunk le. Nagyon fontos, hogy csökkentsük a zsíros ételek, az alkohol és a kávé fogyasztását is. Egy jó tanács az is, ha megemeljük az ágyunk feji részét. Következő, amiről önöknek ma szeretnék beszélni, az a gyomorhurut. A gyomorhurut valójában általános elnevezés, amely a gyomor nyálkahártyáját érintő különféle betegségekre használnak. A gyomorhurutnak 3 fő típusa van: a heveny, a krónikus vagy az idült, és az atrófiás. Először szeretnék pár szót szólni a heveny és krónikus gyomorhurutról. A gyomor nyálkahártyája mind a heveny, mind a krónikus gyomorhurut esetében gyulladásba jön. Ez olyankor fordul elő, ha a gyomor fertőzés fizikai, kémiai behatás következtében károsodik. Az idült gyomorhurut az enyhe gyomorégést leszámítva csak ritkán okoz tüneteket, a heveny gyomorhurut ezzel szemben hányingert, gyomorfájást, étvágytalanságot okoz és vérzést idézhet elő.
A fertőzés, amelynek leggyakoribb okozója az úgynevezett Helicobacter pylori nevű baktérium, antibiotikumokkal jól kezelhető. A nyálkahártyát ingerelheti a rendszeres dohányzás vagy alkoholfogyasztás, valamint egyes gyógyszerek, például az aszpirin, a reumás panaszok ellen szedett nem szteroid gyulladás csökkentő szerek. Hosszabb tartalmú kúra esetén ezeket mindig étellel kell bevenni. Súlyos sérülés, szívinfarktus vagy stroke hatására nagy mennyiségű gyomornedv szabadulhat fel, ami irritálja a nyálkahártyát. Ez súlyos gyulladáshoz és fekélyek kialakulásához vezethet. A fekélyek vérezhetnek, sőt, a gyomor falát is átlyukaszthatják. A gyomornedvben lévő sav termelésének gátlása gyógyszeres kezeléssel érhető el. Most pedig pár szót szeretnék szólni az atrófiás gyomorhurutról. Az atrófiás gyomorhurut az a gyomor nyálkahártya sorvadása és általában idősebb embereknél fordul elő. Az 50 év felettiek mintegy felénél áll fenn valamilyen mértékű atrófiás gyomorhurut. A nyálkahártyában lévő mirigyek foltokban való pusztulása miatt csökken a gyomornedv termelés, emiatt viszont megnő a bakteriális fertőzések kockázata, mint például a szalmonella fertőzésének a kockázata. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani mai előadásomban önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálás.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Márádi minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, föld életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalanként világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek, és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen, hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy ma arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget,
aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogyha el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetettként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárás, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akár csak a mennyei atya és akár csak a fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsággal felruházni a szent lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelki vezetési találkozó is, hiszen találkozókból áll. Lelki vezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem, mert nem családtagot választunk lelki vezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetés sem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető, azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy nagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabba a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanársegédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen, sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni,
felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbbre a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelkivezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy ő valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelkivezetést. A lelkivezetés, amint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és

akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértése előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. A lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelki vezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelki vezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életembe, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelki vezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelki vezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém, mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelkivezetőt arról, hogy nem jó lelkivezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelkivezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelkivezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelkivezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelki vezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik

történik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úristen az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten, mind három személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? Miért állítjuk azt a rosszabb helyzetbe? Mert amikor már egy bizonyos tudás szintet kezdek elérni, az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk, a szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén, viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága, furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad, de némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fül, stb. Nem sorolom,
mert mindegyikre szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a szent lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelki vezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondja, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és mindent abbi nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontból titoktartás, mint a papot. Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás. Ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel, tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelki vezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér, a lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér, ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes. Nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzna maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy ugyanaz azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fért bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé.
Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!